0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, pénteken pedig jön Balázsék nagy hajózása a reggel 7 órától. A Szántódrév komp kikötőből elindul a hajó, amire már 6 órától fel lehet szállni. Aki felfér, felfér, mindig hosszú a sor, időben oda kell menni. Viszont idén is lesznek sztár vendégek és extra zenei fellépők a hajón. A BSV-vel és DJ Metzger Vikivel is együtt bulizható majd. A Viki pedig most is jön, méghozzá Nagy Bogival és Miss Mooddal. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indítok.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, picit lassabb tempó után, picit gyorsabb, és egy igazi nagy nyári favorit. Alex Kenji érkezik, már is szerintem mindenki tudja, és azt is, hogy most ezt a dalt fel kell hangosítani.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Opelite, egy olyan dal, ami egy picit tévútra vitte a rajongókat elsőre, mert hogy ugye ez egy olyan kőzet, ami drágának tűnik, de nem az, ehhez képest nem valami üres dologról szól, hanem egy igazi nagy szerelemről és egymásra találásról. Taylor Swift, Opelite, ez jön a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is felesleges duma nélkül, megállás nélkül hozom a kedvenceket. Rádió egy DJ-t is választottam, Regál Lilittől a legújabbat, a Hear Me-t, de hozom Sam Feldet, Jennifer Lopez, Joel Corey-t, a kezdésben pedig Kámrádot. Mindjárt ezzel a nagy kedvenccel a Be Mine-nal folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról
2: és
1: a drog megelőzésről.
2: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig az előző héten Majorkán volt, nem csak nyaralni, hanem fellépni, sőt vissza is tapsolták. Eredetileg egy bulira hívták, aztán olyan jó volt, hogy mondták, hogy hát ebből még kéne csinálni, és csinált is. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elindult a nyári szünet, és ezzel együtt mi is átálltunk extra nyári időszakra. És azt találtuk ki, hogy miért ne lehetne hosszabb a Live Mix, amivel a délután pörgetjük fel. Szóval hosszabb lehet, Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma délután 5 órától egészen 7 óráig, és így lesz ez minden nap innentől kezdve. Ez a nyári hangulat szerintem tökéletes, és ez a dal is tökéletes. Egy óriási DJ Sam Feld jön Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Heart Like Mine a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkában.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, lelkem, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék. Már Atisnál is lehet nyerni Dunapart Fest páros belépőket. Amikor Atis szól, 10-ként kell csörögni, mondani a szlogent, és adjuk a belépőt. Most meghozom az újabb nagy kedvencet, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, és már csak 2 óra is jönnek Balázsék, akik ugye pénteken hajóznak, annyi hallgató valamennyi csak fér a hajóra.

0: Pont a szántódrév.com kikötő, a radio1.hu minden további info ezzel kapcsolatban. Ez pedig a kezdés a következő óra elején, Ed Sheeran és az Azizám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes

0: Takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hol lesz 2 órás a Live Mix mától? Na, hogy nálunk. Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az ország legjobb DJ-vel és az igazi mai slágerekkel. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, Martin Garrix-el. Ez a Butterflies. Kellemes éjszakát!

Ahol csak igazi mai sláger megy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és rengetegszer megkapja Bibi Rexa, hogy milyen stílusban érzi a legjobban magát, ő pedig erre mindig azt mondja, hogy ha hiszitek, ha nem, én pont azt szeretem, hogy tudok ugrálni a stílusok között, és hát közben meg akármilyen stílushoz is nyúl hozzá, abból óriási sláger lesz. Ez most a legújabb, egy fétlesz dalt gondolt újra Bibi Rexa, az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken Balázsék pedig hajóznak a Balcsin. Minden info a radio1.hu, rengeteg kérdésen ilyenkor éjszaka is, akinek tudok, válaszolok Viberen, de tényleg nagyon-nagyon sokan szeretnének ott lenni. A hajó viszont csak egy bizonyos létszámú ember tud befogadni, szóval időben oda kell érni, mert érkezési sorrendben lehet majd felszállni pénteken. A vajon egyébként tudja, hogy ott lesz a BSV és DJ Metzger Viki is. Zenélni fognak, Viki pedig most Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerének egy picit felpörgetett, egy picit Metzger Viki is változatával jön. Ez a Jó leszek újra itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nincs megállás. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger.

a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron is a Rádió 1 viszi el a legmenőbb helyekre és a legnagyobb bulikba a hallgatóit. A mai napon is lesz játék, most a Dunapart Festre lehet tőlük páros belépőket nyerni. Attisnál már indul az első kör, amikor szól, tizediként kell csörögni, mondani a szlogent, és pif, adjuk is a belépőt. Én pedig most pif, hozom is az újabb igazi mai slágert. Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Sokan indulnak biciklitúrára. Zöld parkot szeretnének a veszprémiek a Gyárkert helyén. Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
2: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Élhető zöld közösségi teret szeretne a Gyárkert és környékén a veszprémiek többsége, derült ki a Pannon Egyetem lakossági felméréséből. A kutatás szerint a helyiek támogatják a kisebb közösségi és kulturális rendezvényeket, ugyanakkor nagy igény mutatkozik egy árnyékos, pihenésre alkalmas közpark kialakítására is. A válaszadók egy vegyes használatú területet látnának szívesen, ahol a rendezvények és a zöld felületek egymást kiegészítve működnek. A felmérés egyértelmű eredménye, hogy a lakosság elutasítja a terület túlzott beépítését és egy új lakópark kialakítását, írja a Veol. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét jövő nyáron augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg, Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja

0: Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az eseményt több ezer néző követheti a helyszínen. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek. Általában 15 és 19 fok közötti minimumokkal indulhat a nap.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról a és a drogmegelőzésről.
2: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráram fertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40-55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számít, hathattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat- és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 12 perccel, június, nézzem ki a naptárat, 22, igen, 22-e van, Paulina névnap, na, és hétfő, és indul az újabb nagy kedvenc, Taylor Swift-től lesz legalább kiváltanul mondom, meg azt is, az Opel Light, az igazi mai sláger címe, ez jön,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition, csak itt a Rádió 1-en. A Maroon 5 jön.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma is ilyen 31 fokkal indul a hét, de azért esőre az ország nagy részén elszortan számítani kell, és a hét kb. Pont így Ctrl-C, Ctrl-V-vel pörög majd tovább. Pár perc, és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Pénteken, most pénteken pedig jön a hajózás is Balázsékkal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió egyel. Ja, igen, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Szeretni fáj! Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de ízi? Szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik
1: be. Úgy, ez egy romantik dap. De tessék, győzik-e? És ezt miért? Láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e? Hát
1: de
3: ide
1: miért
3: jutunk? Hát
1: van ez Hörhausen. Még az agyamba?
3: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a García Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
3: Júj, de szar!
1: Ez mire vérettségi tétel?
3: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem
1: őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem ez úgy ég!
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: Ez rendesen. Jó, de akkor versbe, oké.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alázenénk?
3: Mindenünk van, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel a rovatunk?
3: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
3: simán.
1: Dallam
3: nélkül kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: Tudta. És sír közben.
1: Sírok közben, tudom.
3: Addig csokonai, kérdezi.
1: Van még valami, hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tud ez győzike megtanulni?
1: Szerintem sem vagy őszintén. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt? A picsa együttese. Hadd szóljon. Megvan?
3: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
1: jó.
3: Fogjátok.
1: Jó.
3: Mananao, mananiko, riko, iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcol értem.
1: Egy dolliról próbálj.
3: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem ezt a hangot, jó.
3: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
3: Igazi mesemondó nagy király.
1: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
3: Nem tudom hozni. Azt mondják, milyen
2: nagy király. Elrögi, nem lehet.
1: Okay, keresd magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
3: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.
2: Szár!
3: Úristen!
1: Jó, Isten, ez nagyon jó, a hangod nagyon jó.
3: Persze, jó. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Nem, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évek, ez egy dalszöveg volt.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
3: Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamuráj. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod,
2: ezek himnuszok.
3: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a
3: szinkronizálni. Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
1: Csak női szerepeket hozz.
3: Igen.
1: Na, Feri, gyerünk.
3: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg, nem mondd meg. Jó, becsukom a szemem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
3: Mi ez?
1: Micsoda?
3: Mi az?
1: Ezt elírtad fel is?
2: Gyere, bújj hozzám!
3: Ne, ez hát, is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
1: Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
1: a hegyekbe benne. Fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
1: Differenciáltabb.
3: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
3: Ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden
1: lassan.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
1: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tételmondata.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
1: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: De itt viccesek elmondva.
3: Jó, egyébként elmondva felfogadatlan.
1: Az Ákost az indián táncot tessék.
3: Indián tánc? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
1: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak
3: idején. Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
3: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
3: Akkor haragudott meg?
1: Mit csináltatok vele?
3: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt. Egyébként
1: úristen, szerintem... Kisgróf volt a nézését és a járását, ha az nagyon kevés lenne.
3: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
1: Figyelj, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak én áldozati szerepet tudok szavalni.
3: Tessék, ez mi?
1: Igen.
3: Dübörög a lábunktól a föld.
1: De jó, gyerünk.
3: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, olyan vagy, mint Latinovics.
1: Ugye?
3: Latinovics vagyok.
1: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
3: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
1: Júj, de jó.
3: Ez Emergency House volt.
1: Amúgy a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeket.
2: Jó, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
3: Még egy perc.
1: Isten, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
3: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
1: Úristen, jó, Feri, a szexfajon mit megpróbálod?
3: Szexfajon mit?
1: Igen, de úgy az előbb.
2: Szexfajon mit? Ezt egyből fölismeritek.
3: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
3: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem alhatsz el.
3: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt. 1997.
1: Ez nem úgy, hogy egy jó asszony, az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
3: Jó, és akkor itt, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan.
1: Ez a szex vajami?
3: Ez a szex vajami.
1: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
3: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajon mi?
2: A szex vajon mi?
1: A szex vajon mi?
2: Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
1: Vajon mi?
3: Vajon mi?
1: Nem tudod, a baj az, hogy vajon mi, azt nem tudod komolyan mondani.
3: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi! Ha szeretsz vajomi! Nem ilyen volt? Ilyen volt?
2: A szex vajomi! Ha szeretsz vajomi!
3: Szemben menni, ez baby, ez a szex! Őnek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
1: Mit csinál most a pén?
3: Hát ez
1: hol jártál a fájdalom?
3: Én nem tudom, hogy hol van.
1: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
3: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
1: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
3: Jó, tudod? Ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
1: Betonon hasonlok.
3: Igen. Igen.
1: Hát ez nagyon könnyű
3: igen,
1: volt.
3: Igen, ezt mondom, ez első sor, de milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
1: Jó.
3: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
1: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsület.
3: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
1: Vörös Sándor, a Didi.
3: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
1: Úristen, annyira éreztem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem?
3: Didi, van annyira egy kicsit... szar. Annyira infant Didi.
2: Fekete Pákó ezt tette a Didikkel.
3: Igen. A Didit az anyád úristeni, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
1: Jó, még egyet
3: tehát, hogy
1: még
3: mindig
1: el.
3: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
1: Ezt talált ki.
3: Okay?
1: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
3: Jimmy, bukott diák, persze.
1: Nem bírom a szenvedést.
3: Jimmy, bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
1: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
3: és olvasva, dobáltam. Igen, olvasva százszor durva, mint énekelve.
1: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
3: Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Egészségügyi kockázatok a repülőutakon. Dokumentumfilm a Veszprémi Színház esélyegyenlőségi programjáról. Még nincs döntés a tihanyi kenderföldekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikót. Ha valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. A látás- és hallássérültek, az autizmussal élők, valamint idén már a mozgásukban korlátozott nézők számára is elérhetővé tette előadásait a Veszprémi Petőfi Színház. A Teátrum esélyegyenlőségi kezdeményezését a Lélektől Lélekig című dokumentumfilm mutatja be, amely azt szemlélteti, hogyan segítheti egy színház a fogyatékossággal élő emberek kulturális részvételét és társulati integrációját. Olvasható a Weholon. Továbbra is zajlanak az egyeztetések a tihanyi kenderföldek tervezett beépítéséről, de végleges megállapodás még nem született a beruházó és az önkormányzat között. A legutóbbi tájékoztató fórumon elhangzott, a fejlesztő családi házakat és társasházi tömböket építene a területen, miközben mintegy 2 hektárt átadna zöld területként az önkormányzatnak. A beruházás valamilyen formában mindenképpen megvalósul, mivel a tulajdonosnak építési joga van, de a cél a kompromisszumos megoldás.

0: szabályozás. Az övezet egységes szabályozására van szükség, írja a Hírbalaton. Tovább erősödhet a nyári időjárás. A különböző modellek alapján a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek fölött alakulhat. A legmelegebb délutánokon helyenként 32-33 fokot is mérhetünk a következő napokban. A napsütés várhatóan sok órán át kitart majd, ami kedvez a szabadtéri programoknak. Tartós esőre egyelőre nem utalnak az előrejelzések. A délutáni felmelegedés ugyanakkor időnként gomoly felhőképződést indíthat el, amelyből helyi zápor vagy zivatar kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerme.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: Balázsra. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Feri kettecském, még csak jó reggelt, hello!
2: Szevasztok, ennyire megviselt a hétvége.
1: Kicsit lent vagyok, de nem, kipihentem, meg van kedvem, meg jó a kedvem, de úgy sűrűbe voltam hétvégén, és ez most úgy kicsit úgy megérkeztem ide, így körbevesztek, kávét kapok, mindenkinek hallgatom a kis hétvégét, meg élménybeszámot, és így megültem. Meg korábban jöttem, tudod, és nekem ez nem fegyverem, gyanús, ez a gyanús. 6 óra 8-kor megérkezem, és 10 percet ülök, nekem az egy alfába való visszatérés.
2: Igen, ott van vége a reggelednek.
1: Én 14-kor bejövök, és 15-kor nyomjuk a gombot, de beültem 6 óra 8-kor, és... Nem azért, mert nem mondhatok érdekeset, de egy 10 perc monitor bámulás az nekem mindig azzal jár, hogy hó, na, akkor mi vagyok itt ilyen korán. De mindenkinek jó hétvégéje volt, ahogy hallom.
2: Ó, nagyon, nagyon. Én kérlek szépen Domoszlón jártam, ugye Máté barátom kisebbik lánya elballagott,
1: ballagások
2: a keresztszülei. Hát nagyon vicces volt a dolog, mert ugye ez nem egy túl nagy település Eger alatt, úgyhogy 11 ember ballagott az osztályból.
1: Nekem is annyi volt a gimis vége.
2: Ne.
1: Mi 15-en kezdtünk, ez egy sportosztály volt, és 10 ballagtunk, vagy 9-en, vagy 10-en végeztünk.
2: Igen, fura. Csak már úgy fura, ugye?
1: Hogy hozzá nagyon, vagy szokva a 20-as, 30-as osztályokhoz.
2: 20-as, 30-as létszámok vannak, és akkor egy ilyen nagyon szép, nagyon családi volt. Igazgató néninek arra volt ideje, hogy mindenkiről mondjon érted egy hosszasat, egyesével búcsúztatta el a diákokat, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, meg érdekes volt így a dolog. Megnéztük, ájúdozó diákok természetesen 40 fokba, amit el tudsz képzelni, pedig így viszonylag korára rakták, tehát 8:30-kor elindult a móka, de ezért 10-re mire vége lett, mert itt évzáróval van egybekötve, akkor meghallgattad, hogy...
1: Ja, ezeket még mindig nyomják, ezek a rossz komcsi ilyen, de miért kell? Nekünk olyan jó az iskola ebből a szempontból, nem náluk zárjuk az évet.
2: Semmi, hello, sziasztok!
1: Kerti parti, egy mondat a diritől, együnk, ígyunk, legyen vége, és talán mindenki a saját osztályába megkapja egyébként.
2: De már nincs is izé, már
1: bizijét.
2: Hogyha bizonyítvány papíron nincs.
1: Nincsen, nekünk ugye töprengőnek hívják például, kicsit a krétába elolvasod, csak ilyen jellemzéseket, szövegest kap a Noel, de hogy nincs ez a fél órás díri beszélt, miért nem volt. Tudják az igazgatók elengedni, meg a himnusz, meg a szózat, meg a mit tudom én.
2: Mert itt úgy gondolták, hogy kis létszámú az iskola. Mamma!
1: Oda nézzél!
2: Megvan, megfújta a hajadat a szél.
1: Motorra jöttél?
2: Bukor
1: nélkül. Igen.
3: Nem tupi, csak fel volt fogva.
1: Én is azt nézem, hogy olyan, mint a motorra jöttél, van bukós is, csak nélkül.
3: Köszönöm, minden Bridget Jones nevében.
1: Megfújt a szél, megfújt a szél.
2: Megfutta, itt van, tényleg ilyen kicsit.
1: Igen.
2: Homlokmagas.
3: Annyi, hogy homlokmagas, nem, simán csak meg van mosva. Ennyi tud.
2: Ja, hogy ennyi, ezt nem láttuk ennyi. Az elmúlt 2,5 évben.
3: Igen, mert reggel mindig felszoktam fogni, hogy túléljek, és akkor most, ugye, most nem. Valamilyen
2: most
3: oknál fogva.
2: Most így
3: igen,
2: alakult.
3: Igen. Annyira sietem, hogy rosszul parkoltam, úgyhogy pörgessük meg ezt az adást.
2: De várjál, 10-ig
1: hát kell állnod, vagy rossz helyen vagy?
3: Kicsit elnéztem ott arányokat.
1: Kicsit messze álltál meg a járdaszigettől?
2: Most akkor egy sáv nincs.
3: Nincs egy sebb, de nem kell, mert csak a hegyalja úszóval. Ezt a musa használják sokan.
2: Kilóg.
1: Igen. És az jó, mert nem is belátható az a jobb kanyar, finoman, tehát óvatosban legyünk. Nyugodtan
3: minden. Ezért mi történt az arcszörzeteddel?
1: Kérlek szépen, levágtam.
3: Ki ez a kis fiú?
1: Levágtam. Elég volt. Nagyon nagy borosta volt, már itt levágtam, megszabadultam tőle. De meg egy héten belül. Ne törődjél vele.
3: Egy fiatal Tino ült velem szembe.
1: Igen, tegnap nekiálltam, mondom, ha már a hajam ilyen bogja, akkor legalább a szakállamat levágom, úgyhogy...
3: Not approved. Hát ezt nem is hiszem már. Zsüléces írban adtálom, hogy többet ne engedjük meg ezt Balázsnak.
1: De gyerekek, egy hét és újra itt van, úgyhogy...
3: Egy hét?
1: Egy hét alatt ez olyan gyorsan megnő, hogy megérkezik.
3: De
1: amúgy mínusz
3: 15 év konkrétan.
1: Igen, ugye? Ez mínusz 15 év, kert leszedem, és igen. Igen,
3: csak
1: igen.
3: Feri mit dobna, hogyha leszedni a saját
2: kezét.
1: Mínusz 15. Neked.
2: Mínusz 15, de tényleg.
1: Nagyon szó volt már hétvégén.
2: Nagyon vicces. Nekem ráadásul ugye itt elől tök ősz, tehát ha ez lemegy, akkor így azt fogom, hogy ki ez a délceg fiatal? Nem.
3: Én most
2: ki ez a
3: fiatal
2: ember?
1: Ki ez a vicces George Clooney-ten, kérem szépen.
3: De lehet kérni bajszot? Csak hogy bajusz maradjon.
2: Csak bajusz, persze. Mm-hmm. Majd levágjuk itt.
3: Jó.
2: Jó?
1: Ja. Nekem az lesz majd, csak bajusz.
2: Hát a forgatás.
1: A Moszlantidre betolom csak a bajusz.
3: Rendőrbajszi.
1: Rendőrbajszi meg lesz. Gyerekek, Balaton megnyitott, jelentem, vizünk nincs. 2500 ér a sima lángos, 1008 a sima, 2005 a sajtos tejfölös, bekezdtük a szezont, csipős, de jó a vízminőség és jó az idő, és nagyon sokan vannak Balatonon, gyerekek. Nem tudom, idén lejjebb mentek az árak, hogy mi van, de azt kell, hogy mondjam, hogy júniushoz képest ez hosszú. És tegnap volt minden idők leghosszabb éjszakája. Fönn voltatok? Néztétek a holdat?
3: Olyat aludtam, akkor ezért volt olyan jó.
1: Feküdtettek kint a csillagoség alatt?
3: Nem
2: sajnos. De most már rövidülnek a...
1: Rövidülnek. Tegnap meg volt a napfordulónk. Tegnap volt a leghosszabb nappalunk, és a legrövidebb éjszakánk. Szeretem az ilyet, a másikat meg decemberben is nagyon szeretem. Akkor tüzeket gyújtunk, hogy ünnepeljük a fényt és a világosságot. Most elbúcsúzunk, megyünk a sötétbe.
2: És most mit gyújtottatok? Nádas?
1: Most semmit. Most semmi. Ilyenkor csak nézed az eget, és de nézed mondnám, a holdat.
2: Most volt a szent, milyen éj van most?
3: Szent Iváni.
1: Szent Iváni.
2: De azt most kell, a tüzet kell gyújtani. Az nagy nem. Mágiák.
1: Nem, a tüzet azt decemberben gyújtott, mágiát csinálsz, és ünneple...
2: De is, ne beszélj már hülyeségeket.
3: Hát Szent Iváni ilyen is van tűzakás.
1: Lehet, hogy Szent Iváni is raksz tüzet, hát de ugye te decemberben ünnepled a téli napfordulót, amikor elkezded, akkor van a leghosszabb éjszaka. És a leghosszabb éjszakán raksz egy nagy tüzet, és kezded ünnepelni a fényt, amit újra beengedsz. De ettől függetlenül Szent Iványon is lehet, hogy gyújtasz.
2: Még még tűzugrás is van.
1: Igen, de ez most a leghosszabb nappal volt, és megyünk bele az éjszakába. Igen, igen, igen.
3: Szerintem kultúra függő, teljesen őszinte leszek.
1: Egyébként
3: mert,
1: így van, ebben van pogány ünnepben, van kelta.
3: Mindenek kitaláltak már egy gyújtogatást, ezt ti is tudjátok, hogy a legolcsóbb biznisz az a gyújtogatás.
1: Igen,
3: és
1: de télen van a,
3: nagy,
1: a világosság ünnepe.
3: Igen.
1: Karácsund, ugye? Nem, nem.
2: Végre
1: elmondhattam újra. Karácsund, hát ez egy pogány ünnep volt a Karácsund, ugye így volt, ez volt a neve, hogy Karácsund. Rosszán ezt átvette a kereszténységet, semmi közünk nem volt ehhez igazából.
3: A hétvégén is a Balatonon voltam, és el kell mondjam, hogy a közlekedés azért nem az igazi.
1: Miért nem jöttél be hozzám?
3: Mert a másik oldalon voltam.
1: Ez egy nyomós ér.
2: Igen, meg nem akart.
3: Nem megyek el a szegényekhez.
1: Ezt is megértem.
3: Én a
1: nem szereted
3: oldalon
1: a szegény
3: voltam.
1: Szagot, ott déli part, az északi part, ott Heli Hansenes felhajtott gallérosok.
3: A borzasztó emberek, figyelj, én láttam egy családot, akinek a teljes, tehát voltak, mit tudom, hatan, és minden családnak... és vagy piros, fehér, kék, vagy kék, fehér, piros színű volt a ruha, és mindegyik sem nagy betűkkel rá volt írva a márka, ami valamilyen póló.
1: Heli Hansen valószínűleg.
3: Tehát póló,
1: nem.
3: Minden rá volt.
1: Füreden felhajtott galér? Az,
2: hát
1: az
2: a póló, akkor Lauflauen.
1: Lauflauen vagy Heli Hansen, és mindenkinek van egy vitorlás, ami nem az övé, és nem tudja vezetni. Nem tud kiállni a kikötőből se, de nagyon vitorlázik.
3: Zsan, ez nem kanyahodik.
1: Van egy vitorlásunk, de nincs időnk lejárni. Ez Füred.
3: Rettenetes dolog, és döblögetik a poharunkat, tudod, így a bort. Így lötyögtetik benne.
1: Igen, de felléptél, vagy mit csináltál?
3: Felléptem, igen, és akkor ilyenkor ott szoktam megszállni Füredre, mert ott szeretek lenni, amúgy van egy
1: tök jó hotel. Hol szálltál meg? A Wellness Hotelben?
3: A Wellness Hotelben.
1: Szeretem azt a hotel.
3: Az egy jó hotel, igen. És akkor néztem át rátok a másik oldalra. Ott vannak, nézve
1: van, a lányos. Nézd a szegényeket, ott nézd a prolikat ott a déli parton.
3: Én tudom, milyen nyaralót szeretnék a Balatonon, mindig eltervezem, hogy egyszer majd kikutatok egy ilyet.
1: Na,
3: ott, hogy ott Zamárdi környékén vannak azok, amikor pici telken pici ház, de tudod, az a pici ház, ami ilyen, mint a kocka vagy valami, fel van félig rakva azzal a furcsa terméskővel, tudod, nem tudjuk, hogy miért csinálták, valami fel van félig rakva, és olyan a kerítés, hogy ilyen hajlított fémből van, és régen ez nagyon tetszett nekem, hogy tudod, én balatoni kerítéseket csináltak.
2: Halakkal, vitorlással.
3: Én olyan kerítés szeretnék. Nekem csak a kerítés miatt kell egy olyan ház.
1: Nézzek neked eladót?
3: Egy olyan kerítéses házat.
1: Ha bringázom, ott én nagyon sokat járok Zamárdi, Szántód, Völdvár, Szárszó vonalon, mert ott vannak a verém, és mindig megállt hozzájuk inni. Nézzek valamit?
3: Igen, köszönöm. Egy olyat szeretnék, egy nagyon kicsit elken kicsi, közel a parthoz, aminek ilyen hajlított kerítés. A kerítést lehet meg lehet utólag is csinálni.
2: Jó, az most vagy 300 milliónál csak szólok. A közel a víznél, mert akkor tudod most már, a közel a víznél, azt be kell rakni a telket a Balatonba.
3: Az lenne jó, ha meg is vennéd nekem.
1: Jó, erre gondoltam, hogy mire lejössz, azt mondom, hogy készen van.
3: Csak egy kulcsot dobjál vele a postaládámba.
1: Jó, de nézek, akkor nyitott szemmel jár. Néha ki lehet fogni, meg most megszaporodtak az eladó ingatlanok, nem tudom mi van. Ugye a Covidnál teljesen lehetetlen volt, kétszeresére ment minden.
2: Menekülnek, nincs víz.
1: Vagy nincs víz, vagy szárad
3: ki. Hát már volt azért, nem?
1: Volt ilyen, de most kicsi ingatlan áresés van, és felszabaduló ingatlanok is vannak. Egy 5 évig nem tudtál ingatlant venni a Balatonon, mert föl se rakták, mert elment így kéz alatt. De most lehet mozgolódni. Vízparti kell, hogy legyen mindenképpen.
3: Nem kell vízparti, ezt ki sem tudnám fizetni. De ott közel, valahol ott közel, tehát azon a részen. Tehát nem fenn ott a hegyes részeken, vagy a dombosokon, hanem ott a közel.
1: Tehát mondjuk nem Kaposváron, mondjuk.
3: Nem Kaposváron, a Tatabányán.
1: Annál közelebb legyen a vízhez, mondjuk, mint a Kaposvár.
3: A Balaton nyaruló Tatabányán van. De igen, és a vízi is. Nehogy is, nem az medenc. A pici olyan, hogy izé, tudod...
2: De mennyire 20 négyzetméter?
3: Nem kell 20 négyzetméter, 50 négyzetméter. Tudod, az, amit úgy tudsz megfizetni, hogy közben nem kell eladni az egyetlen gyerekedet, hogy ilyet.
1: Jó, nézelődök a faluban akkor, meg ott mindenfelé.
3: Van még olyan halacskás kerítés szerintetek?
1: Van, nagyon sok olyan nyaraló van, képzeld el, amire én is vadásznék úgy, mert nem eladó, de nem jár le senki, benőtte a gaz, és nem tudom, hol a tulaj. És
3: beköltözni csak simán?
1: Hát ezzel már gondolkoztam. Szerintem senkinek nem tűnne föl.
2: Szó szólnak.
1: Szárszó és Földvár között még mindig van egy-kettő ilyen. És úgy várom, hogy egyszer tegyék már ki az eladótáblát. Ugye, régi kerítéssel, benőtt kis házikóval, de vagy meghaltak, vagy nem foglalkoznak
3: ezek
1: vele.
3: Bent vannak.
1: Vagy bent vannak, és mumifikálódtak. És nem, egyszerűen nem teszik.
3: De ezek olyan aranyosak, nem? És tudod, van egy kis szoci hangulata.
1: Nagyon jók
3: nagyon
1: vannak.
3: Szoci, olyan kellemesen szoci, olyan, és akkor egy pici fű, meg néhány a nagy fa.
2: Fenyőfák.
3: Nagy fenyőfák, igen. Olyat szeretnék.
1: Na, az nagyon, nagyon jó egyébként. Jó, nézelődöm neked, és akkor...
3: Ez ilyen 5-600 millió forint, akkor azt mondod?
1: Nem, ezek nem. Figyelj, ezek nem. Meg leraksz rá egy pici házat, lebontatod. Lehet azért ott szakkörözni. Nincs, nem, azért az 5-600 millió az már a felső vége. 8.
3: Láttam 1,4 milliárdért Tihanyi Vityilló, csak mondom.
1: Na, az én is láttam egy külön a szüntetés. Ami úgy elkezdődik, hogy nem, ez nem egy menekülő neres villája, igen, azt igen. Egy csávó beszél
3: benne. De tudod, akkor azt mondja, hogy nem akarjátok, de. Igen, szóval, hogy...
1: Hatalmas medencés villa, Tihanyból ránézel a Balatonra, és most azt csinálják az ingatlanosok, ugye, hogy már TikTokra, meg mindenhova már ilyen videókat forgatnak, és ilyen menő szakállas csávó. Nem, ez nem egy menekülő neres villája. Ha te is erre gondolsz, hogy ez a tehet, gyere, 1,4 emelettől sülsz, jó, hát mondom, meg köszi. Szívesen megyek, megnézem hétvégén, de ki a fene. 1,4 emerdé, és fönt van a hegyoldalban, gyönyörű feszített medence, és hogy ilyen, nem is tudom, milyennek a neve, milyen medence, ez minden érdekes, hogy könyökölsz benne, infinity, könyökölsz benne, nincs vége a medencének, és látod a tavat. Azt tehát a medence a tóból folytatódik, láttam én is, azért csorgott a nyálam.
3: Hát ez elég durva néz ki, de mit kell tenned 1,4 milliárdért, Balázs?
1: Nekem? Semmit. Ja.
3: Megjön a pénzenek.
1: Nekem semmit lehívni egy egyenleget.
3: Nagyon tetszik a gazdag nevetése. Hallod a gazdag nevetését?
1: Hallod? Megbántottad a szárszójakat, hogy szegények vagyunk, most gazdagon nevetek.
3: Nagyon tetszik, hogy rögtön lesz egy gazdag nevetése. De érdekes, ezért mondom, hogy eljátsza nekünk itt a szegénységet.
1: Jó, hát mi ott délen érted, ott el vagyunk ott a déli parton. Tűzi víztározó egyébként nem medence, és egyébként tényleg így van. Tényleg így van.
3: Édes Istenem, hát figyelj, nem tudom, Ferináltak mi a helyzet a vízzel? Esett, láttam hétvégén.
2: Hát óriási eső volt, 5 másodpercig.
3: De az engem kapott el, ha hazafelé jövett, igen.
2: De egyébként tényleg ilyen elindult, figyelj, és mondom, végre is rohadt nagy felhő volt. 5 másodperc szakadó
1: de
2: eső.
1: De azt
2: is
1: segítene rajtatok.
2: Ja, nem, hát itt hosszú hetekig kéne ilyen intenzitással essen. Vannak még nyomokban azért tartalmaz vizet, tehát még lehet, szerintem egy hónapig körülbelül még fürdő.
1: Imádom a Vitézinek ezt a posztját, zseniális, elmondta, hogy 50 milliárdért építettek ezek a szerencsétlen barmok kajakkenu központot, nyilván szétlopták magukat rajta, meg teljesen. Ebből az 50 milliárdból meg lehetett volna csinálni a vízpotlást, megépítették nagyon tipikusan, neresen az egészet úgy, ahogy kell, brutál sok lóvéval, szarul egyébként, de nincs benne víz. Hát, és az az 50 MRD, abból meg lehetett volna csinálni a vízpotlást.
3: A Lipsa, hogy 40 milliárdba került volna a vízpotlás, és 50-be került a...
2: Igen. És ahol most ott áll az a gyönyörű épület egyébként, meg minden. Nekem van tippem egyébként, hogy abból előbb-utóbb hotel lett volna, hogyha folytatjuk, igen, tehát, mert igen. Azt olyanra építettük.
1: Meg abban nincs benne 50 MRD. Tehát ja, 50 MRD-ből konkrét a Burj Khalifát megépített kis túlzásra, tehát hogy abban nincs benne 50 MRD.
2: És akkor most van a kajakkenu akadémiánk, de nincs hozzá vízünk. Hát mindent egyszerre nem lehet gyerekek.
3: Gyakorolni. Ha nem tudod mederbe csinálni, akkor nem menjél vízbe, én azt mondom neked.
2: És ugye azért érdekes ez, még mikor ezt elkezdtük építeni, akkor már tudta mindenki, hogy baj lesz. Tehát, hogy azért a Velencei tónak az állapota, az nem most derült ki. Ez már évekkel ezelőtt.
1: Kongatták a vészrangot, persze.
2: Ha egy kicsit kevesebbet tetszek eltenni, többet a vízre, akkor most minden van.
3: Jaj, ott borzasztó sok. Az élővilág. Abban a
2: beköltöznek a hotelbe.
3: Igen. Klók. Nem? Hát... Majd ott ellátják őket addig.
1: Igen. Gyerekek, nincs nyári szünet SMS, úgyhogy nekem ez kicsit hiányzik, de rendben van, ez így szép, mint amikor eltemeted egy hozzátartozót, és tudod, hogy vége, és már nem próbálod felkelteni. Hiszen meghalt, tehát hogy már nem kell tegeted, és nem beszélsz hozzá, hiszen ő már nincs, válaszik, itt van, de már úgy ez a rovat, ez úgy meghalt, csak úgy hozzánk tartozott. Viszont fantasztikus, itt van, majd beolvasom, hogy mit írt.
3: De van ezzel kapcsolatban is ilyen bárdó, hogy 42 napig még itt van közöttünk a
1: bárdóban, a köztes lépben.
3: Ezt lehet tudni, ez még van.
1: Igen. Viszont Zsülc integet, úgyhogy ráfordulunk akkor a hírekre. Jó, és akkor elkezdjük ezt a hétfőt. Játék, hírek, reklám, jelentkezés, muzsikák és minden finomság. Úgyhogy itt vagyunk mindjárt nem sokára.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Családoknak segített a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Még tartanak a korlátozások a Bakonyi út felújításnál. Világsztárok érkeznek a Balatonpartra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Jól halad a Hárskút és Lókút közötti összekötő út felújítása. A terület fontos közlekedési kapcsolatot jelent a Veszprém környéki településeken élők és a kirándulók számára is. A teljes útzárat már feloldották, azonban a munkálatok befejezéséig, várhatóan június végéig még időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A felújítás Hárskúton, a Kossuth és a Rákóczi utcák szakaszán zajlik. Az érintett útvonalat sokan használják munkába járásra, valamint a Papot-hegy környékére induló túrák során. A beruházásban korszerűbb burkolat és rendezettebb útpatka szolgálja a közlekedőket. Írja a Veol. Tart a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A 20. jubileumi évad a klasszikus gitárrajongóit várja június 27-éig. A Balatonparti rendezvény a nemzetközi gitárélet kiemelkedő művészeit hozza el Füredre, többek között a Croa Gitár Quartet, Zorán Dukic, Petrit Csekú, valamint Kanahi Jámasita is színpadra lép. A fesztivál nem csak koncerteket kínál, hanem nyilvános mesterkurzusokat, kiállításokat és családi programokat is. Az esti hangversenyek a Vasszari Galériában és a Kisfaludi Galériában kapnak helyet. Olvasható a Hír Balatonon. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben, a következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek. Általában 15 és 19 fok közötti minimumokkal indulhat a nap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió E!
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hello, most akkor hány napad iskola kezdésig? Nem érdekes, gyerekek. A 80-as végű SMS-ezőtől elbúcsúztunk, és még csak a nevét sem tudjuk, és ez így van jól. Bár írt egy SMS-t, és szerintem ez ő, most keltem fel, első gondolatom volt, a fekete-fehér hívjatok, még ő is gyász időszakban van, még ezt ő sem engedte, legalábbis 80-as a vége, de nem hívunk, nem játszol, megtetted, amit meg kellett, és vége van, ennek a kapcsolatnak vége van, haver, úgyhogy el kell, hogy engedjünk.
2: Ghostingolni fogunk téged.
1: Igen, ghostingolunk, így van. Viszont Fantás Luci visszatért, és írt egy nagyon keveset, sajnos dobhártya szakadásból lábadozom, és most már dolgozhatok, tehát hallgathatom újra a reggeli műsorotokat, nem a szakad dobhártyás hőlem, mert jó újra hajlani titeket. Üdvözlöm anyukámat és a forraszokat, Fantás Duci, aki úgy néz ki, hogy most már nálunk marad, gyerekek, nálunk marad, itt van. Úgyhogy örülünk neked.
2: Találkoztam a legdurább rajongónkkal a hétvégén. A reggelinél a hotelban éppen a lányomnak szedtem egy tányért, amikor egyszer csak valaki így jött így a perifériából, és rám sikított. Kávé előtt, és nagyon durát károkodtam, hogy mégis mi történhet ahhoz, hogy ennek kell történnie. És ott állt, mutatja a telefonját, éppen minket hallgat, ugye Péterkit hallgatta vissza, és sokkot kapott tőlem, mert meghajlott neki az univerzum, hogy ott is ott vagyok, meg itt is itt vagyok. És ott állt, hogy mindenket egy elég leforráz vett a helyzet, hogy ezt most hogy fogjuk így lemenetni.
1: Mi lesz így, mi lesz így, igen.
2: Nagyon durva volt. Nagyon. Szerintem ilyen lehet, amikor megjelenik egy kopogtató szellem valahol.
1: Igen, az nem én vagyok, 96-80 az enyém vége, jól van. Ja, az kemény, amikor hogy hirtelen meglátnak, nekem is volt most ilyen élményem, ott százszor. Nem, nekem egy csávó jött oda teljesen transzban, majd alám tolta a két éves gyereket, és mondom, figyelj, ne csináld, azt se tudják, ki vagyok, ne erőltesd a gyerekkel a fotót. De mondom, hagyd már őket, meleg van, ne kínozd a gyerekeidet, tudod, amikor úgy, és oda tolja egy eléd a két gyereket.
3: Fogd meg őket, fogd meg.
1: Figyelj, azt se tudják, ki vagyok, ne csináld ezt, nem jó, nem kell, ne erőltesd, ne kínozd a gyerekeidet. Igen. De nagyon-nagyon-nagyon örült.
2: Ezt én is szoktam mondani ilyenkor, igen, csak nem anyákkal kell. Vagyok hajlandó fotózkodni.
1: Igen, tehát ne told oda a 4 éves gyerekedet, mert nem azt tudja, hogy ki az. Nem is érdekli.
3: Nézd, hogy ki ez a bácsi, érted, már menne fürdeni, vagy lángos tenni.
2: 50 év múlva meg. Ez itt én vagyok Sebestyén Balázs Ottóval.
3: Igen. Egyszer ez a két fia még sokat fog érni.
1: Igen.
3: Inek neked.
1: Igen. Szászon helyben és környéken mi is tudunk nézni nyaralót, majd nyitva tartjuk a szemünket és a fülünket. Jó maga vízfűtés, klímaapóson villanyszerelésbe tud segíteni.
3: Tehát
1: jobban,
3: a
1: mint a
3: múcsis
1: ered. Tehát meg vagy a felújítással is.
2: Ja, de jó, csak már lenne mit felújítani. Ugye? Tehát én mondom, hogy azt, na, ha a halacskás kerítés az egy non plusz ultra, de amúgy csinálnak még ilyet? Tehát ilyet most az ember akar csináltatni. De ki csinálja ezt meg?
3: Egy jó lakatos.
2: És a lakatosok értenek a halacska készítéshez?
3: Igen, a lakatosoknak ez a munkája, hogyha kell, akkor halacskát készítenek, mást is tudnak csinálni, de ha te szépen kéred, akkor neked lesz lakatos kerítésed.
2: És akkor bele lehet írni a szövegeket, és láttam ám, mindenre képesek ezek az emberek.
3: És akkor ott lakatnék... vitorlás, ha jól legyen benne, nádast is tudnak csinálni, én olyat láttam. Szép lesz.
2: Mm. Bizony. Az a baj, hogy az ország bármely más területére csinált a cíjat magadnak, nem néz
3: azt
2: ki jól.
3: Azt ciki.
2: Ez csak itt lehet, ezt a balatoni életérzést.
1: Na most megnézed a tűzgyújtást, hogy most mikor gyújtunk tüzet?
3: Most gyújtunk tüzet, ilyenkor Szent Iván éjj tűz, ezt így hívják.
1: Akkor ilyenkor is gyújtunk.
3: Aha. Így van, ilyenkor át lehet rajta sétálni, mint ahogy ugye mi is csináltuk, lehet ugrani, lehet csak bámulni, és egyebek, és egyebek, és
1: jól
3: egyebek.
1: Van.
3: Tehát mindent lehet.
1: Jól van. Oké,
3: de
1: gyerekek.
3: De 23-24 az a napforduló.
1: Nem, a napforduló az biztos, hogy tegnap volt.
3: Igen, elmúlt.
1: Az elmúlt.
3: Jó.
2: Úristen, most volt a múzeumok éjszakája.
1: Igen,
3: az
1: igen,
3: is.
1: Igen.
3: Az minden. Is.
2: Minden most volt a hétvégén.
3: Minden most volt, és te aludtál.
2: Én nem aludtam.
3: Nem aludtál.
2: Én nem aludtam, én a Balatonon voltam. Tudod, most mondtam el.
1: Júni 21. Fejtettem
2: ki.
1: Júni 21.
3: Szent Iváni tűz, nyári napforduló, júni 23-ról 24-re.
1: Azok elkéstek akkor, mert a nyári napforduló az vasárnap volt. Tegnap volt a leghosszabb nappal. Higgy nekem, tesa, ebben jó vagyok.
3: Jó van. Jó,
1: ebben jó vagyok, ezeket mondom. Szeretem.
3: Itt ír a internet.
1: A Szent Iváni napforduló. Vasárnap 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló.
3: Volt.
1: Miközben a nyári napfordulót hagyományosan Szent Ivánéjének is nevezik, idén Alajos és Leila névnapjára esik a nyári napforduló, ami egyben a csillagászati nyár kezdete is. Érted?
3: Értem.
1: Na jó, most akkor,
3: túl vagyunk rajta,
1: akkor Iván napja júni 21, viszont a föld forgása miatt június 21-én köszön be a nyári napforduló. Aha, tehát hogy itt van valami kis csúszás.
3: Később van, de jön ez hamarabb.
1: Ennek oka a föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximálimus.
3: Nem lesz ez sok 6.48-kor ezek a tengelyfordulások meg ilyenek?
2: Teszek egy felajánlást.
3: Igen, hogy hagyjuk abba
2: ha szerzek magamnak egy balatoni ingatlant, kiskerítésekkel, akkor jövőre tartunk ott egy Szent Iváni tűzoljárást.
3: Jó, leég az egész ház, hajrá!
2: De lehet, hogy szükség is lesz, mert ki tudja, milyen démonok lakják már most.
1: Igen.
2: A másik, de hogy Laci, az, nem járok
3: Laci,
2: tűzön.
3: Én nem járok tűzön.
1: Ugye tulajdonképpen a napfordulat azért forduló, ezt nem akarjátok tudni mindent.
3: Nem, én nem akarom.
2: Na mondjad.
3: Majd kicsit
2: add ki magadból, Balázs, mert a beléd szorul. Igen, gyere.
1: Belém, az nem az szorul belém.
2: Gyere, gyere, apa, mondd el, miért fordul a nap, gyere.
1: Nem akarok boomer lenni.
2: Nem vagy boomer, gyere.
1: Már lefikáztad a posztomat
2: is. Dehogy is nem. Nem tudom, kilátta esetleg az Insta posztját, vagy hát sztoriát a Balázsnak, és gondolja azt, hogy ez még az internetnek a hőskorát idézi, amikor valaki összerakott egy animációt végre, és körbe küldte minden napok egymásnak, hogy így van,
3: megcsináltuk.
2: Igen.
1: Na, jó, nem vagy... rakok ki ilyet többet, oké.
2: De nem nyugodtan rak ki, mert nekem is kell szórakoznom valamit.
3: Mi boomerek így használjuk. Hát
1: ez van.
3: Ezt találta.
1: Igen. Köszi Balázs a megfelelő tájékoztatás, bár vastagon leszarom. Barnabás küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem sokára meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Ja, két pillantás is itt van, Szabika. Ezt is elküldte nekünk, így van. Oké, gyerekek, na jól van, megvan a játékosunk is. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Tegnap volt a leghosszabb, én fenn voltam, figyeltem és számoltam a perceket, írja egy hallgató. Hogy hívnak, mi a helyzet?
4: Tibi, minden rendben van, még reggel van, de semmi probléma.
1: Tibi,
4: nézem a VB-t, úgyhogy.
1: Na, és? Milyen meccs van éppen? Tedd már VB-re, Zsűc.
4: Ne, a mai reggelt legalább nem mondjátok el a nagy eredményeket, mert nézem vissza a médiaklikken.
3: 1-0-3-2.
4: Na persze.
1: Uruguay meccset nem akarod tudni?
4: Egyiket sem, légy szíves, a hajnaliakat ne, jó?
1: Hajnaliakat ne.
2: Hát sajnos ez nagyon megfogja határozni a játéknak a minőségét, hát, amit játszani fogsz, mert...
4: Kár volt megszólalnom, jó van.
1: Jó, de a spanyol meccset azt még tudod, mert az délutáni meccs volt, azt tudod.
4: Igen, esti volt, azt néztem.
1: Esti volt, igen.
4: Jó, én az első kettőt nézem, a másik kettőt mindig visszanézem, így reggel, amikor felkelek.
3: És Kevin Lenini Pina tevékenységét figyeled a zöldfoki köztársaságból?
4: Igen, nagyon szimpatikus, főleg
1: nagyon szimpatikus. Kevin Pira, nagyon jó edző.
3: Kevin Lenini Pina.
1: Nagyon. De most vagy ő edző, vagy gólszerző? Gólszerző, vagy edző?
4: Most ez komoly?
1: Igen.
4: De mondtam, nem láttam a meccseket még.
3: Hát de most olyan meccsről beszélünk, csak a
4: lányogatot. De szerintem játékos.
1: Nem tudod, hogy ő játszik, Kevin Pina?
4: Ő róla nem tudom.
1: Aha. Jó.
4: Majd megnézem.
1: Milyen poszton játszik Kevin Pina?
3: Nem kérdezel könnyűt?
1: Nem tudjuk. Na mindegy, kivel játszaná?
2: Kapus. Úgy lenne jó, nem?
1: Igen. Ja, Istenem, Ferivel játszanál? Őt mondtad?
4: Ferivel szeretnék játszani. Így van.
3: Jó. Ám legyen.
1: Indítsuk akkor el az órát, és esetek egymásnak.
3: Ilyen játékos, bocsánat.
1: Nem mondtam még, hogy Kevin Pina?
3: Kevin Pinával játszom.
1: Tibi, bocs. Tibi. Azt hittem a másik játékos kérdezett.
3: Nem, azt tudom.
1: Ő a Zöldfoki szigeteknek a játékosa. Na, indulunk akkor, 3-2-1, és... Tessék!
3: Tibi, honnan hívtál? Mit csinálsz? Miért
4: telefonálsz? Zalaegerszegről hívtam. Szépen. Hívtam a titeket.
3: Magázódunk?
4: Mindenképpen. Te vagy az idősebb, szerintem, ugye?
3: Tegeződhetünk.
4: Megengedem. Nagyon kedves tőled.
3: Mit csinálsz, Tibi?
4: Nézem vissza a meccseket, úgyhogy meg is lepődtem, mikor Anna hívott. Azt gondoltam, hogy
3: melód
4: valami
3: nincs.
4: Reklámügynökség. Meló van, vendéglátásban dolgozom, ezért is hallgatlak titeket vissza mindig
3: Pincér vagy?
4: Spotify-on.
3: Szakács? Melyik
4: felszolgáló,
3: oldalon
4: nevezzük így, felszolgáló.
3: De szép, van még szakma szeretet.
4: Mindenképpen, hát 24 éve, szóval így van.
3: Egy helyen vagy?
4: Mire gondolsz, hogy 24 éve?
3: Aha.
4: Dehogy is. Hát volt több is, szerintem.
3: Nyáron átugrasz a Balcsihoz.
4: Mindenképpen közel van, szóval szeretek, főleg a Borfesztiválra vonyatra. Egy kedves ismerősöz, ez mi akar lenni?
3: Megvagy, Tibi. Nyertél.
2: Igen, van. Győzelem hangja.
3: Vége ne, van
4: komolyan.
1: Kevin Pina.
4: Hihetetlen, 20 másodpercnek tűnt.
1: Neked rövid volt, nekünk hosszú. De hogy is, nem.
3: Jó, de nekünk már mindegyik hosszú ebből.
1: Abszolút izgalmas pillanat, életképek az életedből. Tibikem, viszont nagyon jól mentél, mert hogy flott voltál, nem mondtad ki, mégis beszéltél sokat. Tényleg kifejezetten ügyesen játszottál.
4: Nagyon köszönöm.
1: Könnyedén és lazán, úgyhogy mutatjuk is, hogy mi üti a markodat. Figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Hoppá! Nagyon régóta Csipetropi úr velünk van, de nem tudom összetenni a Csipetropit egy Bluetooth hangszóróval. Továbbra is ilyen.
4: A Bluetooth hangszóró a szenzációs.
3: De ad Ropit is, Csipet
4: úr. De miért a Csipetropi? Bocsánat.
3: Hát ez a márkája. Ropi, ami Csipet.
1: Csipetropi. Továbbra is gyermekkorom szilveszterre a koktéltréker jut eszembe.
3: A halacskát.
1: Amikor anyát kirakta a négy ízű koktéltréket, és tudtad, hogy szilveszterre van, mert az egyik egyszer volt.
2: Melyik a kedvenced?
1: Halacskás volt, nincsen kömény mag.
2: Malacka.
1: És ha szádban tartottad a malackát, akkor én nem kell szétrágni, mert a nyától egy idő után így beolvadt. De hát igen. Is ugye egyet ettél óránként, mert volt egy tesód is. Tehát, hogy ott le volt osztva.
2: Igen, úristen, hogy az egyetlen hely, hogy az ember megette ezeket a magokat, nem?
1: Igen.
2: A Szezám Mag Rising.
1: Na, annyit elmondunk, nem spoilerezve, hogy 2-2, de nem mondjuk el, hogy kinek ez így jó. Neked, Tibi?
4: Ez nagyon aljas volt, mert most nézem azt a meccset, és 2-2-re áll.
1: Bocsánat, a másik meg 3-1, de nem mondjuk el, hogy kinek.
4: Jó, most elvettem a telefon, nem hallottam.
1: Jó, ennél nincs szemetebb dolog, igen, ez egy aljas dolog. Ez egy aljas dolog, így elszpoilerezni. Jó van, nézzél a meccset, mi meg megyünk, jó? Köszi.
4: Annyit hadd mondjak, légy szíves, hogy ezt úgyis kevesen mondják. Hajrá, svédek!
1: Ha most várjál, miért drukkozt a svédeknek, hogy ez mi?
2: Ez egy kód volt, ez most bemutatása volt.
4: 92 óta nézek focit, és akkor ők voltak szimpatikusok, de akkor nagyon jól mentek, mert elődöntősök voltak EB-re, a következő VB-n bronzérmesek, szóval valamit szimpatikusak.
2: Nekem ez úgy hangzott, mint egy olyan kód.
1: Igen, hajrá, svédek, ez egy ilyen, egy melegvágba, egy belépő kód. Igen, hajrá, svédek. Igen, marra a parton van valami buli, ahol.
2: Balaton, hogy kire volna egy takarékszövetkezetet.
1: Svédek.
4: Igen, legyünk is.
1: Ja, jól van. Hajrá, svédek. Oké, köszi a játékot, csáó.
4: Köszönöm szépen, én is.
1: Csáó, hello. Jó, szemét dolog így egy kicsit spoilerezni, de kicsit aljaskodni egyébként. Aljas volt, de imádom. Igen, én is így gondolom, hogy ezek a legjobbak egyébként. Igen. Na jól van, Csipetropi.
3: Csipet úr,
1: gyerekek, jól van.
2: Az arra vagyok kíváncsi, hogy a Csipetropiból lehet-e építeni? Mert például a kukiból tudsz építeni, ugye, hogyha megnyálazod, akkor végig összeragasztod. De ugye a Csipetropi...
3: A kukit megnyálazod?
2: Hát azt a kukit.
1: Megnyálazod a kukit.
2: Légy szíves, csak kimélje meg ettől. Kimélje meg.
1: Ilyen kukit nyálazol-e meg? Hol nyálazol a kukit?
2: Én elnézést kérek mindenkitől őszintén, hogy azt gondoltam, hogy ez a beszélgetés abban az irányba fog zajlani, amit én gondoltam. Én itt építkezésről beszélek.
3: Jó, értem, és akkor most Csipetropiból bekérek neked egy 40 zacskóval, jó,
2: és akkor belőle?
3: Kipróbálhatod, hogy tudsz-e belőle építeni.
2: Köszönöm szépen, Feri. Köszönöm szépen, hogy elengedted a pénisz témát ilyen gyorsan.
3: De én hoztam be, de én legyek már a hibás, hogy te itt kukizol adásba. Ne nézz így, kérlek, meg kiugrom az ablakon.
2: Ferenc, úgy látom, hogy a hétvégén elkanászosodtál, úgyhogy lesz akkor most egy beszélgetés.
1: Meg kell nevelni. Szaktári! Ezt kell neki adni azonnal.
3: Na, igen. Hírek alatt, gyere és csak ki vele!
1: Tűztessed magad!
2: Most lemegyünk, és egyik fogunk átállni a kocsival, Feri, közben megbeszéljük a nagy dolgokat.
1: Sokat matyizol. Nem nézitek az Instán, nem szeretitek
2: őt?
1: Rászól emberekre, ő rászól. Nagyon szeretem, akarok neki írni, hogy szóljon rám.
2: Nem
1: tudom, hogy kell neki írni, üzenetben vagy kommentben, de akarok ráírni.
2: Majd segítek neked, apa.
1: Jó, Léci, idős beteg boomer vagyok. Léci, segíts, hogy írhassak rá egyetek, hogy küldjön egy üzenetet.
2: Ez a hétnek a tanterve lesz. Megtanuljuk Ferit nem a kukira gondolni minden kapcsán. Balázs pedig direkt üzeneteket írni az Instagramon.
1: Akarok neki küldj egy üzenetet. Nem a tízzel!
2: Azt kéne, hogy őt kéne rátenni most ilyen politikai vonalra. Tudod, hogy így izé.
1: Nagyon
2: így,
1: kedvelem.
2: Igen,
1: nagyon szeretem őt. Igen, valaki nem tudná, az Instán van egy fiú, aki mindenkit felköszönt, vagy rászól. És

0: És akkor ránk szól.
1: És akkor szóljon ránk, adjuk át neki, hogy légy szíves, szóljál ránk.
2: Utána zsűrre is el kell szólni.
1: Igen.
2: Azt se bír magában.
1: Még a hangon is hasonló édrában egyébként. Tudom, nagyon jól tudom hozni egyébként. TikTokon is megy, igen.
2: Már van Balázsos. Van Balázsos videó.
1: Na jó, hát de nem én, csak Balázsos
2: sebesség
1: videó.
2: Sebesség Balázsos kell, nem sima Balázsos.
1: Igen. Tehát csak sima Balázsos az nem jó.
2: Fejezd be a gyászolást.
1: Őt nagyon-nagyon szeretem, elküldték, itt van az instagram.com-on.
2: Na gyertek, srácok, most átbeszéljük a dolgokat szünetben.
1: Na,
0: helyreteszünk
2: magunkat. Igen, helyreteszünk magunkat, és elindulunk.
0: Jó, igen. Hét után, gyerünk!
2: A minőségi műsorkészítés
1: úgy. Ilyen vagy, 20 000-en követik, nagyon király, 20 000 követője van.
2: Most ezt kicsit meg tudjuk dobni szerintem.
1: Nagyon imádom. Na jól van.
2: Mi az, hogy én, hogy rám is rám kezdtem, hogy beérjek pontosan? Én mindig itt vagyok pontosan. Azt se tudjátok, hogy mikor vagyok itt. Spekuláció!
1: Szaktanári! Na jövünk mindjárt, gyerekek. 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
2: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
8: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház

0: fantasztika és sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
7: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
8: Ne maradjon ki a nyár hangjaiból! Ellenőriztesse hallását az Amplifonnál! Foglaljon időpontot telefonon! 061-350-60-70 Amplifon.
9: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
10: Június a regekrémes hónapja. Kérj egy eredeti regekrémest, és kapard le az ajándékszelvényt. Minden krémes nyer. Vár az apátsági regecukrászda.
11: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A profi padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb árukészlet, még több választék.
12: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
12: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacor Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Generál kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
16: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
17: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A rádió egy legfrissebb hírei.
18: Sokan indulnak biciklitúrára. Zöld parkot szeretnének a veszprémiek a gyárkert helyén. Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte. Mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
19: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges 2 egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező. készül.
18: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Élhető zöld közösségi teret szeretne a gyárkert és környékén a veszprémiek többsége, derült ki a Pannon Egyetem lakossági felméréséből. A kutatás szerint a helyiek támogatják a kisebb közösségi és kulturális rendezvényeket, ugyanakkor nagy igény mutatkozik egy árnyékos, pihenésre alkalmas közpark kialakítására is. A válaszadók egy vegyes használatú területet látnának szívesen, ahol a rendezvények és a zöld felületek egymást kiegészítve működnek. A felmérés egyértelmű eredménye, hogy a lakosság elutasítja a terület túlzott beépítését és egy új lakópark kialakítását, írja a Veol. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét jövő nyáron augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg, Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az eseményt több ezer néző követheti a helyszínen. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben, a következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek. Általában 15 és 19 fok közötti minimumokkal indulhat a nap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy!

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Két óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És még egy baleset az M1-esen, csak most Budapest felé vezető oldalon, egészen pontosan az M1-es nullásra felhajtójánál a zárásban. Ez most történt. Köszönjük szépen. Így van. Ha van friss, akkor küldjétek. Jó? 0623-111-111 az SMS számunk. Ez a helyzet, gyerekek. Így vagyunk. Mit csinálsz?
2: Megpróbálom kiroppantani a nyakamat, de nem sikerül.
3: Csináljam?
1: Én meg tudom csinálni, de csak egyszer.
2: De úgy szeretném, de ahogy Bruce Willis szokta, egy olyat kérek. Tudom, hogy így megfogják, és amúgy láttad csomó embernek a neten, hogy csináltak, és ez olyan jó érzés lehet.
1: Jó érzés, de nincs sok értelme ezek. Általában ilyen levegőbuborékok, ettől nem oldódik meg semmi, csak roppan egyet, hangot ad, de hogy ez ilyen kicsit ilyen parasztvakítás ez a kiropogtatás állítólagosan, aztán persze ki tudja.
2: És mi lenne, ha azért kipróbálnánk?
1: Jó. Ha most egymásnak megcsinálnánk.
2: Most egymást roppantsuk ki.
3: Először roppantsunk téged, jó?
2: Hát jó.
3: Aztán nem tudsz roppantani.
2: Jó, utána majd álljátok el a kocsiba.
3: Az annyira bizarr, amikor így megfogja a csávó a fejet, fekszel, és így ránt
1: roppant. Ránt egyet, és akkor ropog egyet, igen. Igen, igen, igen, igen.
2: Én azt szoktam, amikor hogy lefekszem az ágyra, és megkérem a gyereket, hogy a gerincemen sétáljon.
1: Hú, de jó, azt én is csináltam, amikor kicsi volt a Noah. És akkor fekszel, nyögsz, ő meg imádja. Igen.
2: Recsrop.
3: Recsrop van.
2: Igen.
1: Recsrop.
2: Recsrop rádió.
1: Ez a Recsrop rádió, igen. Igen. Gyerekek, hallottátok, hogy megint lezárták a Hormuci szorost? Ja, igen, ez már azért már nem is foglalkozunk vele, mert mindig megnyitják, mindig lezárják, de most megint az izraeliek trükköznek valamit, úgyhogy gyorsan ott a már.
2: De mikor tudták lezárni? Pénteken nyitották meg.
1: Pénteken megnyitották, de ezt nem szerették. Nem szerették ott, hogy béke van, aztán már kicsit ott meglőtték, oda Libanonba átlőttek, azt már nincs is annyira béke. No, de Duna Bogdány, nézzünk egy ilyen kis kedves hétfő reggeli hírt, nem? Duna Bogdány, megvan a 250 piknikező gyermek? Nagyon negyen szeretem, ugye elindult a Duna Gangesként való kezelésen. Oh. Vagyis azt jelenti, hogy hát egyre népszerűbbek a szórásos temetések. Ugye a szórásos temetést azt úgy kell elképzelni, hogy...
2: A szórásokban csak a fajlatot értettem.
1: Igen. Hát a szórásos temetés, ez ugye hambasztanak, ugye?
3: Igen, és akkor utána a gyászoló rokonság kimegy, fogják a kis urnácskát, és...
1: Igen, és a Szia Nagyi Miszél hozott című történet eljátszák, mert történt ugyanis, hogy 250 piknikező gyermek mellett tartottak temetési szertartás a strandnál. Kiakadtak a helyiek, ugyanis Duna Bogdányban hát történt, hogy elindult a szórásos temetés. Ott voltak a piknikező gyerekek, akik aranyosan strandoltak, nagyokat nevettek, jól érezték magukat.
3: Bográcsban csinálták a paprikás krumplit, és egyszer csak...
1: És egyszer csak az üzletszerű temetkezési betolták a nagyit úgy, hogy 100 méteres védőtávolság mellett a strandjuk alatt történt, átmenet és átolózásra kijelölt helyen, közvetlen közelben 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívást is kapott az önkormányzat, közbotránkozás kísérte a szertartást. Mi ezzel a baj? Hát szent folyóként tiszteljük a Dunát, lassan gangeszi magasságokban vagyunk. Nincs ezzel baj.
2: Én
1: nem?
2: Azt várom meg, hogy már egy égessége halottak ott a vizen. Tehát ne legyen az, hogy odahozzá, mert ne készem hozzátok, hanem akkor legyen az, hogy akkor ott gyújtjátok meg.
1: Igen. És beszórták finoman hát tulajdonképpen a gyerekeket is. 250 piknikező gyermek kapott egy kicsit a nagyiból. Majd kiírta egyébként Duna Bogdány önkormányzatára a polgármester, hogy hát szeretnék megkérni őket, hogy ne nagyon részesítsék előnyben a szórásos temetést, mert hogy legálisan csinálják ezt temetkezési vállalkozók bevonásával, az ECR-re gyártott speciális oldódó papír urnával lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ne szórjanak, mert abból kapnak a strandolók is.
3: Itt a kis képeske.
1: Semmi nem jó, komolyan
2: de
1: mondom.
2: De mit gondoltok, a homok miből van amúgy?
3: Na tessék, elhúny nagyikból.
2: Az, figyelj, az full nagyi. Az full nagyi, az csak nagyi.
1: De várj, itt mi történik? Itt Cessnáról kiszórták a nagyit?
3: Nem.
2: Odaálltak a partra.
3: Odaállsz akkor... a partra, bedobod a koszorút. Ott úszik a koszorú, meg a kis virágszirmok, és az a fehér tőcsérke, vagy az a kis fehér izé a közepén, ő a nagyi.
1: Ő a nagyi.
3: Ő ott úszik a nagyi, tehát nem repülős szórás, hanem ott állnak a Dunaparton, körbepuszigatják, jaj, de jó, szia nagyi, zuty, bludy.
1: De nagyit bele kéne rakni egy urnában, és az urna a víztől így szétporlad, és ott nagyi megy.
3: Azaz.
2: De azt mondták, hogy nem ez történt, azt mondták, hogy szórták.
3: Nem. Itt van, így dobták, hát ezt hívják szórásos temetésnek ott.
2: Én azt hittem, hogy elővesztek egy tasakból.
1: Én is azt hittem, hogy fogták a nagyit, és azt mondták, de ne úgy, azt a vízbe kell rakni, de akkor már a túlvezéred nagyon gyászoló nagypapa azt mondta, hogy repülj, nagy, juss!
2: Mennie kell, a mamának most kell mennie!
1: Igen, nagy viszél hozott nagyikám. És abban a pillanatban beszórták a levegőbe, érted?
2: De én is azt gondolom, hát nem ezt jelenti az a szó, hogy szórás. A szórás nem azt jelenti, hogy egy papírtörcsöt beteszed a vízbe, az teljesen más jelent.
1: Akkor mert most... mi is így búcsúztattuk a nagymamámat, és nagyon szép volt, elhajóztunk valahol az Árpád hídig, ott beraktuk a
2: de
1: a mamád
2: az Árpád hídre vágyott, mint utolsó.
1: Ő mondta, hogy én szeretném, ha az Árpád híd alatt temetnétek el.
2: Esküszöm. Nem olyan a családodnak a
1: Balatonba szeretett volna, csak...
3: Túl messze volt, nem értünk rá.
1: Nem volt kedvünk 100 kilométert utazni. A gyászoló nép annyira sírt, szer... hogy mama, marad az Árpád itt. Pimár utca legalább olyan festő, mint Balaton Bogdány.
2: De lehetett választani hídat, vagy ez teljesen mindegy volt?
1: Nem, ez a hajó, ez fix útvonalon közlekedik, valahol ott elindul az Árpád híd, de szembe a Margit-szigeten, felmegy valahova a Rómaig, ott berakod a vízbe a nagyit, dobálsz rá egy kis virágot, és a nagyi aztán már lent utazik a lánymányos innál, Paksnál már nagyon jól van.
2: És ott azok a horgászok, akik ott szoktak elni a hídlábánál, ők ezt hogy nézik végig?
1: Nagyon szeretik, mert ott picit más ízű a hal. Igen. Na de várjál. Tehát akkor itt a nagyit nem a gyerekekre szórták rá, hanem berakták a vízbe?
3: Hát legalábbis, amit a polgármester úr vagy az önkormányzat kitett kép, azon a képen egy ilyen úszó papírúra van.
2: De szerintem az a helyes. Az lenne a helyes. Ezt kéri
3: ez
2: ő.
3: Jó.
2: Azt írja a szövegben, hogy szeretné, hogyha így csinálnák, mert ez legális, de így kell csinálni. És ők szerintem pont így azt jelenti, hogy szórták, érted?
1: Igen, nagyon jó kommentet olvastam, mert az egyik kommentor azt írta, hogy nekem két kérésem van a temetésemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy engem is szórjanak, a másik, hogy nem engedem a hamvasztást. Tehát, hogy szórják szét a testrészeimet, de nem engedem a hamvasztást.
2: De hát akkor daráló az egyetlen opciód.
3: Jó, és repülőről Budapestre.
1: Repülőről Budapest, hamvasztás kizárt, szórják szét a testrészeimet. Ez a hangosabb főrök, te mondom, ez jó.
2: Ez a koppány temetés. Nekem ezt tetszik. Figyelj már, amúgy nem lehet olyat csinálni, hogy akkor, hogyha ledaráltatod magad, és aztán beszólnak téged, hogy egyenek meg a halak, meg a dolgok, tudod, így azért, hogy...
1: Ja, hogy kis részletekbe így vinoman,
2: hogy
1: darálódja,
2: hát,
1: megcsukni.
2: Hát, hogy egyen rész a körforgásnak, de ne úgy,
1: rohadt
2: hogy...
1: élet, de a fejét nem tudjuk ledarálni.
2: Kell csinálni egy kutatást, igen, arra vonatkozzak, hogy mennyi, mekkora a lábnyoma, az ökológiai lábnyoma annak, hogy elégetik a testet. Versus,
1: igen,
2: ha megetetik a malacokkal.
1: Igen. Szóval arra, hogy van egy speciális urna, ami vízben feloldódik, de hogy akkor tudom, miért nem vittük a nagyit a Balatonban, de nem lehet. Nem lehet azt. Legálisan nem lehet a nagyit elszólni.
2: Na, már így nevelt téged, hogy csinálja, amit lehet?
1: Nem, rám kacsintott, és azt mondta, hogy vigyél a Balatonba, tudom, vagy illegális.
3: Egy utolsót.
1: Légy bátor. De hát akkor még nem én intéztem azt, még anyukám még intézték, gondolom, ők a legális utat választották.
2: Anyukádék még nem voltak beoltva ezzel
1: még a... nem. Igen. És akkor most mi baja van ennek a 250 fürdőző gyerekeknek, hogy ott elúszott mellettük a nagyik is... Most ezzel mi a
3: hát
1: baj?
3: Az, nem. Hogy a Duna bogdányiak, vagy varsányiak, vagy mindenki, aki ott él, érted nekik, ez egy fontos dolog. Hogy
1: nem akarnak gangeszt a Dunába?
3: Hát igen, hogy ott úszol egyébként, és egyszer csak beleúszol egy ilyen izébe, egy ilyen rózsaszírom, hogy hívják be. Hát nem jó.
2: Szerintem az történt.
1: Na.
2: Hogy van ez az eljárás, amit most látok a képen, ahogy lehetne csinálni. De nem ez történt, hanem oda mentek, és csak simán a partot beleszórták.
1: Félreértették a szórásos temetést.
2: Igen, és ugye a tetején ugye nem az van ilyenkor, hogy rögtön eltűnik a vízben, hanem ez egy kicsit felül ez a por erre a víznek a felszínére, és egy idő, amíg ugye belekeveredik.
1: Igen, de hogy ők ezt félreértették, és azért felfele dobták a nagyit, és betemette a 250 gyereket.
2: És a bajuk,
1: és mondták, hogy ne így szór, papa, mit csinálsz, papa?
2: Ez kálciumport.
1: Igen. Mert ugye az, hogy a búcsú pillanatait meghitt zene kíséri, elengedés csendben beleolvad a hullámhozásába, a vízre helyezés lebomló urnában történik.
3: Na.
2: Ennek kéne történnie.
1: Ennek kellett történni, eljött a 250 gyereket, megfürdették némi kálciumban. Ettől még a nyári tábor.
2: Ez így van.
3: Így van.
2: Na most már felteszem a valódi kérdést a mögött, a történet mögött. ott ülsz a kezedben a bogrács gulyásra. Igen. Már a kenyér is le van szeretelve, ott van a másik kezedben.
1: Igen, megérkezik
3: a nagy... Kovászos uborka van hozzá?
2: Kovászos uborka is van hozzá. Rájta van a szalvéten, ettől kicsit undorító, rátapadt a szalvéta. Mérges vagy, de éhes. Mérges vagy és éhes. És akkor ekkor ezt csak megérzed, ezt a kis lehel, egy ilyen kis szellő így a hátadon, hogy megcirugatja a hajadat, egy kicsit meg is mozdul.
1: És látod, hogy szórásban vagy. Lerez,
2: és egy vékony réteg, egy ilyen, nem is tudom mi ez, egy ilyen, mint amikor sütitek, mi a perje, vagy mi ez?
1: Perje. Tehát rájössz, hogy a nagyi még egy kicsit rájár a halászlédre.
2: Igen.
1: Megfújom a tetejét, és a fölével együtt lemegy a nagyi.
2: Megfújja a tetejét?
1: Meg!
2: Nem az csak, hogy jól elkevered, hogy...
1: Fogod, és azt mondja, de nem akacs vagy, te nagy, nem akacs vagy, most már tágíts innen, nagyi. Tűrtőztessed magad!
2: De te, na, szóval érted?
1: Hogy, értem, hogy, mi a kérdés. Ha én a halászlevet nem adom oda semmilyen.
2: Ezt akartam kérdezni,
1: hogy... Semmi, megesszük kenyeret, tunkolunk bele a nagyival, és azt mondom, hogy ilyen nagyi, ez ilyen feladatot kérek. Te mit csinálsz vele?
2: Táborosztatod a gyerekeket.
3: Igen.
2: Az utolsó kavarást csinálod a paprikás kumplén.
3: Még egyet kavarok rajta.
2: Meg látod, mi történik? És akkor kétségbe esel, vagy mellihamúzol a cigitből, ahogy szoktál. Igen, vagy igen, ennyi. Semmi,
3: kavarsz rajta. Még egyet, eltünteted a nyomokat. Jó étvágyat, pacsírták, gyerünk,
2: eddig mindenkinek. A játszóterekkel ennél sokkal rosszabbakat is megesznek a múlt.
1: Abszolút, persze.
2: Az én gyerekem egy időben cigicséket gyűjtött.
3: Na.
1: Igen.
3: Mennyivel jó.
1: Strandoltál már homokviharban? Nagyjából ugyanez. Nagyjából ugyanez így van.
2: Itt vagyok a nagyi hívatok.
1: Igen, én vagyok a nagyi hívatok. Az úszó döglött halbezzeg nem zavarja őket, tessék. Na?
3: Mert az természetileg
1: ott van. Vagy a ködi akkumulátor szennyezés, érted? Az sokkal nagyobb baj, mint hogy egy nagyi bemegy a Dunába. Ezt nem is értem, komolyan mondom. Én mindig a nagyi titkával szoktam csinálni a paprikás krumplit, úgyhogy nincs ezzel baj.
2: Mi van akkor, hogyha megeszed valakinek a hamvait, és a személyisége kicsit beléd költözik?
1: Ja, hogy azt mondod, hogy nagy is leszel?
2: Hát te megeszed a paprikás gulyást, de csak... Most
1: kell a füstíz a jó gulyásba, írja Kazi. Na, mindjárt elérjük Duna Bogdány polgármesterét, csak hogy egy mondattal tegye ezt nekünk helyre. Egy nagyon kedves posztot írt ő ki, nincs ezzel baj.
2: Csak... Ezt már a nagyi mondatta vele.
1: Igen. A szórás és a szórakozás fakadhat egy igéből a szó eredete szerint, írta egyébként Duna Bogdány polgármestere. Szórás és szórakozás.
3: Igen, mert tudom, ők szórakozni járnának oda, de ha beleszórnak a szórakozásba, az már nem olyan.
1: Igen.
2: Nem úgy hangzik ez nektek, mint ha ő egy olyan ember, neki tud szó vicceket esetleg ilyen?
3: Csak nem a hahotáért nyúlsz.
2: Doktor Hahota?
1: Nincs lebeszélve vele az interjú, de mindjárt megkérdezzük. Én szeretem ezt a történetet. Az a baj, tényleg ilyen nagy Lebowskit látsz magad előtt. A 250 gyerek, ahogy beszállódik a pernyével, miközben a síró rokonságot nagyon vonul. Kicsit
2: alapból a Dunában fürdeni az egy vállalás. Teljesen őszintén leszek.
1: Én nagyon sokat fürdöm a Dunában.
2: Tudom, ezzel mondom.
1: Nagyon az szeretem a Dunát.
3: Most képzeld el, hogy mi között úszol. Nagymamák, nagypapák.
2: Meg a sok vállalkozó szemléletű ember, aki beköti a szennyvizét, meg ilyenek a Dunába. Tehát, hát, amikor bemész a Dunába, akkor azt mondod, hogy szabad vagyok, és nem zavarnak a körülményeim. Nem ezt mondod?
1: Igen, de nem itt kell fürdeni, tehát nem Pest környékén kell fürdeni a Dunába, hanem följebb. Volna. Igen, tehát, hogy följebb egy kicsit. Följebb.
2: És akkor ott jobb?
1: Ott szebb egy kicsit, tisztább, igen, természet közelébb.
2: De nincs benne a pakliba, hogy elúszik mellette egy tehén?
1: De benne van, hogy egy mocskos nagy fekália is elúszik mellette.
2: Na, tehát, mondom, tehát, aki a természettel akar egyesülni, az vállalja annak a következményeit. Én ezt mondom.
1: Itt van Duna Bogdány polgármester, egy rövidre. András, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát,
4: jó reggelt!
1: Igen, jó reggelt, itt vagyunk. Olvastuk a posztot. Egybe segíts nekünk, András. A nagyit betették egyben, vagy a nagyit földobták az égbe, és a szél az beterítette a gyerekeket. Ezt nem tudtuk kibogozni a történetből.
4: Elnézést, de én azt gondolom, ennek a témának a komolysága, meg az, hogy mégiscsak kegyeleti dolgokról van szó, nem gondolom, hogy ez egy jó felütés.
2: Ez a hajó elment 15 perccel ezelőtt.
1: Ez 15 perccel elment, polgármester úr, de nem, most csak kérdezzük, hogy nem sikerült kibogoznunk a posztból, hogy mi történt? Tehát ez csak egy sima szórás volt, vagy már félreértették a szórást?
4: Ez a Dunában való temetkezés volt.
1: Dunában való temetkezés.
2: Most mi azon gondolkodunk, hogy azt beszéljük pontosan, hogy ugye maga a szórás, ugye ez egy lebomló, egy ilyen papír urnában történik, berakják a vízbe.
4: Igen, és hát most... itt kétféle dolog van. Az egyik, hogy valakik ugye ezt illegálisan szokták tenni, ugye szűk családi körben mondjuk, vagy tehát mindenféle felhajtás nélkül, ami ugye egyébként illegális, vagy szabályosan, mint ami ez a mostani is történt, tehát még nem tudjuk, hogy szabályosan, mert megvizsgáljuk, hogy már volt engedélye, akkor pedig hát ugye ilyen temetkezési vállalkozóval, és hát ez nyilván szabályok betartásával zajlik.
1: Ha, tehát van egy kijelölt hely valahol a Dunán, ahol lehetne, nincs, meg valaki is nincs kijelölt.
4: Ez a probléma.
1: Igen. Ja, értem, és akkor ott volt a 250 gyerek, aki fürdőzött, miközben ott megtemették a nagyit.
4: Hát igen, nem, nyilván ezt most úgy képzeljük el, hogy teljesen egy helyszínen, de minden esetre elég.
3: Elég közel.
1: Egy kicsit ilyen eklektikus lehet, hogy itt a csipogó, igen, csobbanó, nevetgélő, nyári zajos, napolajos gyerekek, egy perccel később meg ott a násznép, aki teszi be a vízbe. Igen, ezt még megértem,
2: hogy ez a násznép,
1: aki teszi be a vízbe, igen. Ez így ebben a formában az. És el lehet ezt választani külön? Vagy akkor őket most megkérte a polgármester, hogy ne tegyék be a Dunába? Vagy most mi a megoldás?
4: Nem, hát a megoldás az lesz, hogy ezt tisztázzuk, hogy milyen lehetőség van nekünk korlátozni ezeket a tevékenységeket, és nyilván gondolom afelé fog menni a dolog, hogy jelöljünk ki egy szakaszt, nekem van is erre ötletem, és akkor el fog különölni ez a két entitás.
1: A fürdőző gyerekek meg a temetés.
4: Igen, pontosan.
2: Még entitásokról nem beszéltünk, de a kérdés az, hogy a maga a poszt alapján, ugye mi arra gondoltunk, hogy itt a probléma az azzal volt, hogy csak simán megfogták a hamvakat, mint az amerikai filmekben, amikor kiállnak a hídra, és akkor így kiszórják őket. De akkor ez nem történt meg.
4: Csónakból történik, csónakból.
2: Aha. De hogy akkor nem akkor nem belehelyeztek egy papírurnát a vízbe, hanem szórták a kezük. Ja, értem, mert mi akkor ezt értettük félre, mert mi ezt a posztot úgy értelmeztük, hogy az egész úgy történt, mint a filmekben, hát amikor komédiát csinálunk
1: belőle. Igen, hogy beterítette a 250 gyermeket.
4: Igen, itt arról van szó azért, hogy mondom, van ez az illegális féle, meg a legális, hogyha vagy rendelkezik engedéllyel, és mondom, az utóbbi ez tényleg csak ilyen papírúrnást tesz lehetővé.
3: És azt is, aki jelölt helyen.
1: Jó, oké, ezt szerettük volna tudni. Polgármester úr, köszönjük szépen!
4: Kérem.
1: Köszönjük, visszatásra.
2: Nem,
1: én nem értem azokat az embereket, akik azért, mert temetésről beszélünk, ilyen nagyon hirtelen, nagyon komolyra váltak. Értem, persze, polgármester, meg a gyász, meg nem tudom, de lehet erről azért egy kicsit ilyen bátrabban, felszabadultabban. Ez sajnos az élet része? Hát ez,
2: nem
1: ez...
2: tudom, szerintem mindenkinek más a megküzdése, de én speciál a fekete humort preferálom.
1: Én is.
2: A családomnak a 70%-át eltemettem már, ezért jártas vagyok ebben a témában. Azt érzem, hogy nekem az a gyógyító erejű, amikor tudok rá nevetni.
1: Abszolút. Másrészt
2: meg engem az, tehát hogy az érdekel, amikor azt mondják, hogy én már tudok is egy helyet. Az azt jelenti, hogy a szomszédváros polgármesterének a nyaralója. vagy valami.
3: Igen, tudunk kiszúrni.
2: Nekem már eszembe jutott különben egy ember, aki ezt nem bánná.
1: Valaki csak annyit írja, Istenem, már tudom, miért nem dolgozom a közigazgatásban. Jó, a polgi gyereke. Lehet, hogy a téma miatt, de lehet, hogy valami más.
2: De ezt magának kereste, ha ő írt olyan posztot, ahol az van, hogy szórás vagy szórakoztatás.
1: Igen.
2: Tehát ő dobta fel a labdát magasra, és ebből azt gondoltuk, hogy azt szeretné megbeszélni velünk.
1: Hát. Ezt talán ő ezt egy kicsit máshogy gondolta.
3: Igen, amikor írta a posztot, még nem gondolt, hogy telefonálunk.
2: Jó, se beszél van, az mi?
1: 10 perce még nem számított, hogy felhívjuk. Ja, igen, hát ez az élet része, ez a legjobb ezen egy kicsit úgy. Ja,
2: az a jó hírem, hogy mindannyian így fogjuk végezni.
1: Ez egyébként így van. Ez egyébként így van. Fél nyolc gyerekek, hogy elröppent ez a kis fél órás?
2: Ez az ólommadár, hogy elszállt, te jó ég?
1: Igen, azt a mindenségét elszállt, mint a nagyik. Jövünk mindjárt fél nyolcan pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
3: Ugrunk egy bombát?
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: A Sopron Fest Szintodán, Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a csillagpatikákban és online. Pregnea.hu.
14: Bakonykötőelem. Csavar, szeny, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
15: Jogosítvány.
16: Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához.
15: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
16: tarnaiautosiskola.hu.
17: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
18: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
17: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
11: Ma is 17 órakor a lemezjátékok.

0: két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Egészségügyi kockázatok a repülőutakon. Dokumentumfilm a Veszprémi Színház esélyegyenlőségi programjáról. Még nincs döntés a tihanyi kenderföldekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Ha valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigi injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
2: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. A látás- és hallássérültek, az autizmussal élők, valamint idén már a mozgásukban korlátozott nézők számára is elérhetővé tette előadásait a Veszprémi Petőfi Színház. A teátrum esélyegyenlőségi kezdeményezését a Lélektől Lélekig című dokumentumfilm mutatja be, amely azt szemlélteti, hogyan segítheti egy színház a fogyatékossággal élő emberek kulturális részvételét és társulati integrációját. Olvasható a Weholon. Továbbra is zajlanak az egyeztetések a tihanyi kenderföldek tervezett beépítéséről, de végleges megállapodás még nem született a beruházó és az önkormányzat között. A legutóbbi tájékoztató fórumon elhangzott, a fejlesztő családi házakat és társasházi tömböket építene a területen, miközben mintegy 2 hektárt átadna zöld területként az önkormányzatnak. A beruházás valamilyen formában mindenképpen megvalósul, mivel a tulajdonosnak építési joga van, de a cél a kompromisszumos megoldás. Az övezet egységes szabályozására van szükség, írja a Hírbalaton. Tovább erősödhet a nyári időjárás. A különböző modellek alapján a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek fölött alakulhat. A legmelegebb délutánokon helyenként 32-33 fokot is mérhetünk a következő napokban. A napsütés várhatóan sok órán át kitart majd, ami kedvez a szabadtéri programoknak. Tartós esőre egyelőre nem utalnak az előrejelzések. A délutáni felmelegedés ugyanakkor időnként gomoly felhőképződést indíthat el, amelyből helyi zápor vagy zivatar kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: legyen.
1: 3:48 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Te ezt mondjátok meg nekem, mert rutinosabbak vagytok. Várj egy időjárás, mondjál itt, Ferenc, valami
2: mit
1: szépen.
2: Mit lehet erről mondani?
1: Köszönöm meleg. Szépen.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Milyen jó, hogy nincs már riposzt, ezt megírta volna. Az előző polgis beszélgetést egyébként, igen. Szóval, hogy van az, hogy én nagyon ritkán vagyok vonatállomáson, de pénteken volt szerencsém kimenni vonatállomásra. Jártok vonatállomásra? Ti sem nagyon vagytok azért azok
4: ha valakiért megyek,
1: vonatosok.
4: Igen.
1: Ha valakiért kimész. Teljesen új volt nekem, hogy jött a kisebbik gyermekem Szegedről osztálykirándulásról. 16 óra 9-re kellett volna beérni a vonatnak, aztán lett 17 és 23. Tök mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem az egy megszokott jelenség a MÁV-nál egyébként, hogy 5 perccel a vonat beérkezés előtt fingja nincs, hogy melyik vágányra jön a vonat.
2: Igen, keresik a helyét, hát persze.
1: Ez egy természetes dolog. Álltam ott, tudod, és az van ugye, hogy idő késik, honnan jön hányos vágány. Hát mondom, micsoda utas tájékoztatás ez itt, kérem szépen. Milyen modern, micsoda rendszerek ide. Induló érkező, meg voltam őrülve. Hát mondom, ez gyönyörű. Megnézem az érkező vonatok, megtaláltam Szeged, 16 óra 23, 16 óra 18, 6 perc, itt a vonat, nézem, hányos vagy, zéro. Át van húzva. Nem tudja a MÁV, hogy nagyjából a nyugati küszöbénél járó vonatot hova sorolja neked be, melyik vágányra. Hát mi lehet ott, kérem szépen?
2: Ami szabad lesz éppen.
1: Mi az, tudod, hogy ami szabad lesz?
2: Vagy dobnak izével kockával. 12-es.
1: Várja, ez egy informatikai rendszer. Ezek a vonatok indulnak, beállnak, üres vágányok szabadulnak föl. Itt van egy komoly informatikai...
2: Van. Úgy hívják, hogy Józsi Bakter.
1: Józsi Bakter.
2: Ő az informatikai rendszer.
1: Józsi Bakter vakarja a fejét, és látja, hogy jön a szegedi Intercity, és nem tudja, hogy hányos vágányra áll be. Hát ilyen van. És ott rohangálnak az utasok leföl a 8-astól a 12-esig. Ezt tudtad, hogy ez így van?
4: Szerintem az, hogy olyan vágányra jött, ahol előtte másik vonat érkezett meg, nem? És akkor megvárt, még elmegy.
1: Na de várjál, hát ott kell egy üres vágány, hát ők tudják. 8 vonatunk van bent, 2 kifut, tehát be tudjuk rakni a 6-osra, mert az előtt 5 perccel kifut.
4: Jó, de a
1: 6-os... Legalább az indulási idő az fix.
2: Meg késett, ugye? Na, megvan a megfejtés. Ha pontosan érkezik be, akkor van helye. Ha nem pontosan érkezik be, akkor ugye ott, tehát 17 óra 5-re ért volna be, akkor van szabad hely. De oda lehet, hogy 17-20-ra már beállt valami más, tehát keresniük kell egy üres helyet.
1: Ja, és akkor sakkoznak, hogy hova rakják.
2: Nem írják ki, amíg meg nincs a lyuk.
4: Igen, meg a 6-os vágányos takarítás van, a 7-esen pedig fészkelnek a fiókák.
1: Igen, a 8-as most egy kicsit elromlott, a 9-es sosem működött.
2: Ennyi, tehát marad a 10, de ott már áll a, nem tudom, a váci.
1: Nem tudom, azért azon gondolkoztam pontot, hogy áldogáltam ott egyedül, hogy azért ezek a vonatok azért ilyen 50-70-nel mennek. Azért itt egy komplett rendszer kell, hogy irányítsa őket, de 5 perccel a célba érés előtt fingunk nincs, hogy melyik vágányra áll. Akkor ezeket ott kint a szabad pályán, ott ugye a piros lámpánál zöld jelzés, hogyan irányítjuk, és ül biztonságban az a 100-200 ember, és eszi a fasírozott a zsömlét, miközben 60-nal szágult a vonat, a hova? A hányas vágányra?
4: Hogy... Nem szágult, hanem csak pötyök, de úgy kell csinálni, mint amikor elmész egy ilyen, tudod, egy ilyen kaszinóba, és akkor pörögjön a szám. Rendesen tudod, ahol nem tudod meg, és pörögjön folyamatosan a szám, és egyszer csak mindenki már izgulik, és megáll valahol.
1: Mint az Airplane című film. A következő, nem tudom, a 26-os kapu, a 32-es kapu, a 48-es kapu, és azt látod, hogy az utasok rohangálnak össze-vissza.
2: Örülnek, hogy nem tették át a keletibe.
1: Egyébként...
2: Ott van a hely!
1: Figyelj, ahhoz képest, hogy 16 óra 9-re volt, én vittem hidegélelmet, kulacsot, 6 kilós süteményt, mert arra gondoltam, hogy 19 órakor fog megérkezni. Ehhez képest a 16 óra 9-es befutott 25-kor. Tehát istenes volt a MÁV, tényleg. Tehát egy 15 perc késéssel. Csak úgy én nem vagyok egy rutinos vonatozó, de ott azt, hogy nem lepődtek meg ezen az utasok. Nem háborodtak föl, nem, semmi, senki nem tette szóval, én álltam ott hülyén egyedül, hogy elnézést, ez így szokott.
2: Ők már többiek megszokták.
1: Ez így szokott mindig lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy hova érkezik?
2: Na most megtaláltam aztán. Sanyi Bakter ugye kitalált, hogy végre hova áll, akkor fölemeri ezért a becsörgős telefont.
1: Föltárcsázta a Bakter.
2: Igen, akkor az átkapcsolja izét, a váltót, közben értesítik a mozdonyvezetőt, hogy hova kell állni. Szóval ez egy bonyolult rendszer, én nem tudom, mit kapkodsz.
1: Jó, hát azt írja valaki, fúbazsi, könyörgöm, ne lepődj meg a mindennapi emberek hétköznapi. De meglepődöm, gyerekek, hát ha nem jársz vonattal, akkor meglepődsz. Hát mi az Istent keresek én a vonaton? Nem járok vonattal, egyéb egyszer meg pályaudvarra, a gyerek hazajön az osztálykirándulásról.
4: Mondom a következő dilemmáját. Bemegyek a boltba, és nincs felszeltelve a kenyér. Mit csinálok?
1: Na most tudtam, hogy na most ebből a sztoriból is én jövök ki hülyén, érted, hogy van egy MÁV-unk, egy magyar államvasútnak, és 5 perccel az érkezés, nem tudjuk, hogy hányas vágányra áll be. Mi az Isten van itt?
4: Mi ez nem Svájc? Mi így is megoldjuk.
1: Igen.
4: És mik zavarnak még téged, mesélj róla.
1: Tessék?
4: Mik zavarnak még téged az életben?
1: Na, Most ez hát nem érzed, te se érzed át a kisember problémáját.
4: Hát,
1: nem érzed át a kisember problémáját, hogy legyen némi szolgáltatás.
2: Jó,
1: tudjuk, hogy
2: legyen az, hogy az
1: a gyerek.
2: Is fölháborító, hogy kocsival nem tudsz odállni a vasúthoz.
4: Nem, jó, kész hívjuk fel Vitézit, vége? Ennek mi van?
1: Ennyi.
4: Vitézi úr.
1: Mondja meg nekünk.
4: Mondja meg nekünk azonnal.
1: Jó, gondoltam, behozunk egy hétköznapi problémát, de ti ott érted a
2: mi így élünk.
4: Hol is laktok?
1: Hol
4: a Ferencvárosban.
1: Ott a Ferencvárosban, ezt nem értitek át ezt a problémát.
4: Nyíregyházán. Igen, nekünk teljesen más problémáink vannak a Ferencvárosban és Nyíregyházán. Én mindenféle problémával találkozom. Tehát a Ferencvárosban az a problémám, hogy nyár van, és az emberek egész este abbajgatnak az utcán mindenkit. A Nyíregyházán pedig az a problémám, hogy a szúnyogok fedik rám a fogukat.
2: Megtámadtam.
1: Bizonyos vércsoportba tartozol, ez azért van.
4: A finomba.
1: Igen.
4: Igen. Azt mondja, ez jó lesz. Ez jó,
1: jó
4: lesz.
1: Meccsekben található Márévára, akkor erről beszéljünk egy kicsit. Hát ez jobban izgat benneteket?
4: Márévára.
1: A védett műemléknek számító falnál zajlott az orgia. Olvastátok? Lebontották a falakat, tábortüzet raktak, átrendezték a várat, és brutális orgiát tartottak. Hát nem mondd, hogy nem tudnak igazán élni.
2: Is,
1: nem, bulisztak.
4: Szétozták a várat.
1: Szétszették a várat, igen. Hatalmas buli és orgia nyomára bukkantak Márévárára. De már a Máré neve is benne, hogy Máré, nem? Ez egy Máré. A Máré Váránál.
2: Márézlak,
4: more. Kemény itt a Máré.
1: Kemény a Máré, Maris. Hozzátok, a Maris neki kemény a Máréja.
4: Ez olyan, ez a bemárézás?
1: Igen. Ismeretlen tettesek lebontották a meccsekben található Márévár romjának egy részét, tűzrakó helyet készítettek a várból, figyeld, és ledobták a hegyoldalra, amire nem volt szükségük, és rendeztek egy orgiát közben.
4: Na? De figyelj, de most mondd meg őszintén, hogy
1: miért nem tudunk így élni?
4: Előre küldik a rendezőjüket, hogy aki intézi ezeket a programokat. Na, cateringet, akkor hova tegyük? Nem jó, nem jó. Bocs le a falat. Bocsátok le, én itt, nekem így nem tud erekcióm lenni. Én nekem, ez nekem az így nem megy. Figyelj, csak azt látom, amúgy is rossz a dőlésszöge levele.
1: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
2: Hát figyelj!
1: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
4: honnan
1: a Velencétó partján.
4: Honnan tudjuk, hogy orgia volt?
1: Hát
2: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
1: 30-40 darab óbszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
4: az még egy sima vízibomba csata is lehetett.
1: Egyébként igen,
4: teljesen őszinte leszek. Mi volt benne?
1: Igen, kirándulni volt a Júli, kérdezik. Hát most ezért így izgalmasabb a várlátogatás, mint hogy bemész egy ilyen fáradt múzeumban.
4: Várállott, s most kőhalom.
1: Most kőhalom, Mária
4: pedig Zoltán állodott a merevedésével.
2: Egyébként meg, hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
4: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek már, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
0: És több tucat óvszert is találtak a takarításkor.
5: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
1: Micsoda anyag a híradóban?
5: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
1: nem találtuk a rendőrséget.
4: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról, itt szexeltek! Ott szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
1: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat, haló.
2: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat?
1: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem ér sehol, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
4: Na, hát mit ez van?
1: Márja, rendőrség.
6: Négy és fél év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
1: Miért?
5: A híradónknak nyilatkozó régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőműve.
1: Régész is megszólaltattak, hogy felderítsék a Márévári orgiát.
4: Nagyon tetszik.
2: Márévári orgia.
4: A Márévári orgia. Azért van, mert lecsökkent a nereseknek a büdzséje, és most már így nagyon nehéz a dopamin megszerezni.
1: Igen, most már értem, hogy Jani mit szeretett a várakban. Lehet, hogy Jani összehozta a várak és csöcsök álmát, hívjátok fel. Lehet, hogy 600 éve volt így a lovagi korban egyébként, csak most állták meg a romokat.
4: Jó. Mi, hogy
2: hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
1: Sokan igen, voltak.
4: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
2: Ja, ha ketten csináljuk, az még nem az?
1: Nem, ketten nem az.
2: Nem.
1: Szerintem a hárman
4: az csak alacsony költségvetés egyelőre.
1: Az
2: kisorgia.
1: Az a megszokott. Az a megszokott kettő. Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az.
2: Nem? Az orgia az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad. Italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
1: Most de aranyos keresőben. Vagy.
2: Hány nem úgy, nem úgy az orgia.
1: Az orgiát az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
2: De van benne persze szex is, oké. Okay.
1: Nagyon sok orgia... mesztelen nőt és férfiat látok magam előtt.
4: De tessék, itt van, ez a gyakori kérdések.hu. Hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a
1: féktelen
4: számokat.
1: Féktelen vad dorbézolás.
4: Ez 25. Az. 25.
1: Azt 25.
4: Írek. Így van.
2: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
4: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmiképp.
2: Aha, tehát ha mi stábulunk, hát 25... csinálunk valamit, az még nem orgia.
4: Valaki pedig azt írta, hogy kérdez meg száját. De hogy...
1: hogy... Szóval... Olasz vadácok voltak valószínűleg, és örömlányok egyébként. 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval azért az már figyelős.
4: A szószoros értelmében.
1: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
2: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
1: Ezt a Gipót a Gipó kérdezted?
2: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
4: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen, hogyha már legalább 4 ember akciózik, az már szinte az.
1: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, na hagyják már békén a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, a várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást.
4: 3 embert hívek threesome-nak, 4 a foursome, és utána akkor a többi az már lett gruppen vagy orgia.
1: Köszönjük szépen, Eszter.
4: Most már nyugodtan pihenhetünk.
1: 8 óra, és már megfejtettük a világot. Helyre raktuk a mávot, megnéztük a Máré várát egyébként. Miként egy nagyon szép vár, egy dombtetőn van. Nem sok maradt belőle igazából, de maga, ami megmaradt, az nagyon szép.
4: A hallgatók között egy... nincs ott valaki, aki ott volt? Csak név nélkül, hogy el tudnám mondani, hogy pontosan milyennek az infrastruktúrája egy ilyen rendezvénynek, és hogy miért kellett lebontani egy falat miatta.
1: És képzeld ezt, aki csak egy szalonnasütésre ment, és így éjfélkor körbenézett, nem? Tehát ugye nem benne biztos, hogy mind a 25 szereplő erre ment. Tudod, ebből lehet, hogy 10 tényleg csak azt gondolták, hogy legyen egy bátorság, próba egy éjszakai szalonnasütés, meg aludjunk kint a vártövénél. Feri a fél-kettőkor, és ott nagyban megy az akciózás, azért egy kicsit meg... Meggondolod magad.
2: Ugye Magyarország egyes területein a szalonnasütést azt nyársalásnak hívják.
1: Igen.
2: Lehet, hogy itt csak ezt hirdették meg, hogy lesz egy nyársalás.
1: Máré váránál ökörsütés este. Hozzál magaddal hálózsákot, aludni nem fogsz. Várunk szeretettel. A hallgatók. Körbenéztek és rájöttek, hogy jajaj. Na?
4: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
2: Ó, mi van Máré váránál?
4: Ott van valami csak.
1: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az volt jazz napok, meg mit tudom én, érted? Nem
4: gyöngyfűzés.
1: Tudom. Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok, én miért nem találom meg, hogy izé Máré Vári orgia?
4: Nemezelés.
1: Máré váránál ökörsütés. Ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
4: Na ugye?
1: Érted? Tehát nem is értem. Na mindegy.
4: Uha, hát nem tudom. Most ezt elítéljük?
1: Én azt gondolom, hogy elítéljük.
2: A várbontást,
1: igen. Dehogy ítéljük el. Oda kell a várbontást Júlit elítéljük.
4: Küldjük oda Júlit.
1: Igen. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat. Egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik egymást.
4: Utána pedig legyen egy live stream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekbe az emberekbe, ez 3-10 éves volt, akik viccből testápolót tettek egy óvszerbe, kiakasztották, meg sütöttek egy szalonát, aztán jöttek.
1: És most van 3 kamasz, aki azon röhög, hogy mindenki igen. A Márévári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
4: Ugyan
1: megcsináltnak? Aha. De hát nem, én el tudom képzelni.
2: A falbontás, az meg már minek?
1: Igen, a falbontás
2: itt
1: az olyan...
2: ezzel van baj.
1: Az olyan orgiás.
4: Orgiás.
2: Azt nem tudok képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontom.
1: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk.
4: Erről az jut eszembe, hogy most nem kéne elmesélnem, de úgyis szabadságon leszek holnaptól, hogy...
1: Ahogy hallom a műsor is.
4: Hogy melyik része az aktusnak az, amikor közben lebontasz egy falat, ugye? És hogy van egy barátnő, aki összejött egyszer egy srácsa, és ugye van az első beszélgetés, amikor a barátnőjének elmesélt, hogy milyen együtt lenni a srácsa. És akkor körbeülítek, és akkor elmondja, hogy mik az érzések, amiket generál benne, stb. És akkor itt az össze lehet rakni, hogy egy egészséges kapcsolat lesz, hogy már most ugye flag, red flag. És az a barátnőm elmondta, hogy én emellett a fiú mellett tanultam meg, hogy a szex az nem egy ilyen rövid dolog, hanem egy hosszú, elnyújtott, nagy dolog is lehet. Például van olyan, hogy ő először elmegy, utána pedig elmegy.

0: De hosszú évek voltak benne.
1: Hát na jó, de abban 8-at sétáltak. 10 évig voltak együtt, abban 8 évig buksival voltak.
2: Kétszex
1: volt a 10 év alatt, mert buksi mindig nagyon kellett pisilni a buksinak. Buksi nagyon vigyelős volt.
2: Most így rám se néz ezek után.
1: Mindig.
0: De ezt lehet, hogy azt, hogy mi a prioritás egy párkapcsolatban, amikor ezt a döntést meghozza valaki?
1: Jó, hát buksinak már komoly vese probléma. Volt egy drótszörű tacskó, volt 8 éves, hát vinni kellett érte. De buksi nem pisilt a szőnyegre, hát azért ott.
0: De szerintem a Kámaszutrában az hogy jelölik ezt a fajta együttjelítet?
1: Igen.
0: 69 ide, kutyasétált a dátos.
1: Nagy szex, sétáltas meg a kutyát, utána folytatódik a történet. Hát nincs ezzel baj.
0: Amúgy a hallgatók találkoznak már ilyen furcsa emberekkel, csak kérdezem,
1: biztos vagyok benne.
0: Hogy voltak ilyen húzások. Már nyári szünet van, ne hallgassák gyerekek a rádiót.
1: Nem hallgatják. Aludjanak.
0: Alszanak, aludjanak.
1: Gyerekek, ilyenkor már nincs iskola. Alszanak, gépeznek, telefonoznak, nyári táborban vannak, pihenjenek. Hát most felnőtt témákat végre tudunk megbeszélni.
0: Használjuk ki, hogy egy kicsit még pihen az NMH.
1: Igen, az NMH most keresi önmagát. Igen. A választások után ezeket egy résen be kell nyomulni. Beraktuk a lábunkat, most kinyitjuk ezt az ajtót, amíg ők ott-ottan cserélgetik egymást.
0: Ez a Mári precedens, azt így fogják hívni. Ó, Istenem.
1: Igen. Na jó, vagy jövő mindjárt. 8 óra van, pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
2: Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Neked is megéri fék.

0: Kezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a féküzletházban.
1: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
2: Július 3-a és 5-e között újra kezd Hejfest, a Balaton egyik legszínesebb zenei fesztiválja. 3 napon át 5 helyszínen várnak koncertek, kulturális programok és gasztronómiai élmények. Fellép az Airi Mafia, a Budapest Bar, a Lóci játszik, Moriones és még sokan mások. Kezd Hejfest, nyárra hangolva. Keszthelyfest.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség a Balatonparton is. Hétfőtől szerdáig 2 liter kőbányai világos sör 16% kedvezménnyel csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon.
5: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
6: Építkezik vagy felújít? Tivafa Kft. Faanyag, cserép, bádog és kötőelemek egy helyen. Most akciós ajánlatokkal várjuk. Tivafa Kft. Minden, ami a tetőhöz kell.
7: Ekcímás a bőröd? drhertelendi.com. Tanácsot keresel bőrápoláshoz? drhertelendi.com. Gyógyszerészi fejlesztésű kozmetikumok.
8: Brada Faloda. Menüz nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
9: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A profi padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb árukészlet, még több választék. Felújítás előtt áll, új színt szeretne otthonának. Több ezer színárnyalatból választhatnálunk. Álmodja meg, és mi megvalósítjuk. Lazúrok, zománcok, kül- és beltéri falfestékek, vakulatok, szerszámok széles választékával várjuk. Szakács festékáruház, Siófok, Veselényi utca 40, www.szakacsszaki.hu.
10: Forró napokra hűvös megoldás, gyorsan és megbízhatóan, lakossági és ipari klímatelepítés szakértő csapattal, Vemergetika Kft., a Vemmévszer csoport tagja. Tarts velünk június 26-a és 28-a között Veszprémbe, a 33. Kabóci Ádé családi fesztiválra. Bábszínházi előadások, óriás bábos elvonulás, koncertek, éjszakai kalandúra és különleges játékterek várnak a Kabóca Bábszínház parkjában és a Szerelem szigeten. Részletes program kabocabábszínház.hu.
11: Szépítés egyszerűbben. Az Illés villamossági és padlószaküzletben a padlóktól a villamossági megoldásokig mindent megtalál. Ajka, Hársfa utca 1 perc, a Jüszk mögött.
12: Ünnepeld velünk a 100. évfordulót, vár a Lavender Tihany világa, Tihanyi Levendula piknik, élő lepárlás, látványlabor és workshopok, www.lavendertihany.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: A rádió egy legfrissebb hírei.
15: Családoknak segített a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Még tartanak a korlátozások a Bakonyi út felújításnál. Világsztárok érkeznek a Balatonpartra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
16: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek, jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
15: Jól halad a Hárskút és Lókút közötti összekötő út felújítása. A terület fontos közlekedési kapcsolatot jelent a Veszprém környéki településeken élők és a kirándulók számára is. A teljes útzárat már feloldották, azonban a munkálatok befejezéséig, várhatóan június végéig még időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A felújítás Hárskúton, a Kossuth és a Rákóczi utcák szakaszán zajlik. Az érintett útvonalat sokan használják munkába járásra, valamint a Papot-hegy környékére induló túrák során. A beruházásban korszerűbb burkolat és rendezettebb útpatka szolgálja a közlekedőket. Írja a Veol. tart a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A 20. jubileumi évad a klasszikus gitárrajongóit várja június 27-éig. A Balatonparti rendezvény a nemzetközi gitárélet kiemelkedő művészeit hozza el Füredre, többek között a Croa Gitár Quartet, Zorán Dukic, Petrit Csekú, valamint Kanahi Jámasita is színpadra lép. A fesztivál nem csak koncerteket kínál, hanem nyilvános mesterkurzusokat, kiállításokat és családi programokat is. Az esti hangversenyek a Vasszari Galériában és a Kisfaludi Galériában kapnak helyet. Olvasható a Hír Balatonon. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek. Általában 15 és 19 fok közötti minimumokkal indulhat a nap.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
19: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk.
20: Azt írják, hogy mindenki tudja Máriról, hogy így van.
21: Hogy, ez egy ilyen közkedvelt
20: helyen,
21: a fél járnak orgiázni?
20: Itt van azért, Bani, ne haragudj, de Márivel az csak Jani jár kirándul, mindenki más tudja, hogy miért mennek oda az emberek.
19: Tényleg?
21: De mondjuk ma este oda elgurulunk, és akkor lesz valami?
20: Szerintem várjunk egy pár napot, amíg elül ez a szituáció, jó? És aztán meglátjuk.
19: Nem tudtam, hogy ez ilyen köztudott, hát de ennek örülök, hogy szaporodik a magyar, meg hogy szexel, csak ne bontsa el a várat, de az orgiával semmi baj nincs. Az ég egyadt a világon.
20: Ez olyan, hogy elmennének a Moltoronyba orgiázni, és leesne a teteje.
19: Igen. Hát orgiázzanak úgy, hogy nem bontják el a várat. De ez ilyen érdekes, hogy ez ilyen köztudott, hogy oda azért járnak, az a meccsekben akkor ott van valami kis energetikai mező, amiért úgy
20: igen.
19: Ezt nagyon szeretik.
20: Na.
19: Én mondtam, basszus, most... nem hisztek nekem, csak ezt írja Meli. Aha, oké. Ez szarul esik.
21: Mi?
19: Nagyon sokat ír egy nap, úgyhogy nem olvasom el, mert rengeteget.
20: De jöttek üzenetek, nagyon jók ültek. Jött olyan, akinek a barátja a boltba akart elmenni közben, és jött egy olyan, hogy aki az első alkalmat meséli el, felolvassam?
19: Persze, hogy mit ír? Igen, már hogy fura sztorit meséltél el az óra végén.
20: Igen, az első alkalmat sokféleképpen képzeli egy lány, de nekem úgy alakult, hogy a barátom több száz kilométerre lakott, így a nagymamájánál találkozgattunk, mikor ő nem volt otthon. Csak hogy a nagymamája virágos volt, és az üzlete a házban volt. Én nagyon allergiás vagyok a virágokra, úgyhogy nagyon erős tüsszögés, krákogás, köhögés jött rám. Majd a volt barátom pár perc múlva, igen, végzett, és kisétált egy cigire a virágos mellé. Ő pedig ott állt egyedül, és hogy mi? Ja, azt hiszem, ez sokkal jobb lesz.
19: Engedd
20: el. Arra, hogy már.
21: De izgalmas sztori volt.
20: Úristen.
19: Ez egy nagyon jó sztori volt, talán ezért nem olvastam be.
20: De ezt elolvastad?
19: Persze, csak hagytam.
20: Na ide figyelj, Miki. Fogok neked írni egy levelet, hogy hogyan kell izgalmas történet. Azt, hogy tüszögtél, az nem jelenti azt, hogy az izgalmas.
19: Ne küld el nekünk a rossz történeteket.
20: Igen. Azt hittem, hogy a mama ment fel oda tüszögni, krákogni, hát már rá teljesen álltam kész, hogy ez egy ilyen... Mindegy, akkor.
19: Elmött Fesperi az Inácsi pihenőnél teljesen beállt minden, eddig két rendőr, két tűzoltó, egy mentő ment el mellettünk, több mint fél órája meg sem mozdulunk, köszönjük szépen. Na gyerekek, mi pedig olvastunk egy cikket, ami ugye itt kitört a nagy nyári szünet, mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt, és hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen, hogy elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek, vége az, hogy te nem vihetsz kézipontjászól a repülőre, hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy el, és nem fizetnek. Végre ezeket a gonosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 2024.hu-n a cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
21: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
19: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
21: Amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. De apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
19: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitársaságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és random kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzair túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
21: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzairrel, pont akkor nem voltál.
19: Igen, hogy mi történt.
21: A kártérítés van mindenkinek.
19: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
21: Ezzel a fejjel.
19: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam maga után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorba, azt menjek előre. Előre mentem, na most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg egy 20 kilós Samsonite bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti? Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
21: Távolról úgy látszott, hogy befér.
19: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és itt sétálgat, és mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
21: De messziről úgy nézett ki, mint a befér.
19: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi? 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
21: De meg kell venni előre, gyerekek.
19: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70
21: ez
19: euró.
21: A megfigyelés ez olyannyira megy, hogy képzétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízé,
19: igen,
21: menjünk.
19: Ott is hagyod őket a szem.
21: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor BK odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfagyott a levegő.
19: Tehát egyik utas már bebosszott.
21: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, ugye az aposom az hátrébb állt.
19: Ja, kiszúrták. Aha.
21: 10 emberrel, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
19: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert 4-en ültünk rajta családos. És még egy félrepülőtér,
21: plusz
19: meg volt terítve a fasírozottasom, rámondom, hogy nem tudom elrejteni sajnos, gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
21: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
19: Hát most tudja a fene, nem tudom, ezek a szabályokat nem tudom követni. Na, de mindjárt fölhívunk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
20: Nem fog megszólalni, ilyen résztek.
19: Hol vagy?
21: Nem,
19: szép az új táska? Mi lesz? Cipő, táska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csináld csak, nem zavar, csak kérdezem.
20: Dönd le felős piszli vagy.
19: Figyelj, csináljuk már azt, hogy...
21: Egy szót nem szólok, én veled vagyok szívem.
20: Feri, ez a kérdésem.
21: Én itt vagyok,
19: nem köpöd be azonnal, mit látsz a monitorján.
20: Eszed a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
21: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsi.
19: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
20: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás, egyáltalán emberi le. Nem méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
19: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
20: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
19: Jó, nem, semmi baj.
20: És az, minden, kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit a soha többé felé.
19: Ha úgy adott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
20: Mit történt? A szeltetlen nagyon illata van?
19: Na, itt van. Bokor Péter, a késettegépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
0: Jó reggelt, sziasztok.
20: Hello. Péter, hello, első Péter. Körben hagyj kérdezzem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek, mert az enyémek nem annyira.
0: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20-kor.
20: Ugye? Na tessék, ez van.
0: Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
19: Na de most akkor lesz valódi áttörés, itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniónból, aztán nem lesz semmi?
0: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
19: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
0: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
19: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
20: Persze, ezt már megbeszéltük azt a témát.
19: Igen, ez olyan, mint egy hamasztás szétszórnak.
0: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
20: Viselkednek az emberek a szétültetik őket?
0: Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor ott az utasok húzakodnak egymás, hogy ideülnék, odaülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
20: Na, de ezen mondd a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
21: Ott örülsz, ha van valaki mellett. Na, de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
0: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett, és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
19: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel
0: igen.
19: Külön.
0: Aha. Igen.
20: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, hogy akkor többe az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudod, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőn. Tehát, hogy,
21: lazában veszem magyarót.
20: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont ha ő egy három sorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor ha mi
21: még
20: van?
21: A parfümös doboz is kinyílik.
20: Lehet.
19: Igen.
0: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedben, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi
20: volt. És mit mondasz erre, hogy nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptad egy ajándékcsomagot, vagy...
0: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
19: Figyelj, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást. Ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
0: A visszatérítésekkel, vagy a kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például, amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, talán emlékeztek
19: rá. Megbénult a légi közlekedés, igen.
0: 1,7-re leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik vett, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
19: Azt értem, úgyhogy... hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni, tehát hogy mi az, miért nincs időbeli korlát, tehát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
0: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
19: A szabály szerint igen.
0: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársaságoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt az utasnak, semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság. Maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend. Egy légitársaság, nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokra.
19: Fél az uniós szabályozás ettől? Vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól? Vagy nagyon sokat fizetnek? Vagy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
0: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért kordában próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de azért összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
19: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiával összehasonlítva. Fura.
0: Igen, hozzájuk képes nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
19: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
0: Persze, persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább egy ilyetre.
19: Mondják, hogy köszönjük szépen, köszönjük szépen.
0: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
21: Persze, mert meglátják rá, és
1: holva is. Gyerekek, gyerünk, itt van!
19: A gatyánkat lepereli. Igen.
0: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
19: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. A Juli ereje, vagy energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, hogy beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!
0: Köszönöm nektek,
19: sziasztok! Szakértő, utasjogi szakértő. Ilyen durva, hogy ilyenek vannak, nem?
21: Nagyon helyes, legyen is. Most a kék színnél vagyunk.
19: Igen? Szép lesz?
21: Igen.
20: Fogalmas sincs, mit történik, Feri. Tehát az a durva az egészben, mert rég a telefonomat nyomkodom, és a háttér volt az a dolog, amikor még azt gondoltam, hogy majd itt tort ülsz felettem. Tudod, mi a békának kirogatok, hogy valamit csináljon veled, mert ez már így tartalatlan. Elég ebből, így van.
19: Azt mondja, hogy ne szólj mindig közben, mert nagyon zavarok.
20: Az, tehát két dolog érdekel nagyon a repülés, ugye, mint téma, az nagyon-nagyon, tehát az, hogy hetente feljövünk valakit egy légitársaságtól, ez is nagyon jó szerintem, meg még esetleg a fociról beszéljünk meg keveset, mert ez a kettő...
19: A spanyolok mit játszottak?
20: Na, ez nagyon megy nekem.
19: Na, jövünk mindjárt. Gyerekek, M5 elesett, nagyon nagy baleset, Inárcsi kihajtónál, több kilométeres a sor, 40 perce egy helyben állnak az M5-ösön, ha valaki arra megy. Készüljön. Jó, fél 9 pontosan, itt vagyunk mindjárt.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
23: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
9: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
10: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
9: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
11: Június a regekrémes hónapja. Kérj egy eredeti regekrémest, és kapard le az ajándékszelvényt. Minden krémes nyer. Vár az apátsági regecukrászda.
12: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon.
8: Ma is 17 órakor a lemez

0: túlzás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
3: Sokan indulnak biciklitúrára. Zöld parkot szeretnének a veszprémiek a gyárkert helyén. Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
4: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
3: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Élhető zöld közösségi teret szeretne a gyárkert és környékén a veszprémiek többsége, derült ki a Pannon Egyetem lakossági felméréséből. A kutatás szerint a helyiek támogatják a kisebb közösségi és kulturális rendezvényeket, ugyanakkor nagy igény mutatkozik egy árnyékos, pihenésre alkalmas közpark kialakítására is. A válaszadók egy vegyes használatú területet látnának szívesen, ahol a rendezvények és a zöld felületek egymást kiegészítve működnek. A felmérés egyértelmű eredménye, hogy a lakosság elutasítja a terület túlzott beépítését és egy új lakópark kialakítását, írja a Veol. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét jövő nyáron augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg, Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az eseményt több ezer néző követheti a helyszínen. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben, a következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek. Általában 15 és 19 fok közötti minimumokkal indulhat a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermegy.

0: casa, eu e a cavalo, fez a comida, perto do bom, feita, feita, feita, feita, feita, feita, feita, feita, feita, Vale, ainda bem que tu, mas eu só fui tirar o carro. Ok, joguei, joguei.
1: Dá certo, Márcio Cavati, Sônia. Acompanhados. Por isso, é só de pó.
2: Magával meg nem beszélek.
3: Magával. Rendőre tűzoltóra.
2: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta! Haragszok magukra! Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve! És nem beszélek magukkal!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 3-4-9, ez pontosan 2 perc van. Hát nagyjából ez a véleményünk. Ezt gondoljuk így, ebben a formában.
5: De miről?
4: Tessék?
5: Miről gondoljuk ezt? Az nagyon fontos.
4: Erről a zenéről.
5: Azért.
6: Are you extradition watching my video?
4: Ezt tulajdonképpen ezt gondoljuk. Ezt gondoljuk, gyerekek. Végre egy jó kis remix ennek a Taylor Swift dalnak.
7: Nem beszélek veletek.
4: Magával meg nem beszélek. Tudja, hol a posta? Magával meg nem beszélek. Ez vagy te, itt
7: nem
4: van.
7: Nem érdemeltek meg engem.
4: Itt vagy, ez
2: magával
4: vagy.
2: Magával meg nem beszélek.
7: Így van.
4: Ez te vagy.
7: Így van.
4: Én meg ez vagyok.
8: Az a égett a hajam. Micsoda? Égett a hajam.
4: Én ez vagyok. Te, Feri, te mi vagy? Te melyik vagy?
7: Szalacsi.
5: Válasz egyet.
4: Te ez vagy.
2: Elnézést kérek, bolond az anyám, van kérdezem már.
4: Te ez vagy.
7: Ez vagy, a bolond agyú, az a Feri.
4: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
5: Nem.
4: Nem kaptátok még már bizonyítványt?
5: Igen, de
4: megkaptad
5: nem.
7: Jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj, ugye, hogy péntek az utolsó tanítási
4: nap. Ezt akarom elmondani.
7: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
5: Így van.
7: Mert nem kell, hogy hazamenni nehéz
5: szívvel. Ezért mondtam, hogy megkaptuk, de nem kaptuk.
7: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
4: után. Ezt miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
5: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában
4: amíg
5: van.
4: A gyerek bemegy az évzáróra.
5: Ennyi.
7: De az évzáróra nézve nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána visszakeltek, akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
5: Oda tudták volna, de nem akarták.
7: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
4: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
5: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
4: Mit fogsz otthon mondani?
5: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
7: anyád már túl van a gyász 5 fázisán.
4: Igen, már minden meglátod.
5: A krétába, és már úgy fog várni.
7: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádiknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodat ketté töröm,
5: ha nem lesz meg a ötöd.
7: Szégyentől kisul a szemünk. És a többi, és a többi, és elégszer, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
4: Még aki nem megy haza, mert szégyelje a bizonyítványát.
5: Ott van baj.
4: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
7: Hát általánosságban.
4: Olyan szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egész egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyet lármas.
7: Édesanyám, tekeredik ez a kettes.
4: Csak kettes volt, de nincs ez. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
5: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
4: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
5: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy azt senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk kettesek.
4: De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez akkor mennyire nyomorúságos.
7: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
4: Igen.
7: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Ugye? Hát, és hogy, mert ez akkor ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közösség előtt.
4: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
7: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
4: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
7: Ez egy harmónia.
4: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
7: Jó, akkor mire lehet
4: mennyire
7: büszkének
4: nagyon
7: lenni?
4: Jó szülő vagy, tessék?
7: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
4: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudod, csak milyen
7: nem
4: tökös
7: tudom,
4: szülő vagy.
7: És mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt
4: az a gyerek. Olyan okos aztán, hogy se az a gyere, se az a gyere.
7: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meg lehet,
4: te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
7: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
4: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
7: Egyszer... Igen, azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt nem tudom, hogy nem én vagyok.
4: Elmondom neked, hogy...
7: Hallod, mint a rajszívemben bekúszott az orrom alá,
4: nem.
7: És hallottam, hogy az orrjukodon távozik. Úrsi, te vagy a
5: szerintem.
7: És végig néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
4: Elmondom, mit csinált az előbb az eszer. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
7: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatóval.
5: Van egy rágó!
7: Hallod, figyelj, ezt a kígyót, ezt a kígyót.
4: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy kicsit.
5: Akkor nem szólok.
4: Hát mondom, viccelsz. Hát most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát mennyi lesz, te kérjél rágót, így is.
7: Ez egy nagyon kedves, ilyen grillkolbászos mustárszak. Ez,
4: az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót, levegőtlen aulában naftalin szagú, dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú, unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehetsz. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg
5: persze,
4: ez még mindig
5: ez
4: van?
5: Még divat, abszolút.
4: De kit érdekel, amit mondanak?
5: Senki. A világon a valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
4: de
5: megtartsa.
4: De ő ilyen szereplés, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén, nyáron?
5: Ott is szerepel Liddel.
4: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli, nagyon rossz évzáróval?
7: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt, és most én fogok beszélni.
4: Most mindent visszaadok.
7: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
4: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
7: Szeretném
4: nem
7: mondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mert mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
4: Hát, hogy... Gondolj vissza az életedre, most ha visszagondolsz, egy hetedikes bizonyítvány bármikor, bármit jelentett.
5: Elkérték
7: azt jelenti, hogy jó lesz-e a nyáronnak az első harmada, vagy sem.
5: Apád megver, vagy sem.
7: Konkrétan.
4: Apád mit szó, az anyád nem beszélved egy hétig, oké, de utána azért mindenki megbocsátott, nem? Tehát, hogy így...
7: Igen, amikor jönnek az első dinnyék, akkor utána már önfeledtek a gyara. De amúgy szerintem az van, hogy ez csak a mi generációnak volt ennyire fontos, szerintem mostanak már azért nem ennyire fontos, nem? Emlékeztek még arra a 6-8 emberre, aki ott ült egy csomóban az osztályban, nem lehetett velük szemkontaktus sem létesíteni, és mindenük ötös volt.
5: Nagyon.
7: Igen, na, velük mi lett? Igen. Hol van?
5: Ez mindig az. Ez a jó kérdés. Igen.
7: Hol vagytok, és mivel foglalkoztok?
4: Nekem egy csomó általános iskolás, meg gimis osztálytársam azon stresszelt, hogy nem lesz kitűnő. És hogy ő 6 évig kitűnő, és most talán becsúszik egy 4-es. Hát én álltam ott. Nem is értettem.
5: És te is örültél volna, ha egy 4-es becsúszik a 2-esek 3-asok
4: mellé. Egy 3-asok már nagyon boldog voltam. Nem is értettem, hogy ezek miről beszélnek. Mi az, ha becsúszik egy 4-es? 4-esem sincs.
7: Becsúszna neked egy 4-es, kapnál egy új gigácsot.
4: Igen, 4-es? Hát figyelj, a 3-asért küzdök, valamiből a 2-esért. Milyen becsúszna egy 4-es? Nem is értettem ezeket. De érted, és a gyerek azon stresszel a gimnáziumban, hogy nem lesz kitűnő. Ott milyen szülői nyomás van? Ott milyen presszió van a gyereken?
7: Tehát, hát hogy... igen, ott valami félreértés van szerintem leginkább, mert szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszámba beleszámít majd a gimnáziumi jegyek.
4: Az oké a végén,
7: az,
4: igen.
7: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
4: Igen. A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mise történt volna, Nixi küldte nekünk. Na ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
5: És akkor
4: egy
5: még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
4: Mintha lenni bármi jelentősége, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentősége, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
7: miért
4: a tanének?
7: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
5: Pihenjetek, stb.
7: Pihenjetek, örülünk, hogy itt vagytok.
5: Így van, szeptemberben
7: rendben
5: majd belehúzunk
7: vagytok,
5: megint.
7: Így van, kocsincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
4: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban
7: eltől? Fullos ájulós voltam.
4: Ájulós voltál, tényleg?
7: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernáthegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
5: Csattanás.
7: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát. Mi mai napig ott van az arcom előtt.
4: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
5: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
4: Mindenki végzi. Nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez, hogy minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és egyszer csak elvágódsz.
7: Most írnak a hallgatók egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
4: Igen, kislány Pistike.
7: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdezte, hogy hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lehet pattása, amíg meg nem érdemli.
4: Kemény iskolában jár. Pistike egyedül van a szomában a hátul.
7: Amíg nem érdemli, meg addig nem lehet pattása. Ezt lehetett képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét amúgy, meg az egészet nagyon vicces szerintem.
4: Igen.
7: Amikor már a pattás az olyan jutalmadásnak a ne tovább.
4: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Bodajkon kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettes, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Szóval ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is
5: volt
4: nem
5: olyan
4: is
5: évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
4: Ne csináld!
5: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
4: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart 2,5 óra?
5: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistike kijött.
4: Az egy 2,5 óra, az combi.
5: Az kemény.
4: Azt szerintem az azért, hogy gondolják az évzárót.
5: Napon
4: tornasorba áldogálva.
7: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik.
4: Igen.
7: De ezt nem is értem.
4: Én annyira ájulós voltam, azt hittem két soros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kéz, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak feste pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárók. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, feste pucéra bohócnak öltözött.
7: Nagyon szeretem.
4: Én azt adom.
7: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
5: Belőle lesz valami.
7: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
4: Igen. Nyallernak hívtak általánosban, és mivel most közgazdát diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS-ek alapján. Jézus Mária.
7: Az az érdekes.
4: Hát a nyaller mindig nyaller marad.
7: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
5: Mert ugye már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
7: Igen, igen.
4: Hát aki elsősorban kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván na, tehát értjük, hogy ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
7: Szerintem nem... Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez jó dolog, hogy büszke vagy magadra.
4: Nem magamról beszél.
7: Nem rád mondom, a hallgatónak írom. A hallgatónak mondom azt, ez tök meg ilyesmi, csak tényleg azon, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Vagy...
4: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádióműsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az a nyaller, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az igen.
7: Hát meg...
4: Van egy kis hiány ott még mindig.
7: Igen, meg az, hogy tudod ezt

0: Amilyen igen.
1: Értelmezhető.
0: Igen. Na jó, mindjárt egy perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: Kezeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Forró napokra hűvös megoldás, gyorsan és megbízhatóan, lakossági és ipari klímatelepítés szakértő csapattal. Vemergetik a Kft. A Vemmévszer csoport tagja.
11: Július 3-a és 5-e között újra kezd Hejfest, a Balaton egyik legszínesebb zenei fesztiválja. 3 napon át 5 helyszínen várnak koncertek, kulturális programok és gasztronómiai élmények. Fellép az Airi Mafia, a Budapest Bár, a Lóci játszik, Moriones és még sokan mások. Kezd Hejfest, nyárra hangolva. Kezdhejfest.hu.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nívó.hu.
13: Brada Faloda. Menüz nálunk füredett, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.

0: odafalod a ponthú.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokurforte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokurforte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a vadonatúj 7-üléses Mazda CX-80-nal. Válassza plug-in hibrid vagy 6-hengeres dízel változatban. Mazda, Crafted in Japan. A részletekről érdeklődj a márka kereskedésünkben.
5: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
6: Otthon szépítés egyszerűbben. Az Illés villamossági és padlószaküzletben a padlóktól a villamossági megoldásokig mindent megtalál. Ajka, Hársfa utca 1 percé, a JUSZK mögött.
7: Felújítás előtt áll, új színt szeretne otthonának. Több ezer színárnyalatból választhatnálunk. Álmodja meg, és mi megvalósítjuk. Lazúrok, zománcok, kül- és beltéri falfestékek, vakulatok, szerszámok széles választékával várjuk. Szakács festékáruház, Siófok, Veselényi utca 40. www.szakacsszaki.hu.
8: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
9: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
10: Reklámot hallottak.
11: A rádió egy legfrissebb hírei.
12: Egészségügyi kockázatok a repülőutakon. Dokumentumfilm a Veszprémi Színház esélyegyenlőségi programjáról. Még nincs döntés a tihanyi kenderföldekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
13: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhig injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
12: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. A látás- és hallássérültek, az autizmussal élők, valamint idén már a mozgásukban korlátozott nézők számára is elérhetővé tette előadásait a Veszprémi Petőfi Színház. A teátrum esélyegyenlőségi kezdeményezését a Lélektől Lélekig című dokumentumfilm mutatja be, amely azt szemlélteti, hogyan segítheti egy színház a fogyatékossággal élő emberek kulturális részvételét és társulati integrációját. Olvasható a Weholon. Továbbra is zajlanak az egyeztetések a tihanyi kenderföldek tervezett beépítéséről, de végleges megállapodás még nem született a beruházó és az önkormányzat között. A legutóbbi tájékoztató fórumon elhangzott, a fejlesztő családi házakat és társasházi tömböket építene a területen, miközben mintegy 2 hektárt átadna zöld területként az önkormányzatnak. A beruházás valamilyen formában mindenképpen megvalósul, mivel a tulajdonosnak építési joga van, de a cél a kompromisszumos megoldás. Az övezet egységes szabályozására van szükség, írja a Hír Balaton. Tovább erősödhet a nyári időjárás. A különböző modellek alapján a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek fölött alakulhat. A legmelegebb délutánokon helyenként 32-33 fokot is mérhetünk a következő napokban. A napsütés várhatóan sok órán át kitart majd, ami kedvez a szabadtéri programoknak. Tartós esőre egyelőre nem utalnak az előrejelzések. A délutáni felmelegedés ugyanakkor időnként gomoly felhőképződést indíthat el, amelyből helyi zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
0: Rádió
14: E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Na, hello, bello!
2: Kibékültem Ferivel.
1: Igen? Akkor ezen túl már nem fogja elmondani, hogy mit nézel a monitorodon?
2: Megbocsátottam neki, mert rájöttem, hogy meg kell az ilyen embereknek bocsátani.
3: Könnyebb, ugye?
2: Igen, az
3: nem
2: van.
3: Vagy,
2: az van,
3: nem hogy... vagy haragtartó te.
2: Nem vagyok haragtartó.
3: Eszel egy kis jégkrémet,
2: azt lefelé majd majd nézzél rá a motorodra.
3: Jó, vagy ki lesz szúrva a gumiá.
2: Ja, vagy nem tudom. Vagy valami.
3: Kibékültünk, ne? De azért nézd meg a mocira.
2: De semmi sincs ingyen, Feri.
1: Jó,
3: ezt
1: igen.
3: Ezt már régóta tudom.
1: Oké, ezt megtámogatjuk, szerintem ez egy jó mondat volt.
4: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
1: A műsor, ahol mindent lehet. A műsor, ami már mindenfajta határt átlép. A megtámogatom a beszélgetéseteket, ami egy csepp időjárás nem tartalmazott, de ez így volt jó. Na gyerekek, foci VB, ugye? Hát kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozzunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért hát arra gondoltuk, hogy ha ti ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csinálnánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit.
2: Meddig tart a VB?
1: Hát köszépen, igen, hogy magad aránt az a sűjjel nagyon, igen, jó. Tehát, én nem érzed, hogy egy fulldoklunk, nem lefele kell menni a mélyére, felem emelned kell.
2: De hetekig, hónapokig, évekig, mi tudunk?
1: Tíz évig, ezt a VB.
2: Meg a VB.
1: Július valamikor van a VB. És ugye hosszú keresgélés után mi találtunk egy ember, gyerekek, akinek a kis ujjában van a foci, aki tudja, aki mondja, aki gyűjti, aki olvassa, és nem utolsó sorban nézi. Hát ez a mi csapatunkban már nagy előny, hogy legalább megnézi, és tudja, hogy miről beszél. És jó a fociban, és ért hozzá.
2: Igen.
1: És mi csak hátradőlünk, és ő pedig mondja a VB-vel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy amikor megtaláltuk, összenéztünk, és azt mondtuk, ő kell nekünk.
2: Ez megnyugvás. A fajta szakmai kvalitás az, amire így mindenképpen van. Szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
3: Mégis fölvette nekünk a troll foci?
1: Fölvette a troll foci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor a születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésedre, tehát még egy hónap, egy hónap.
2: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
1: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát az, tényleg szakértő.
2: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg ugye elbagatalizáljuk
1: igen,
2: a tényeket.
3: Még így a színes híveket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
1: Na de majd most ő.
2: Na, így van. Így, most na, majd nem aláztatjuk meg a műfajt azzal, hogy nem veszük elég komolyan.
1: Igen, na, ez megint a vitézi lesz. Ez a sok kérdés, egy trollfoci interjúért kell. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt Hello? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
5: Almadár Csicsergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
1: Így is van, ott van gyerekek. Aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
5: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnalit tudom nézni. Mondom a titkomat, prosztata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
1: ez dobta ki, végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsökkel, tehát ez nem...
5: Ugye?
1: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
5: nézem,
1: vagyunk.
5: Nézem, abszolút, nézem.
2: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
5: Hát figyelj, most volt, aki téje nagyon komoly, tehát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy az Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
1: Ne csináld.
5: Erről tudunk.
1: Semmit, teljesen vakon vagyunk. Minden jó.
5: Ennyire?
2: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
5: Irány igen, hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete volt, akkor tárt le az év.
1: Jó, hát most hozza igen. be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmányal, egy kicsit mindig beleszimatta, most eljutott az érkezésig.
2: Kötelezők rövidebb, úgy sem, Dávid Erisze.
1: Na várjál, hogy...
5: De én annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod már azért, azért be, hogy nem, hogy nem mindenki.
2: Rezgett a léc?
5: Mit?
2: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
5: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
1: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumával volt valami baj, tök híres bíró, hogy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na, mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
5: lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, mert nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy, neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
1: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
5: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-ben érted, végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem?
1: Tehát, hogy azért... Azt látom, hogy az a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, én ezt még nem láttam.
2: Mindenki
1: az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van. A közönség is iszik.
2: És teljesen csinálja, hogy
1: igen.
5: De jó, hogy jöttek ilyen mémek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
1: Igen, mindenki egy kicsit fel.
3: Ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, hány száz kiló lazacot.
5: 1000 kiló lazacsal norvég.
3: Érted? Igen, és azon gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
1: Ők hozzánk jó arcok.
3: Hozzák
5: ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
1: De figyelj, jó, az, jó. Tényleg vitték majd, tehát bementek Amerikába?
3: Saját szakácsot vittek és saját alapanyagot. Tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazacsal érkeztek a hónuk alatt, leszálltak, érted? A játékosok és megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom hazai lazacot egyenek, ne azt a szar amerikait.
5: Hát de te is, nem Feri? Te is azért intézed saját magadnak a húst, nem úgy van az, hogy csak akkor
3: így jött. Hát én sem megyek el turnéra, érted, kitelepülésre kolbász nélkül.
2: Ez belecsipegett a helyébe is, nem azért mondom.
3: Megnézzük azt is, de érted, mégiscsak ez a jobb.
1: Azt pedig azért azt gondolom, hogy Amerika nagy ország, ott azért csak szerzel minőségi lazacot, akár norvég alapanyagot is, tehát ezt nem kell magaddal elvinni.
3: Na jó, a következő nagyon fontos topikunk, Denis. Törökország, Paraguay.
5: Igen, az óra, mi?
1: És tudja! Figyelj, felkészült. Ez komolyan mondom, felkészült vagy.
5: Nem, próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex vagy, nem tudom, mert lehet én is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
1: De várj, mi a sztori? Én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
5: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor óriási nagy dülekedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő így felcsapja így. Ivószünet után volt, gondolom.
1: Leesett a bíró órája, és ő föltette a saját kezére. Ez mennyire durván. Az mennyire durva. Utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak?
5: Vagy? Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
2: És ez nálatok annó a Grundon, ez oké volt ez a viselkedés?
3: Na, ez igen. Hát,
5: Grundon, óra, gyerekek, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, hát örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
1: biztos, ilyeneket. Biztos, hogy Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy?
5: Nem, hát, ne, já, honvédtéri játszott egy Grund.
1: Igen. Na, mit mondasz a mai argentina osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
5: Hát, igen. Azért ez a Messi, ez egyszer annyi a kiszámíthatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
1: 3-1-re megteszük az argentinokat.
5: Megteszed?
1: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
5: Igen, tedd meg. Max, ha elbukod, akkor nem tudom, így jártál, de hát
2: elfelejtünk, hogy vége a műsoroknál, ugye?
1: Persze. Nem, online gyorsan megteszem őt.
2: Na gyerünk akkor.
1: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedves csapat, hogy van, akit szeretsz?
5: Zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is, hogy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, meg van a kapus.
1: Meg, hát, a kapus, aki 50 ezeren követték, és 7 millióan követik már, vagy 10 millió.
5: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
1: 16 millió van a kapus?
5: Igen. Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondok 300 darabnál többet összeszedni.
1: De várj, az öltfogi kapukos az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
5: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen, de ez zseniális.
1: De ő csak attól ment ekkorát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt?
5: Hát nem elég, hát 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha nem tudom, a magyaroknál Mezőkövesből felkerülne valaki, melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személy. Hát óriási dolog, persze.
1: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
5: Hát az eléggé. Az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért valamennyire, senki?
1: Mi teljesen hülyék vagyunk a focihoz, minden hírnek örülünk, ha bárki egy kicsit beszél róla, akkor az jó. Esetleg már egy elődöntő, döntő, egyenes kiesés, az mit tudom én, tényleg, mint egy argentin-brazilt, vagy egy német-brazilt, azért azt úgy leül az ember megnézni, de most egy svájc, zöldfoki szigetek, vagy nem tudom, tehát azért olyan nagyon nem ver a vízettől, megmondom őszintén.
5: Még annyi, hogy a karakterek hiányoznak, hol vannak a Francesco Tottik, Ronaldinhók, Ronaldók, nem ezek a nagyon nagy karakterek, ezekből van kevés.
2: Ők szinkronizálják?
1: Hát már, de miért? Igen. Azért egy Messi ott van, egy Ronaldo ott van, egy Sala ott van,
5: igen,
1: egy Haaland ott van.
5: Igen, de ezek a braziloknál is, ezek az egyéni óriási nagy varázslatok, azért ha néztétek a brazil meccset, nem voltak ilyenek. Hát még, nem tudom, Feri is, te is, amikor fiatal voltál, azért felé ért a puskát, ők is nagyot mentek, nem?
1: Úgy kavart a labdával, persze. Csak úgy ment előre, aki szemben éve leokomlítszott a tesével.
3: Igen, amikor 6-3-at néztem fel, mit kérjétek,
1: viccelt. 54-es. Hogyne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál a braziloknál, most már jön a Neymar majd, aztán majd ott majd figyeld meg majd.
5: De hát az is, gyerekek, hát 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba két évet, nem? Hát ez szegény tényleg. Most elvileg be fog állni, de hát...
1: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben a nyitó keretben ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak kell már azért olyan nagyon komolyan menni. De és nem, a Ronaldóval mi van? Nagyon meghurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, hát meleget szegényként.
5: Hát az az elvárás. Hát mindegyik ott Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és hogy ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek. Nem mertek neki szólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy vagy menjen már fel az ifjúság. Úgyhogy, de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
1: Azért az mi, hogy a csapatkapitány, vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni. Milyen presztízse van, milyen szava van a Ronaldónak. Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán, a portugál válogatott, mindig jobban játszottak a portugálok.
5: Játszottak
1: 2020 óta nem lőtt gólt, se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem tudok gólt lőni.
2: Abszolút,
1: az a 10-11. Meccse. Ő ezt hozta. A még mindig nagyon jó.
5: Az elég jó, gyerek. Olyan nekünk sose lesz.
2: Ne személyeskedjünk, de nem ezért hívtunk fel téged, jó?
1: Azért messze, hogy Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármassal kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
5: Hát most képzeld el, hogy a bocskorékat kétszer annyian hallgatták, mint titeket, tehát hogy ki lennétek ti, nem? Mi?
1: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam, de tényleg?
5: Hát tényleg, nézem, hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
3: Ki a kedvenced, a zöldfoki köztársaságból Lenini Pina, vagy Boszniából az Ivan Basic?
1: Hát
5: én...
3: Gyerek, bocsánat.
5: Inkább akkor az első.
3: Bocsánat, ezek a nevek vannak.
1: De ha Basic találkozik a Pinával, az rendben van.
5: Hát mondjuk nálad ez a kirotos poénok is működnek, úgyhogy neked ugye annyira alapfogyak van barátok ingert.
1: Hát ezzel csináljuk, hát érted, a Google vezérigazgatója meg Sundar Pichai. Hát most ezzel mit csinálják? Ha így hívják, akkor így hívják. Ez a
3: nem hívhatod másképp őket.
5: De hogy már ne lehet semmik röhögni se egy ilyen néven, de álljon már meg a
1: menet. Nálunk meg a rendőrség keresi Punci Imrénét. Hát most mit csináljunk? Hát ha őket keressük. Hát te van ezért.
2: Megvan már amúgy.
1: Punci Imréné, általában nincs elő, nem került. Nem, még nem került.
5: Elő?
1: Nem. Ondódon látták utoljára, de utána valahol felszívottad.
2: Bugyi környékén.
1: Ondódnál felszívottad Punci Imrénét.
5: a drog.
1: Figyelj, van ilyen, hát tényleg van ilyen község. Figyelj, hát mekkorák a gyerekek, vagy ti most hogy álltok? Mi van a felhozatal? Egy gyermek, kettő gyermek?
5: Jó, igen, de itt komoly tervek vannak. De most ne az országos rádióban beszéljek már itt erről. Jó, de én fogok értesíteni mindenki.
2: Amúgy lennék gólyahír.
1: Nem tudom,
2: mondtam neki semmit, de hogy Balázsnak csinálják egy gólyahír nevű ilyen.
3: Minden ilyet lelősz.
1: Abból érzem, hogy valami beletéltem, hogy a kérdésem, hogy az Eszter felhúzta a szemöldökét. Jaj, mondom, valami érzékeny. A koránkelés miatt kérdeztem egyébként, úgy azt akartam, hogy úgy könnyű az embernek kisgyereke van, csak a hajnalban leül meccset néz meg, közben etett, altat, nem tudom, mit csinál, de ha...
5: Nem.
1: A bulváros riposztosba mentem át, bocsánat, hát nem akartam.
5: Semmi, hozod ezt is jól. Igen.
2: De nézd, és milyen az első trimester neked? Első férfiként, aki jól egy gyermeket.
5: De így milyen?
2: Mindegy, rossz a vonal.
1: Azt szóval kérdezte, hogy állsz a fogyókúráddal? Hogy állsz a fogyókúráddal?
5: Na jó, egyedül járunk amúgy gyerekek kesztivel, és jön ő is úgy, hogy múltkor is találkoztunk, hogy csinálja.
1: Mit csinál?
5: Az edzés.
1: Hát éppen egy akkora fagylaltos bödöm van előtte, amikor egy komplet óvodás csoport megenne egy menzás fagyit. Csak mondtam.
5: Szénhidrát csökkentett.
2: Mit szoktam mondani, mi ez a bulkolás a magyarul? Tömegelek.
1: Úgy látom, megint a tömegelés időszaka van, mert most tömegelek meg egy fényválling májnás.
2: Egy órára megyek én is Rakontás úrhoz, és addig legugolom.
1: Igen, de ez egy ilyen elvárás, hogy egyél meg egy fél doboz fagyit előtte?
2: Nem, de valamilyen foknál fogva, hogy jól esik.
1: Figyeljetek, Ádám itt hagyott nekünk, de nem tudod, volt nekünk a fazakas Ádám, ilyen fagyimester, itt hagyott
2: Balázs
1: egy kis...
2: Balázs, így jött, te megetted az egész dobozzal, én a felénél se járok, és van pofát beszólni neked.
5: Ott hagyott egy vödörfagylaltot?
1: Egy vödörfagyit itt hagyott, de olyan finomokat csinál, hogy megőrülsz egyébként, tényleg nagyon jó.
2: Nem érdemeljük.
5: De Balázs, nem jártam már, nem? Vagy kicsit össze vagyott ereszte, néztem ott valamit.
1: Mikor, hol láttál? De te nem lehet, hogy csak levegőt vettem, éppen is kifújtam.
5: De amúgy az lehet.
1: Csak egy kilélegzésnél láttál, éppen az lehet. Nem, járok, nyomom, ma is megyek, 11-től lábnapom van.
5: Az igen, az nekem
3: is kéne. Mi volt az első?
1: 3 év volt, először belenéztem a tükörbe, mondom, ez egy lábnap.
2: De testvéred, Denis, te mikor voltál lábnapon? Hogy kérdezzem meg?
5: Én 2023. május 4, szerintem nagyjából.
2: Denis, nem megy beedzeni, hogyha lábnap van. Tényleg, kitolhatott a parkolóban, akkor meghallottam.
5: Nem, tegnap pont voltunk bedencézni, és ott belenéztem a tükörbe, és akkor így rádöbbentem, hogy én is észre szerintem lemegyek ma lábba.
1: Fia, a legtöbb tesztoszteron akkor termelődik a lábban. A lábbal jön a tesztó. Az
5: annyira melós.
1: Nagyon melós.
2: Ezért vagyok dühös utána mindig.
1: De neked az egész nap egy lábnap.
2: Egy hónap egy lábnapon van. Hogy ez miért van?
1: Na jó van, Denis. Oké, akkor fogunk hívni néha foci ügyben, mert már átmentél a vizsgán.
5: Hát meg vagyok. Úgy nem volt magasan a lét, meg ugye fogalmatok így semmiről.
3: Nem mondd már jókat, kérdeztünk.
1: Kérdeztünk, tudtam, mondtad a bulvár híreket. Abszolút képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
5: Sziasztok,
1: szevasztok, Denis. Ciao, sziasztok, köszönjük szépen, ciao. Figyelj, tényleg nézi. Nálunk százszor többet tud, bulvárhírekről, mindenről.
2: Azért pénzt ne adjunk neki érte.
1: Igen, na jövünk mindjárt. 9:50 pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnokajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson.
8: Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
11: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
13: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához.
14: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
13: TárnaiAutósiskola.hu.
15: Kirepedezik a sarkad, hiába ápolod? Gyorsan felszívódó megoldást keresel? Dr. Hertelendi Care sarokrepedés elleni krém. drhertelendi.com.
16: Bakonykötőelem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
1: Ma is 17 órakor a

hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Családoknak segített a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Még tartanak a korlátozások a Bakonyi út felújításnál. Világsztárok érkeznek a Balatonpartra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: Jól halad a Hárskút és Lókút közötti összekötő út felújítása. A terület fontos közlekedési kapcsolatot jelent a Veszprém környéki településeken élők és a kirándulók számára is. A teljes útzárat már feloldották, azonban a munkálatok befejezéséig, várhatóan június végéig még időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A felújítás Hárskúton, a Kossuth és a Rákóczi utcák szakaszán zajlik. Az érintett útvonalat sokan használják munkába járásra, valamint a Papot-hegy környékére induló túrák során. A beruházásban korszerűbb burkolat és rendezettebb útpatka szolgálja a közlekedőket. Írja a Veol. Tart a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A 20. jubileumi évad a klasszikus gitárrajongóit várja június 27-éig. A Balatonparti rendezvény a nemzetközi gitárélet kiemelkedő művészeit hozza el Füredre, többek között a Croa Gitár Quartet, Zorán Dukic, Petrit Csekú, valamint Kanahi Jámasita is színpadra lép. A fesztivál nem csak koncerteket kínál, hanem nyilvános mesterkurzusokat, kiállításokat és családi programokat is. Az esti hangversenyek a Vasszari Galériában és a Kisfaludi Galériában kapnak helyet. Olvasható a Hír Balatonon. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben, a következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek. Általában 15 és 19 fok közötti minimumokkal indulhat a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
4: Tűntöztetett magad. Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. És írtunk a srácra, hogy rendszabályozza meg minket, vagy szóljon ránk, nem?
5: Hát a hallgatók.
4: Nem írtunk, kérjünk tőle egy köszöntést, vagy egy rászólást, szóljon ránk. A srác, ugye az Insta oldalról nagyon kedveljük. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ismeretlen elkövetők súlyos károkat okoztak a mecseki Máré várában. Feltörték a lezárt ciszternát, megbontották a műemlék várfalát, a kövekből tűzrakóját építettek, és orgiáztak.
5: Legalábbis ezt mondták. Legalábbis. De lehet, hogy csak egy trígszám volt.
4: Így van.
5: Vagy egy forszám.
4: Ennek próbáltunk utána járni, hogy mi történhetett ott Máré várában. És a bizonyítványról beszélgettünk, hogy posztoljuk-e a gyerek bizonyítványát, ne posztoljuk, és átvettük kicsit az évzárókat is, hogy miért van erre szükség.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
6: Hát figyelj!
4: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
5: honnan
4: a Velencétó partján.
5: Honnan tudjuk, hogy orgia volt?
4: Hát
6: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak. De
4: 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
5: az
4: egy,
5: még
4: nem
5: egy sima vízibomba csata is lehetett.
4: Egyébként igen, tényleg. Kirándulni volt a Júli kérdezik.
6: Hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
5: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
7: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
4: Micsoda anyag a híradóban?
7: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
4: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
5: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt... Szexeltek! Ott szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
4: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat,
6: körbe
4: haló.
6: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat.
4: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem jössz sehol, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
5: Na, látod, ez van.
4: Várj, rendőrség.
8: Négy és fél év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
5: Jó. De mi, hogy ezt nem csinálta?
6: Hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
4: Sokan voltak.
5: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
4: Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az, nem?
6: Az orgia? Az orgia, az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad, italok vannak mindenütt, szétdobá, érted?
5: Most de aranyos vagy.
6: Nem úgy az orgia,
4: az orgiát, az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
6: De van benne persze szex is, oké.
5: Okay. Gyakori kérdések.hu, hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a
4: féktelen
5: számokat.
4: Féktelen vad dorbézolás.
5: Ez 25. Az. 25.
4: Azt 25.
5: Érek. Így van.
6: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
5: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmi kép.
6: Aha, tehát mi stábulunk, hát 25... csinálunk valamit, az még nem orgia.
4: 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
5: A szószoros értelmében.
4: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
6: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
4: Ezt a Gipótól Gipó kérdezted?
6: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
5: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen.
4: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, ne hagyják már békén a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, de várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást. Na?
5: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
6: Ó, mi van Máré váránál?
5: Ott van valami csak.
4: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az vagy jazz napok, meg mit tudom én, érted? Nem
5: gyöngyfűzés.
4: Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok, én miért nem találom meg, hogy Máré Vári orgia?
5: Nemezelés.
4: Máré Várán ökörsütés. Ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
5: Na ugye?
4: Érted? Tehát nem is értem. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik egymást.
5: Utána pedig legyen egy live stream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekbe az emberekbe, ez 3-10 éves volt.
4: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki a Máré Vári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
5: Ez kicsit ilyen...
4: Olyan megcsináltnak?
5: Aha.
4: De hát nem, én el tudom képzelni.
6: A falbontás, az meg már minek?
4: Igen, a falbontás
6: itt az ezzel olyan, van baj,
4: az olyan orgiás.
5: Orgiás.
6: Azt nem tudom képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontom.
4: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk. A szex szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
6: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
4: Álljanak le ezzel, mert hogy nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan trés szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
6: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy azt senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
4: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez mennyire nyomorúságos.
5: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
4: Igen.
5: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Ugye? Hát, és hogy, mert ez akkor ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
4: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
5: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
4: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
5: Ez egy harmónia.
4: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
5: Jó, akkor mire lehet
4: mennyire nagyon jó szülő vagy.
5: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
4: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
5: De és mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de édes sok
4: ötös. Olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
5: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meg lehet,
4: te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
5: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni.
4: Van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
5: Szeretném
4: nem mondani,
5: hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mert mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
4: A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
6: És akkor még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
4: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet.
5: Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél. Pihenjetek, örülünk, hogy itt vagytok.
6: Így van, szeptemberben majd belehúzunk
5: megint. Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
4: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban
5: eltől? Fullos ájulós voltam.
4: Ájulós voltál, tényleg?
5: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernáthegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
6: Csattanás.
5: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát. Mi mai napig ott van az arcom előtt.
4: Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárok. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom. Pucéran bohócnak öltözött.
5: Nagyon szeretem.
4: Én azt adom.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
4: Na? Még egy, belefér egy naphallgatója?
6: Bele hát.
5: Naphali. Na. Csendben vagy, Balázs, nem tudom elgondolni.
4: Nem, azt hiszem, csak a közlekedési éreket szűröm, ilyenkor érdemes beolvasni, de nem annyira.
5: És ezt miért a...
4: Egy M3-as mindjárt
5: olvasok. Grinder.com-on csinálod.
4: Igen, a grillsütő.hu-n vagyok éppen, de hogy is.
9: Halló?
4: Bizonyítványosztásos. Chipet Lotus. Nem veszi fel a Chipet Lotus, pedig egy nagyon szép nyereménye van.
10: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Chipetropi válogatás a Chipetropi jóvoltából.
4: Na, egy ilyen kis nyereményünk. Egy ilyen kis nyereményünk volt.
6: Na, az hogy telnek a napok ezután?
4: Na jön a szabadság!
5: Szaktanári! Most a téli ruháimat fogom kiszelektálni a szekrényemből. Azokat berakom hatalmas táskákba, és utána pedig elszállítom őket egy távolabbi ruhatárba, ahol valószínűleg soha többet nem fogom elővenni őket. Mindegy. Ez egyik, a másik pedig, hogy a lánygyermeket fogom egész nap 24 órában szórakoztatni, és szeretni. Ezt fogom csinálni.
6: Mi de megjövünk jó. Melózni, na mindegy.
4: Mi még a hét, és a hajózásról egy szót se szóltunk. Pénteken hajózunk, gyerekek. Ha nem mondjuk a szánot, azt mi fogunk küldögélni. Úgyhogy majd holnap mondjuk akkor eleget a hajózás, hogy pénteken kifut a hajónk a kis tagadó vitorlákkal sikló sajkánk.
5: Sikló sajka.
4: Sikló sajka. Dagadó vitorlákkal sikló sajka. Kifut. Mi is majd, és indulunk Szántódról, de akkor most már nem menjünk ebbe bele, mert nincs idő, már úgyis tudtok mindent, de holnap elmondjuk a részleteket.
6: Gyere oda korábban.
4: Akkor te most már elmész Szabira.
5: Igen.
4: És jövő héten mi sem vagyunk, ugye pénteken zárjuk a hajózásra, tehát jövő héten mi Szabin vagyunk, akkor te most két hétig nem vagy.
5: Hát ez erős.
4: Az egy nagy pihenés lesz.
5: Négy nappal többet pihenek, mint ti, és közben fellépek, úgyhogy...
4: Most érted, elmegy egy nap előtted, de kicsit lebasz minket, hogy ő föllép. Érted a hangsúlyt?
6: Én ezért jó, a múltkor is kaptam.
4: Jó, elmegyek egy nap, de azért fellépek. Hát most én szerveztem neked a fellépést.
5: A szóval, amit keresel, köszönöm, Eszter, hálás vagyok.
4: Én szerveztem neked a fellépést. Én vagyok a manager, de nem én szerveztem a
6: fellépést.
5: Én írtam alá. Nem úgy volt, hogy rádiós volt, azt elkezdtem stand-upolni, tudod, hanem fordítva, ezért, ugye?
4: Mennyi? Hát ő rá, hát azt figyel, ott lépsz föl,
5: ahol szeretnél. Írni fogok, küldök nektek képeket majd.
4: Jó, de legyen a Szabiról visszatérő valami kis sütemény.
5: Hát azt mondod, hogy vásárolok magamnak egy dagasztógépet?
4: Egy dagasztógépről lebeszéltek, úgyhogy azt ne vegyél, de valami hozzá.
5: Na jó, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a viszonyunk addigra. Ki tudja.
4: Jól van, gyerekek, akkor mi érkezünk holnap Juliskával, még négy napot vagyunk, pénteken mi hajózunk, és aztán jövő héten mi is elmegyünk egy kicsit. Jó, pihenni, de akkor ezt még úgy is mondjuk. Vigyázom mindenki magára, és holnap 6 órakor, de még ezen 40 másodperc, ez nekünk szól. Akkor ez azt el nagyunk? Tudjuk mondani, péntek, ugye 6 óra Szántód.
6: Fél hétkor nyitjuk ki a hajót, akkor tudsz felszállni, de gyere oda korábban, mert nem lesz hely.
4: Így van. BSV-vel megyünk, Metzger Vikit is visszük, és nagyon sok nyereményünk van. 100 000 forintok, meg szponzorok, meg nyeremények.
6: Hétkor fut ki a hajó, átmegyünk Tihanyba, kiszállhatsz, beszállhatsz, jöhetsz vissza.
4: Holnapra már tudni fogunk konkrétumokat
6: is. Minden tudunk
4: most is.
6: Ezt
4: most lehoztuk rutinból.
6: Minden tudunk most is. Jó, hogy nincsenek semmiféle mellébeszélések.
4: Így van. Gyerekek, jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, ciao, hello, hello!

0: slágerek. Something in my body, something that's in my
1: soul tells me you're somebody, someone. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Az Alba és Balaton plázában és a Fehérvár Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek albaplaza.hu, balatonplaza.hu és fehérvárcenter.hu.
11: Tarts velünk június 26-a és 28-a között Veszprémbe a 33. Kabóci Ádé családi fesztiválra. Bábszínházi előadások, óriás bábos elvonul, koncertek, éjszakai kalandúra és különleges játékterek várnak a Kabóca Báb Színház parkjában és a Szerelem szigeten. Részletes program kabocabábszínház.hu.
12: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A Profi Padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb árukészlet, még több választék.
13: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
14: General kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
15: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
16: Ne maradjon ki a nyár hangjaiból! Ellenőriztesse hallását az Amplifonnál! Foglaljon időpontot telefonon! 061-350-6070 Amplifon.
17: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
18: Figyelem! Az ADA Alumínium Kft. Időben jelzi. A világpiaci helyzet miatt az alapanyagok, a szállítás és az energiaköltségei folyamatosan növekednek. Ne kockáztasson! Kérjen ajánlatot most nyílászáróra, pergulára, téli kertre, előtetőre vagy árnyékolás technikára. ADA Alumínium Kft. Veszprém, Európa utca 10. adaalu.hu.
19: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda.

0: Lavender tihanyvilága, tihanyi levendula piknik, élő lepárlás, látványlabor és workshopok www.lavendertihany.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem csak fesztivál hangulatot teremtünk, el is küldjük fesztiválozni a hallgatókat, ma is nagyon sok játék jön, páros belépőjegyeket lehet majd nyerni július elejére a Dunapart Festre, természetesen szólni fogok majd, amikor telefonálni kell. Ami az időjárás illeti, napsütés 35 fokos csúcs délelőtt, aztán délután ma is erőteljesebb lehet a gumulyfelhősödés, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatója.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nálunk folyamatosan lehet nyerni a legjobb bulikba, fesztiválokra a jegyeket. Jön a Dunapart Fest, július 2-án, 3-án, 4-én, és lesz Rádió 1 stage, ahol az összes lemezlovasunk fellép, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show teljes legénysége, és Cookie is. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620-311-111-et. Hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapest.

0: Kezded a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen. Csak igazi mai sláger megy, és közöttük adom a páros belépőket a Dunapart Festre, a 10. telefonálónak. Halló, hogy szólíthatlak?
1: Erika.
0: Az ország melyik részéről?
1: Sopronból.
0: Ó, hova szeretnél jegyet nyerni?
1: A fesztiválra.
0: Melyikre?
1: A Miráckevéle Dunapart fesztiválra.
0: Igen. Csak teszteltelek, mert a múlt héten ugye a Sopron Festre lehetett jegyet nyerni, nehogy véletlenül rossz játékra jelentkezz. De így minden szuper, rád fér már a buli nagyon?
1: Most a gyarat szeretném megtolni egy kicsit a fesztivál szezonba.
0: Hát?
1: Rám fér egy kis kikapcsolódás.
0: Nagyon úgy néz ki, hogy meg fogod tolni, mert 10-ként hívtál fel!
1: Örülök neki nagyon.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönöm, nagyon örülök.
0: Intézzük a hallgatóknak a fesztivál élményeket, a következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Ami jó egy foci BB hírek a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrúgás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Így tehát 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, Zöldfoki Köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett. A második félidőre viszont felrázták magukat annyira, hogy nemcsak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék, ha

0: bankkártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és bánára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
6: Meg ez is! És ez is!
5: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a Sopronfest.
12: Július 2-3-4.
13: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kis Dunapart Fest páros napi jegyekért. És mától ugye a nyári délutánok kora esték is színesek lesznek. 5-től 2 órában Rádió 1 Live Mix Summer Edition, amikor a legfinomabb a balcsi vagy a medence vize, a Rádió 1-es DJ-k mixelik a kedvenc igazi mai slágereinket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

hol esett is. Na de délután máshol is erőteljesebb lehet a gumoly felhőképződés, azt mondják a szakik, és több hullámban alakulhat ki zápor, zivatar. Most viszont erős az UV-sugárzás, úgyhogy aki nyaral vagy strandol, evel számoljon.

0: és indítom a játékot, hamarosan újra páros belépőjegyeket lehet nyerni a Duna Park Festre. És hozom majd az olasz DJ Hypaton dalát, Out of My Head, jön a nagy Rádió 1-es kedvenc Selena Gomez-től más melótól a Wolves, vagy éppen ez perceken belül a Cyril Remix a Camerához.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizunk együtt a Rádió Esztézsen, az összes DJ-nkkel a Dunapart Festen. Július 2-3-4 bármelyik nap. A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A forró drótunk 20-as 311-111.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és lesz itt még tánc, például a Dunapart Festen, a Rádió Esztésnél az összes lemezlovasunkkal. Ki az, akit szeretettel várunk ott ingyen, ráadásul másodmagával? Halló?
1: Szia, Tisa, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te, hogy hívnak?
1: Zoli vagyok Budapestről.
0: Hogy bírod ezt a dögmeleget, Zolikám? Mit csinálsz? Hogy telik a napod?
1: Köszönöm szépen benneteket, hallgatlak, nemrég jöttem az a munkából.
0: Le is dobtad a munkát. Valami terv délutánra?
1: Hát pihenés meg egy kis foci VB nézős majd esetleg.
0: És ezek szerint tervezgesz némi fesztiválozást is?
1: Hát szeretnék eljutni egy-két helyre, hogyha lehetséges. Hogyha lehetőség lesz rá, és lesz rá, mód is nyerek esetleg.
0: Nagyon úgy néz ki, mert hogy tizedik lettél, Zoli!
1: Igen, ezt nem hiszem. Nem hiszem, Atiskán. Nagyon szépen köszönöm. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Oj, tökéletes, ott a helyünk. Ez azért különösen kedves, hogy a Dunapart Fest, mert a sógroméknak ott van ilyen kis háromszemmel kis ilyen nyaralójuk, tudod, ilyen picike, úgyhogy gyakorlatilag át kell majd oda csak sétálni.
0: Hát ez nagyon jól hangzik, akkor érezzétek magatokat majd nagyon jól.
1: Nagyon szépen, köszönöm Atikán, köszönöm, kitartást, jó?
0: Szép napot neked is, hölgyeim és uraim, a játéksorozat folytatódik, délután is lehet páros napi jegyeket nyerni. A Dunapart Fest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma délután 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igazi nyár hangulatban a kora estében. Ma Jamina mixeli majd az igazi mai slágereket 2 órán keresztül itt a Rádió 1-en. Most viszont a déli mixet indítjuk, ráadásul nem akármivel. Ed Sheeran

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunk a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
7: Ugrunk egy bombát?
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Ha nyílászárod cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. Adapaut.hu.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nívó.hu.
14: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
15: Bradafaloda.hu.
16: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olaszcsempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu. A szakértelem otthona.
17: BSV és a GANG Siófokon, a plázson, július 3-án.
18: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
17: Várunk mindenkit szeretettel.
19: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A profi padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb árukészlet, még több választék.
0: Ekcémás a bőröd? drhertelendi.com. Tanácsot keresel bőrápoláshoz? drhertelendi.com. Gyógyszerészi fejlesztésű kozmetikumok.
7: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: A veszprémiek többsége zöld közösségi teret szeretne a gyárkert helyén. A válaszadók elutasítják a terület túlzott beépítését, és a fejlesztések között a piac, valamint az autóbuszállomás megújítását is fontosnak tartják. Írja a Weol. Veszprém lesz a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokság központja. A rangos nemzetközi eseményre várhatóan 60 országból érkeznek versenyzők, a futamokat pedig a Bakony különböző helyszínein rendezik meg. Dokumentumfilm készült a Veszprémi Petőfi Színház esélyegyenlőségi programjáról. A Lélektől Lélekig című alkotás bemutatja, miként teszik elérhetővé az előadásokat a látás- és hallássérültek, az autizmussal élők, valamint a mozgásukban korlátozott nézők számára. Az időjárásról röviden, igazi nyári melegre számíthatunk, délutánonként a hőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
0: Rádió
11: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, június 22-én hétfőn a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és ezúttal is itt a Daily Mixben jönnek a kedvencek, a legjobb dalok, csak is az igazi mai slágerek. Viszont a Paulinákat ne felejtsük el, ők a névnaposaink, úgyhogy nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot itt a környéken. A folytatásban pedig megyünk is tovább azonnal az amerikai énekes dalszerző, hát ikonnal, pop ikonnal fogalmazzunk így, Leon Lady Gaga.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Autósok Zánkánál a 71-esen óvatosan, az 58-as kilométer kőnél munkálatok, valamint Révfülöp és Balatonszepeszt között is dolgoznak a 64-es kilométer kőnél, ott is körültekintően kell vezetnünk. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is járjanak. Itt a Balatoni Rádió 1-en John Newman jön, mégpedig Calvin Harris-szel.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

ez a Balatoni Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon szép délutánt, így a hétfőhöz kitart est, és persze a déli mixben én hozom mindenféle tevékenységhez, akár a munkához, akár a pihenéshez a legjobb dalokat, az igazi mai slágereket. A holland producer Sam feltérkezik, aki a folytatásban is egy óriásit alkotott. Ezúttal Rosalinnel közösen érkezik egy olyan dal, amit nemrég élőben is hallhattunk a Budapest Parkban a szülinapi bulinkon. Ez a Heart Like Mine.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Június 24-én különleges Szent Ivánéi programra várják az érdeklődőket Zamárdiban. Az este 9-kor kezdődő esemény egyszer idézi meg a nyár közép hagyományait, a város emlékhelyét és a közösségi együttlét hangulatát is. A program a templomtértől indul, majd a résztvevők több zamárdi emlékhelyet érintve járhatják végig az időutazás állomásait, érdemes lesz ellátogatni oda. Itt pedig Ray Dalton és a Blood Running.

0: Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és a következő órában a Daily Mix után is jönnek a kedvencek. Rudimentállal és Ella Eyre-ral jön majd a Waiting All Night, itt lesz Lady Gaga-val a Shallow, a sort pedig Martin Garrix kezdi. Tehát hamarosan teljes egészében itt a Balatoni Rádió egyen a Barzal közös Butterflies.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
4: Építkezik vagy felújít? Tivafa Kft. Faanyag, cserép, bádog és kötőelemek egy helyen. Most akciós ajánlatokkal várjuk. Tivafa Kft. Minden, ami a tetőhöz kell.
5: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
6: Szia drágám. Na na, Istenél aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
5: Sedacor Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel.

Ez a Balatoni Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt, így hétfőn is a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és ebben az órában is jönnek a kedvencek. Azt szokták mondani, hogy készíts el egy dalt, amit világszerte mindenki szeret, és onnantól kezdve ki van kövezve az út. Hát igazából ez nem teljesen igaz, rengeteg egysláger előadó van manapság, de Alex Warren már bőven több, mint az Ordinary. Bár ez a dal rakta fel őt a térképre, ettől függetlenül ő azóta is megállás nélkül dolgozik azon, hogy ne csak ennyi legyen. Itt viszont jön az első óriási siker. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Balatoni Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Autósok óvatosan most is a Mencsei Dörgicse bekötő úton. Az 1-es 3-as kilométerkő között ott jelenleg is munkálatok zajlanak. Dolgoznak a 7-esen, Balatonföldvárnál a 117-es kilométerkőnél, és Balaton Szemesnél is munkálatok a 67-esen, a 92-es kilométerkőnél a útszűkületre is készülhetünk. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármerre is járjanak. Itt a Balatoni Rádió egyen, a folytatásban pedig megyünk tovább Loyal. Szól is, not get lucky.

Balatoni Rádió egy csak igazi ma is láger megy. Többszörös platina lemezes világszerte ismert előadók érkeznek idén nyáron újra Zalacsányba. Az Örvényes Völgy Fesztivál június 26-28 között három napra elhozza a jazz, a soul és a blues nagy neveit a Balaton közelébe. Tavaly csendes maradt az Zalacsányi völgy, egészségügyi okok miatt elhalasztották az Örvényes Völgy Fesztivált, így egy ideig nélkülözniük kellett a különleges hangulatú rendezvényt. Június 26-28 között azonban újra megtelik zenével, irodalommal, színházzal és gasztronómiával a térség. Mindenképpen érdemes utána olvasni, a Hír Balatonon megtaláljuk a pontos leírást erről. Itt a folytatásban pedig jön Alan Walker és Eva Max 2-se. Ez az Alone Part 2.

0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
2: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
3: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu. A szakértelem otthona.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Kirepedezik a sarkat, hiába ápolod? Gyorsan felszívódó megoldást keresel? Dr. Hertelendi Care sarokrepedés elleni krém. drhertelendi.com.
1: Reklámot hallottak. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert nagyon úgy tűnik, hogy a hét további részében csapadékra nem kell számítanunk, sem erős szélre a Balaton környékén, annál inkább a nagy melegre, 30-36 fok, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is, a hét második felétől nagyjából felhőket sem láthatunk az égen, úgyhogy tényleg nagyon meleg van, aki most arra időzítette akár a nyaralását, az jól tette. Na de a folytatás mindenképpen az igazi mai slágereké, jön Bibi Rexával és a Faithless-szel, már is a New Religion.

Ez a Balatoni Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Nem sokára délután 2 óra, úgyhogy a terepet átadom ma is Györke Attilának, aki a folytatásban hozza az igazi mai slágereket, csak is a legnagyobb kedvenceket, úgyhogy tartsanak vele itt a környékünkön. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó időtöltést, jó rádióhallgatást, és persze jó munkát kívánok. Hársfai Istvánt hallották a mikrofonnál. Holnap délben találkozunk ismét. Egy sire jön már is ez a Shivers.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Opalite. Taylor Swift egyre kevesebbet használja a social médiát, ezt már nagyon sok interjúban elmondta. Legelsőként a Twittert, a mai X-et törölte le a telefonjáról. Anno, amikor mindig megnyitotta, egyből túlterhelt lett, és azt vette észre, hogy egyre gyorsabban bezárja az alkalmazást. A politika bár érdekli, de egyre kevésbé fontos számára az, hogy ki kivel szakított, vagy hogy ki milyen cipőt visel, úgyhogy a saját social média oldalait sem ő kezeli, hanem arra megfelelő emberek. Itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek.

0: Q1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB-n ma este 7 órakor láthatjuk az első mérkőzést Argentína-Ausztria a J csoportban. A texasi Dallas stadionban rendezik meg, és a bulvár sajtó már attól hangos, hogy a dallasi luxus szállodák környékét teljesen megbénították a messzi lázban égő szurkolók, a VIP jegyek árai pedig a csillagokat súrolják. Este 11 órakor kezdődik a Franciaország-Irak mérkőzés, az I csoport éléről vág bele Franciaország, úgyhogy a táborukban kiváló a hangulat, a játékosok a helyi philadelphiai nevezetességekkel és a híres Philly cheese steak szendvicsekkel fotózkodtak. Hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál mérkőzés, az I csoport másik kiemelt mérkőzése. A torna egyik leginkább három esélyes meccse ez, ahol a norvégok fizikai dominanciája összecsap a szenegáliak elképesztő sebességével és atletikusságával. Hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria mérkőzés, egy élet-halál harc a túlélésért a J csoportban. Mindkét csapat vereséggel nyitotta a VB-t, úgyhogy nagyon kell mindegyiküknek a győzelem.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regál Lili

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, közöttük a megígért játék. Dunapart Fest, július 2-án, 3-án és 4-én a Rádió 1-gyel, mert hogy ott lesz a stage-ünk és az összes lemezlovasunk, na kiburizik velünk a

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Páros belépőt nyer valaki tőlem a Dunapart Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Tetszőlegesen választható napra. Halló?
1: Halló, szia, te is Balázs vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Balázs, honnan telefonáltál?
1: Én most jelenleg Angliából.
0: Ah, ott hány fok van?
1: Itt kérlek szépen 22.
0: Csak hogy irigykedjünk, tudod mennyi van itt?
1: Hát ilyen 35 környéke.
0: 35, igen, ez a csúcs a mai nap folyamán. Mit csinálsz Angliában?
1: Én kamionozok, úton vagyok vissza Magyarba.
0: Ja, dolgozol ezerrel.
1: Igen.
0: Merre felé leszel július elején?
1: Hát remélem a fesztiválon.
0: Ott leszel? 10-ként elértél Angliából!
1: Ja, nagyon király vagyok, és köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na gyere velünk akkor fesztiválozni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Minket nem érhet az a vád, hogy aki online hallgatja a Rádió Egyet, az nem kerülhet be az ilyen játékokba. Itt az élő példa rá. És a következő órában újra megpróbáljuk, hölgyeim és uraim, mert hogy a játék folytatódik.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is. Együtt rádiózunk 5-ig, aztán Juhász Gerivel és ma Jaminával elstartol a 2 órás Live Mix Summer Edition. Mától kezdve végig a nyáron, a vakáció ideje alatt velünk lesznek a Rádió 1-es DJ-k és mixelnek a délutánjainkban, a kora estéinkben. 5 és 7 között tehát Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A következő órát Accenten indítom majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren.
2: Scooter.
3: A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Itt a Grill Rácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Ott is vagy?
0: Igen. És te ki vagy?
1: Ja, is. Én Levi vagyok.
0: Levikém, hát mi újság veled? Hogy telik a nyári szünet?
1: Jó, telik. Jó napot.
0: Szia,
1: napot,
0: te ki vagy?
1: Én Benyiga Milan.
0: Barátaim, mit csináltok?
1: Mi itt ülünk a fűbe, hát az a terv, hogy ma fogok tanulni angoltanáról, aztán meg motorozok, és hallgatom a rádió egyet. Szia!
0: Hát te meg valaki harmadik vagy? Szia!
1: Igen,
0: hát nagyon sokan vagytok, jól van. Hát akkor...
1: Igen, igen, csoportos bulit tartunk.
0: Akkor jó bulizást a Rádió 1-jel.
1: Köszönjük.
0: És úgy üljetek a fűben, hogy nézzétek, mikor lesz felettetek több gomoly felhő, mert abból lehet zápor, zivatar is, csak mondom. Holnap egyébként több napsütés, kevesebb csapadék lesz, és marad a 35 fokos maximum.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek

0: Azokat a kora estéket kiszínezik. Jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 2 órában az igazi mai slágerekkel és a Rádió 1 DJ-vel, ma Jaminával. Én a folytatásra ilyen zenéket ígérek, mint a nagy Rádió 1-es kedvenc, a Counting Stars a One Republic-tól, jön majd Kéletől a Turn the Lights Off, vagy éppen Ed Sheerantől az Azizam itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: sárkát.
1: Ajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs. A Rádió 1 DJ-vel, rengeteg fellépővel, idén is Dunapart Fest Ráckevén, július 2-án, 3-án és 4-én, és idén is bejuttatjuk a Rádió 1 hallgatókat, rengetegen fogunk bulizni együtt, a 10. telefonáló biztosan ott lesz most. Halló?
1: Szia, Bálint vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Bálint, honnan hívtál?
1: Vecsésről.
0: Milyen idő van Vecsésen?
1: Nagyon meleg van.
0: Akkor országos szintű a hőség.
1: Az biztos.
0: Ehhez egy jó kis fesztivál lehetőség.
1: Én benne lennék.
0: Mert hogy elértél 10-ként, Bálint! Tényleg?
1: De jó, nagyon köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai stáger megy.
0: Bálintom, na gyere!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm.
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát szerintem az egyik kollégámat.
0: Még ott is. Még hát a fesztivál ideje alatt is a kollégákkal.
1: Pontosan, pontosan.
0: Akkor ez egy nagyon jó brigád, bármit is csináltok.
1: Autókölcsönzőnél dolgozunk és kocsikat mozgatunk.
0: Nincs is jobb dolog ebben a nagy melegben. Jó van, kitartást, jó munkát, aztán jó fesztiválozást. És drága Rádió 1-esek, ezzel nincs vége. Juhász Gergőnél is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: és foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrúgás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Így tehát 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, zöldfoki köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett, a második félidőre viszont felrázták magukat annyira, hogy nemcsak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált.
0: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A Profi Padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb árukészlet, még több választék.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
15: kaisai.hu.
16: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
17: BSV és a GANG Siófokon a plázson július 3-án.
18: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
17: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: utas nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Továbbra sem született végleges döntés a tihanyi kenderföldek beépítéséről. A beruházó családi házakat és társasházakat építene a területen. A lakossági fórumon többen aggályokat fogalmaztak meg a beépítés mértékével kapcsolatban. A tárgyalások jelenleg is folytatódnak, írja a Hír Balaton. Június végéig még forgalomkorlátozásokra kell számítani a Hárskút és Lókút közötti út felújítása miatt. A teljes útzárat már megszüntették, de az érintett szakaszon továbbra is dolgoznak a szakemberek. Világszínvonalú művészekkel folytatódik a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A jubileumi rendezvényen nemzetközileg elismert gitárművészek adnak koncerteket, emellett mesterkurzusok, kiállítások és családi programok is várják az érdeklődőket. Sok napsütés vár ránk a következő napokban is, délutánonként 31 fok körüli hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Csak igazi mai sláger megy. Nincs már egy óra és öttől, ha Rádió 1 Live Mix Summer Edition elindul, mindenki kedvenc hazakísérő műsora mától a nyár egyik legjobb rádiós buliává alakul. Juhász Geri és a délután Rádió 1-es DJ-je a legmenőbb igazi mai slágereket hozza minden nap mostantól 2 órán keresztül. Ma a lemezjátszók mögötti Amina. Én György

0: igazi mai sláger megy.
1: Szia, Győrbe lennék, és egész nap a rádió megy. Már reggel beszél a kocsiba, és már megy a rádió.
0: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc, közlekedési információk. Legenda írta, hogy az M1-es a határ felé haladó oldalon már az M0-ástól belassul, és egészen Biatorbágyig ne legyen siető senkinek az útja. Dávid pedig azt írta, a 6-11-es főúton balesetezett két autó a 12-es kilométernél, jelenleg is tart a műszaki mentés. Ha van még hír, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, előre is köszönjük mindenkinek. Autós barátaim pedig a következő dalt nagyon fogják szeretni. Jön a Peppas!

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB-n ma este 7 órakor láthatjuk az első mérkőzést Argentína-Ausztria a J csoportban. A texasi Dallas stadionban rendezik meg, és a bulvár sajtó már attól hangos, hogy a dallasi luxus szállodák környékét teljesen megbénították a messzi lázban égő szurkolók, a VIP jegyek árai pedig a csillagokat súrolják. Este 11 órakor kezdődik a Franciaország-Irak mérkőzés, az I csoport éléről vág bele Franciaország, úgyhogy a táborukban kiváló a hangulat, a játékosok a helyi philadelphiai nevezetességekkel és a híres Philly cheese steak szendvicsekkel fotózkodtak. Hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál mérkőzés, az I csoport másik kiemelt mérkőzése. A torna egyik leginkább három esélyes meccse ez, ahol a norvégok fizikai dominanciája összecsap a szenegáliak elképesztő sebességével és atletikusságával. Hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria mérkőzés, egy élet-halál harc a túlélésért a J csoportban. Mindkét csapat vereséggel nyitotta a VB-t, úgyhogy nagyon kell mindegyiküknek a győzelem.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
1: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhozszállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
4: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához. Fizes egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe. Várakozási idő és utazás nélkül.
5: tarnaiautosiskola.hu.
6: Ekcímás a bőröd? drhertelendi.com. Tanácsot keresel bőrápoláshoz? drhertelendi.com. Gyógyszerészi fejlesztésű kozmetikumok.
7: General kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
8: Július 3-a és 5-e között újra kezd Hejfest, a Balaton egyik legszínesebb zenei fesztiválja. 3 napon át 5 helyszínen várnak koncertek, kulturális programok és gasztronómiai élmények. Fellép az Airi Mafia, a Budapest Bár, a Lóci játszik, Moriones és még sokan mások. Kezd Hejfest, nyárra hangolva. Keszthelyfest.hu.
9: Forró napokra hűvös megoldás, gyorsan és megbízhatóan, lakossági és ipari klímatelepítés szakértő csapattal, Vemergetik a Kft., a Vemmévszer csoport tagja.
10: Brando Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, perceken belül 5 órától indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában a nyár igazi mai slágerei Juhász Gerivel és ma Jaminával. Most közlekedési hírek. Drucker írt, a dugó van Budapesten, a budai alsó rakparton a Margit híd és a Lánchíd között. Bedugult a Bach csomóponti felüljáró is, írta Andi. Nemrég megtudtam, az M1-esen a határ felé az M0-ás csomóponton lassú, és a 611-es főúton baleset miatt lassú a haladás. A 12-es kilométernél történt, jelenleg is tart a műszaki mentés.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és akkor mostantól kezdve szó szerint egymások adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition Jaminával, 8-től jön majd a diszkós, itt 9 órától pedig World is My Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes szert csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
12: És a döntő pillanat.
13: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
14: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ünnepeld velünk a 100. évfordulót, vár a Lavender Tihany világa, Tihanyi Levendula Piknik, élő lepárlás, látványlabor és workshopok www.lavendertihany.hu.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Siófokon a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nivo.hu.
17: Szemét.
18: Levittem.
17: Villany.
18: Befizettem.
17: Klíma.
18: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
17: Hol?
18: kaisai.hu.
19: Az Alba is Balaton plázában és a Fehérvár Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek albaplaza.hu, balatonplaza.hu és fehérvárcenter.hu.
20: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A profi padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb áru zárókészlet, még több választék.
0: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
21: Tarts velünk június 26-a és 28-a között Veszprémbe a 33. Kabócziádé családi fesztiválra. Bábszínházi előadások, óriás bábos elvonulás, koncertek, éjszakai kalandúra és különleges játékterek várnak a Kabóca Bábszínház parkjában és a Szerelem szigeten. Részletes program kabocabábszínház.hu.
22: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a féküzletházban.
23: Építkezik vagy felújít?
24: Tivafa Kft.
23: Faanyag, cserép, bádog és kötőelemek egy helyen. Most akciós ajánlatokkal várjuk. Tivafa Kft. Minden, ami a tetőhöz kell.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
25: A veszprémiek többsége zöld közösségi teret szeretne a gyárkert helyén. A válaszadók elutasítják a terület túlzott beépítését, és a fejlesztések között a piac, valamint az autóbuszállomás megújítását is fontosnak tartják. Írja a Weol. Veszprém lesz a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokság központja. A rangos nemzetközi eseményre várhatóan 60 országból érkeznek versenyzők, a futamokat pedig a Bakony különböző helyszínein rendezik meg. Dokumentumfilm készült a Veszprémi Petőfi Színház esélyegyenlőségi programjáról. A Lélektől Lélekig című alkotás bemutatja, miként teszik elérhetővé az előadásokat a látás- és hallássérültek, az autizmussal élők, valamint a mozgásukban korlátozott nézők számára. Az időjárásról röviden, igazi nyári melegre számíthatunk, délutánonként a hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Hú! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió.
26: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, kitört a nyári szünet, és ezzel együtt nálunk elindul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól kezdve 5-től egészen 7-ig fogunk mixálni délutánonként minden nap, képzeljétek el, és elsőként Jamina teszi ezt. Hello, drága Jami!
27: Én leszek a prototípus ebben most. És igen, teszteljük. Hát nagyon örülök neki tényleg, azért nagyon rossz volt ilyen 6 óra körül 5-től 6-ig akkor hazamenni, mikor tényleg abszolút beindítottuk itt a délután, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy fogjátok ti is élvezni ezt a követ. Következő 2 órát, meg hát nyilván nekünk is egy újdonság.
26: Így van, reméljük, hogy szeretni fogjátok, tehát mostantól 2 órás a Rádió 1 Live Mix este 6-kor. Nem állunk le, nyár van, isteni az idő, nagyon keveset fogunk dumálni, továbbra is megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, meg a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Kezdjük el!
27: Így van, gyertek, csatlakozzatok, mindenképpen kezdem is, tehát a következő 2 órát még hozzá. Az egyik abszolút kedvencünk Tóth Abigail és Accent közöse, ez a Sugar Daddy, találja a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál. Jamina.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, amin a lemezjátszóknál ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mától átálltunk nyári időszámításra, 2 órás a Rádió 1 Live Mix. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 10. kerületben történt Budapesten, pár perce a Dréher Antal úton, a Kőrösi Csoma Sándor útnál, a 611-es főúton pedig Sást közelében 2 személygépjármű ütközött frontálisan, a 12-es kilométernél félpályás útzár van, és nagy a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, szia Geri, hello, Jami, nézem a TikTokot, az a kérdésem, hogy akkor a kívánság műsor így 1 órás lesz, és ugye sokszor lesz délután is 2 órában ezentúl, Jami, na üdvözlettel Ákos, az elsőre, sőt a másodikra is igen a válasz.
1: Na, így van, igen, tehát abszolút nagyon örülünk neki, tényleg nagyon sok ugye a fellépés sokszor ez érinti az, akár az esti mix műsort, ilyenkor délután viszont ez a 2 óra abszolút a miénk lehet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy igen, biztosan minden héten találkozhatok velem is.
0: Így igaz, és nagyon reméljük, hogy szeretni fogjátok a nyári időszámítást itt a Rádió 1 Live Mixben. Mától kezdve tehát este 6-kor nem állunk le, hanem mixelünk azután is még 1 órán át. Sziasztok, nyugtassatok meg, hogy továbbra sem lehet majd azt mondani, hogy mindenkinek, aki szereti. Hajrá, Jami és Geri, Janita. Anita, így van, a szabály a szabály, és marad.
1: Így van, azért, ami az 1 órára vonatkozott, ez a 2-re is fog. Még egy nagyon vicces mondatot hadd olvasok fel, valaki azt írta, hogy lehet kérni a Dübörgő a ház című dalt, a kívánság műsorban. Hát még így nem is olvastam ezt a címet.
0: Lehet majd
1: Dübörgő
0: 7 és 8
1: ház. Igen, ez a kívánság kosár itt ugye egészen hétig.
0: Na, menjünk tovább, Jami.
1: Megyünk tovább, szintén közönség kedves Taylor Swift legújabb dalával, lesz az Opelite nálam Cosmic Dawn remixében, úgyhogy ez jön itt a következő másfél órában még. Tehát egészen hétig ne felejtsétek, itt vagyunk Juhász Gerivel és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixben. At the turntables now,
0: Jamina.

Európai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió Egyen. At the turntables now. Yamina.

Mix. Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben, élőben a Rádió 1-en. At the turntables now, Yamina.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy mától a Rádió 1 Live Mix is minden nap 2 órás és egészen este 7-ig tart. Mellettem most a lemezjátszóknál Jamina, a legtöbbet díjazott Rádió 1 DJ. Első, második és harmadik helyezett díja is van már a Rádió 1 DJ szavazásokon. Hello Jami, még egyszer!
1: Hello Geri, így van, és alig várjuk ugye az idei Rádió 1 DJ szavazás, ami valószínű ugye az év második felében lesz majd. És tényleg nagyon durva, hogy most, ahogy találkoztam ugye a Budapest Parkban végre a hallgatókkal, mert minden évben ugye a szülinapi fesztiválon, azért ez mindig eszembe jut, hogy oda szavaztok mindig azért a top 3-ba. Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy Jamina ma 2 teljes órán át a Rádió 1 Live Mixben egészen 7-ig. Sziasztok, egy süsű Nobi back-to-back valamikor.
1: Igen, azt így Gerinek megpróbáltam eljátszani. Gerinek megpróbáltam eljátszani, hogy az hogy néz neki, tehát így lenne egy ilyen... meg egy nagyon lassú zenet, tehát hogy ők alszanak, vigyorognak. Tehát ez egy nagyon furcsa back-to-back lenne.
0: Igen, Nobi ugye, Jamina kiskutyája, a süsű meg az enyém, én 2 hónapja fogadtam örökbe, ő egy teljesen vak kiskutya, viszont elképesztően muzikális, Harry Styles a kedvenc énekese, csak mondom, kézzeljétek
1: el. Bocsánat, akkor Nobi mégsem vállalja ezt a back-to-back-et.
0: A TikTokon is élőben megyünk egészen este 7-ig. Nézzük, hogy mi jön most, Jamina.
1: Így van, Ray Daltont rengetegen kértétek tőlem itt a TikTokon, úgyhogy mindenképpen jöjjön a Blood Running nálam. Egy elképesztő jó remixben, nem tudom kimondani, mert STFR-esen ilyen remixet találtam. Tehát akkor legyen Stufrösen remixbe, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Jamina.

0: két órás a rádió egy live mix, és minden nap egészen este hétig tart. Jesszusom, de jók vagytok, üzeni Melinda. Sziasztok, régi csendes hallgatótok vagyok az ősidők óta, mindössze másodjára írok nektek. Tökéletes a live mix itt Finnországban, pláne a World is My Radio Show DJ-vel. Hajrá, Jamina, üdvözlettel, Őrs.
1: De jó, írjál többször, Őrs, mit szólsz hozzá, köszönjük, hogy ott kín is minket hallgatsz.
0: Sziasztok, minden új kezdeményezést támogatok, pláne tőletek, csak nyugisan, nem kapkodva, ezt szeretem, így van idő a dugóban ülni, max hangerővel, puszi nektek, Andi.
1: Na ezért vagyunk itt, így van, azért mi is tudjuk pontosan Gerivel, hogy milyen az, főleg ilyen melegbe tényleg arra szólni a dugóba, pláne ha nincs légkondid, úgyhogy itt vagyunk a háttérben, csendesen, finoman,
0: bizonyán,
1: kettő
0: mindjárt
1: órán keresztül.
0: Igen, mindjárt este 60, eddig ilyenkor mindig azt mondtam, hogy mindjárt kezdődik az élő kívánság műsor, na de most...
1: Elmegyünk!
0: Igen. Elmegyünk, de csak azért, hogy visszajöjjünk újult erővel. Jó?
1: Hogy újra, elmegyünk, hogy újra kezdhessük, tudjátok? Úgyhogy így van, jövünk vissza az igazi mai slágerekkel. Tehát maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap, 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
18: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
19: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
23: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon.
24: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
25: Június a regekrémes hónapja. Kérj egy eredeti regekrémest, és kapard le az ajándékszelvényt. Minden krémes nyer. Vár az apátsági regecukrászda.
26: Megújult helyszín, bővebb kínálat. A profi padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár. Nagyobb árukészlet, még több választék.
27: Ne maradjon ki a nyár hangjaiból! Ellenőriztesse hallását az Amplifonnál. Foglaljon időpontot telefonon 061-350-60-70. Amplifon.
28: Otthon szépítés egyszerűbben. Az Illés villamossági és padlószaküzletben a padlóktól a villamossági megoldásokig mindent megtalál. Ajka, Hásfa utca 1 percé, a Jüszk mögött.
29: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
30: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok.
31: Természetes, biobinder kötőanyaggal készült.
30: Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért.
31: Master Wolglass.
32: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
31: Bradafaloda.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
33: Továbbra sem született végleges döntés a tihanyi kenderföldek beépítéséről. A beruházó családi házakat és társasházakat építene a területen. A lakossági fórumon többen aggályokat fogalmaztak meg a beépítés mértékével kapcsolatban. A tárgyalások jelenleg is folytatódnak, írja a Hír Balaton. Június végéig még forgalomkorlátozásokra kell számítani a Hárskút és Lókút közötti út felújítása miatt. A teljes útzárat már megszüntették, de az érintett szakaszon továbbra is dolgoznak a szakemberek. Világszínvonalú művészekkel folytatódik a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A jubileumi rendezvényen nemzetközileg elismert gitárművészek adnak koncerteket, emellett mesterkurzusok, kiállítások és családi programok is várják az érdeklődőket. Sok napsütés vár ránk a következő napokban is, délutánonként 31 fok körüli hőmérséklettel.
20: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
34: És most!
20: Rádió
21: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
35: Így van, hello mindenkinek, este 6 óra a pontos idő, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától kezdve ne válunk le este 6-kor, hanem még egy órán át tart a Rádió 1 Live Mix Magyarország legjobb DJ-vel, ma például Jaminával. Hello Jami, még egyszer!
36: Így van, nagyon örülök neki, hogy velem indítottuk ezt el, és én lettem az ilyen úgymond prototípus, úgyhogy nagyon örülünk neki tényleg, hogy 2 órán keresztül. Olyan fura volt azért 6 órakor itt hagyni ezt az egészet. Igen. Mert annyira beindítottuk itt a délutánt, egyrészt minket is, meg tudjuk, hogy nektek is tök jó ez hazafele a dugóba, úgyhogy mostantól tényleg 7-ig itt vagyunk élőben a Live Mix-ben.
35: Pontosan, elindult a nyári szünet, elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
36: Másodszor rugok ebbe bele, Geri, kérlek, rakjuk arrébb.
35: Ez lassan maradandó sérülés.
36: És szandálva vagyok, és belerúgtam.
35: Jézusom.
36: Na mindegy, semmi baj.
35: Ez legyen a legnagyobb gondom, ha menjünk tovább.
36: Kezdjük tehát a második órát itt a Limexben, ez pedig John Felix és Shaus közöse, jön a Walk With Me. Tehát lányok, fiúk, egészen hétig pörgünk a rádió egy Limexben.

mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió Egyen. At the turntables now. Yamina.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és mindig egészen este 7-ig tart. Annyira jó, hogy 2 órát vagytok, itthon aszalódunk 2 picivel, úgyhogy köszönjük Jami és Geri, hogy kapunk tőletek egy kis nyári bulit a nappaliba, Kriszti Almádiból.
1: Így van, hát nagyon meleg van, ugye, úgyhogy örülünk akkor, ha egy kicsit felpesdítjük és lehűtjük a délutánatokat.
0: Így van, apropó időjárás, ezt még neked nem mondtam, Jami, de van egy támogatott időjárásunk, ezt majd mindig az éppen aktuális és szolgálatban lévő DJ fogja elmondani mellettem. Úgyhogy pár mondat az időjárásról, csak úgy ilyen jaminásan, egyszerűen.
1: Jó, menjem.
0: Mehet.
1: Szóval, ja, mehet is.
0: Aha.
1: Időjárás jelentésünket hallják. Szél, csapadék, lehűlés, egyáltalán nem várható. Rohadt meleg van. Időjárás jelentésünket hallották.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ez mennyivel jobb, mint amit én mondtam egyedül.
1: Nekem most felkészületlenül csak ennyi jutott eszembe az időjárásról. Egészítsétek ki valamivel, ha szeretnétek, de szerintem elmondtam mindent.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszók mögött a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben megyünk tovább.
1: Egy olyan zenével megyünk tovább, amit tényleg abszolút köszönhetünk szerintem a social médiának. Mindenhol látom, Instagramon a sztorik alá bevágva, a TikTok videók alá bevágva, és nekem abszolút a 2026-os nyár jut róla eszembe, ez pedig Bauza és a Magnetic. Ezzel folytatjuk tehát a 2 órás Live Mixet.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. Rádió 1 Live Mix. Yamina.

0: és a Be Mine itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától minden nap 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és egészen este 7-ig tart, aztán jön majd a Rádió 1 kívánság műsor 1 órában, tehát 7-től 8-ig, és hát emiatt Erzsike néni, a drága, nagyon szeretett, imádott takarítónőnk nem tud jönni rendet rakni a stúdióba este 6-kor, ahogy eddig csinálta az elmúlt években. Figyeljetek, minden SMS Erzsike néniről szól. Jöhet néhány?
1: Igen, abszolút, hallgassuk.
0: Akkor a kívánság műsor mától Erzsike néni vezeti? Kérdezi Pulmex. Sziasztok, Erzsike néni, ugye nem mondott fel, jó a műsorra mi? Sziasztok, ezen elindítványozom, Erzsike néni is induljon a következő DJ szavazáson, írja Ákos.
1: És az a kultikus jelenet, hogy így megláttuk most az előbb 18 óra 20 perckor a másik stúdióban, itt egy üvegfal választ minket ugye el, és hogy tudjátok, van az a van az a tipikus, hogy ő ilyen ide tette a derekára mindkét kezét, a másikat felemelte, és így megfenyegetett.
0: Tehát az a tekintet, amivel az ölni lehet.
1: Így van, az a mindent, mi lebuktunk, elmozdítottuk a kosarát, a tisztítószerekhez hozzányúltunk, tehát ő mindent észrevesz, úgyhogy ez egy nagyon vicces jelenet volt, és tényleg, aki nem tudná, egy promo videót találtam ki tegnap elalvás előtt, arra, hogy mostantól 2 órás a live mix, és valahogy be akartam vonni Erzsi nénit ebbe az egészbe, hogy ő már 6 órakor biztos tolná be a kis motyóját. Úgyhogy majd nézzétek meg a Facebookon.
0: Így van, a Facebook és az Instagram oldalunkon is megtaláljátok ezt a videót. Jamina, tehát még jó fél óráig marad a lemezjátszói mögött, mától este 7-ig tart minden hétköznap délután a Rádió 1 Live Mix, úgyhogy most egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
1: Hydration break, de jól mondtad, oké.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Alacsony árak, magas minőség a Balatonparton is. Hétfőtől szerdáig 2 liter kőbányai világos sör 16% kedvezménnyel csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminkben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
6: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
7: Forró napokra hűvös megoldás, gyorsan és megbízhatóan, lakossági és ipari klímatelepítés szakértő csapattal, Vemergetik a Kft., a Vemmévszer csoport tagja.
8: Jogosítvány! Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához!
9: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül!
8: tarnaiautosiskola.hu.
10: Megújult helyszín, bővebb kínálat! A profi padló mostantól Veszprémben, a Kistó utca 27-ben vár! Nagyobb árukészlet, még több választék!
11: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
12: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
13: Június a regekrémes hónapja. Kérj egy eredeti regekrémest, és kapard le az ajándékszelvényt. Minden krémes nyer. Vár az apátsági regecukrászda.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát. Ez olyan trés szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szótságos.
15: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy azt senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
14: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát.
16: Akkor tett ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
14: Igen, ez ugyanaz.
16: Persze. A nagy közönség előtt.
14: Ez nem szimpatikus. Szeretném nem mondani,
16: szimpatikus. Semmi értelme nincsen, amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mert mindent, bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi ma

0: A rádió egy live mix, és minden nap este 7-ig tart. Rendesen megsajnáltam Erzsi nénit, hogy így felkavarjátok a mindennapjait, írja Eperke. Sziasztok, Erzsi néni, nyugodtan odaülhetne közétek az egyik székre, jó a műsor szoki.
1: Mondtam én igazából, Erzsi néni elvitte a mai sót, aminek egyébként nagyon örülök, én nagyon régóta nagyon jobban vagyok egyébként Erzsi nénivel, mindig megölelgetjük egymást, szóval van egy különleges kapcsolatunk, és ő egy nagyon aranyos néni, tényleg mindig tudom, ha valami baja van, vagy ha éppen jól van, úgyhogy... Én örülök, hogy végre figyelmet kapott
0: Erzsi néni. Nagyon szeretjük Erzsike nénit. De jó, hogy 2 órás a szed, hurrá, puszi a Milának, nagyon várjuk a zalakarosi bulit. Gabi és Zsolti.
1: Jó, de cukik vagytok, igen, menni fogok, és nem tudtam megmondani, itt kérdezte valaki, hogy Zala megyébe mikor leszek. Na, akkor megyek Zalakarosra ezek szerint, majd később erről beszélünk.
0: Sziasztok, én is örülök a nyári időszámításnak, örülök, hogy ti is örültök velünk együtt, akkor 7-től 8-ig lesz majd kívánság műsor, Eszter kérdezi ezt. Így van a rádió kívánság műsor mától 1 órás mindig 7 és 8 között. Ja, mi menjünk tovább.
1: Így van, a Pop koronázatlan királyával, és pont erről beszélgettünk Gerivel, hogy a filmet láttam-e, én még nem, Geri már igen.
0: Így van.
1: Nézzétek meg mindenképpen, mert ha Geri egy filmre azt mondja, hogy jó, az tényleg jó. Úgyhogy menjünk tovább a Billie Jean-nel, nálam egy tök jó remixben még a bulikban is használom, ez jön most itt a live mixben.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. Rádió egy live mix.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió Egyen. At the turntables now. Yamina. Rádió egy live.

0: Sam Feld fantasztikus volt a Rádió egy születésnapi fesztiválján is, ez volt tőle a Heart Like Mine. A Rádió egy Live Mix Summer Editionben mától minden nap 2 órás a Rádió egy Live Mix, és egészen este 7-ig tart. Egy fontos közlekedési info. Nagyon sokan írjátok, még mindig lassú a haladás egy korábbi baleset miatt Budapesten a Dreher Antal úton a Sörgyárnál. Szolnokon szakad az eső, mindenki vigyázzon hazafelé, jó bulit nektek, jó volt a műsor, ez Gaben üzenete volt, nagyon köszönjük. Erzsé néni birizgálja az UTP kábelt, akadozik a stream, a porszívót lehet az előbb átolta rajta egyszer-kétszer, írja valaki a TikTokon. Erzsike néni elvitte a sót ma.
1: És ön szegény be is jött, hogy mit csináltam, én itt se voltam.
0: És mi az az UTP kábel? Nagyon jó, hogy 2 órás lett a Live Mix, és külön zseni, hogy a legelső nap Jamina volt, írja István. Jamina, hogy érezte magát? Kérdezi Zsú.
1: Én nagyon jól éreztem magam, én mondtam is a Gerinek már az elején, mikor én már tudtam, hogy 2 órás lesz ez a Live Mix, hogy nagyon örülök neki, azért sokkal frissebbek vagyunk tényleg ilyenkor délután, sokkal lágyabb, lazább zenéket lehet játszani, tudjuk, hogy ilyenkor mennyien velünk vagytok, tehát sokkal interaktívabbnak érzem én, mint az esti műsort. Nyilván ezzel most nem azt mondom, hogy az esti az tehát nyilván az, annak egy másik hangulata
0: más
1: van.
0: Persze, más időszak, más környezet.
1: Nyilván, tök jó, hogy világos van, besüt a nap még, szóval nagyon jól éreztem én magam, és örülök, hogy velem indult ez a 2 órás Summer Edition Live Mix.
0: Én úgy szintén, fellépések még a héten.
1: Igen, a hétvégén én elutazom, ugyanis az unokatestvérem férjhez megy, ráadásul Toszkánába, tök közel találtak helyszínt.
0: De jó!
1: Igen, úgyhogy a hétvégén nem találkozhatunk, annyi, hogy most lesz a, nem tudom, nem lehet mondani, a fővárosban biztos, hogy találkozunk, igen, és Nyíregyházán még így a hétvége előtt, egy kicsit így körbeírtam.
0: Annyira szeretek profikkal dolgozni, jó, ami isteni volt a mai, nagyon köszi. World is my radio show, itt a Rádió 1-en, holnap után este.
1: Így van, jövök majd vissza hozzátok szerdán. Nektek további jó hallgatózást a Rádió 1-en, szevasztok!
0: Maradjatok, az 1 órás Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel! És lesz játék is, páros belépőt nyerhettek a Dunapart Festre, úgyhogy maradjatok mindenképpen!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Felújítás előtt áll? Új színt szeretne otthonának? Több ezer színárnyalatból választhatnálunk.
10: Álmodja meg, és mi megvalósítjuk.
9: Lazúrok, zománcok, kül- és beltéri falfestékek, vakulatok, szerszámok széles választékával várjuk.
10: Szakács festékáruház.
9: Siófok, Veselényi utca 40. www.szakacsszaki.hu.
11: Ünnepeld velünk a 100. évfordulót, vár a Lavender Tihany világa. Tihanyi Levendula piknik, élő lepárlás, látványlabor és workshopok. www.lavendertihany.hu.
12: Bakony kötőelem. Csavar, szeg, burhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
13: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
14: Otthon szépítés egyszerűbben. Az Illés villamossági és padlószaküzletben a padlóktól a villamossági megoldásokig mindent megtalál. Ajka, Hásfa utca 1 percé. A Jysk mögött.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek 1 percben a Rádió 1-en.
15: A veszprémiek többsége zöld közösségi teret szeretne a gyárkert helyén. A válaszadók elutasítják a terület túlzott beépítését, és a fejlesztések között a piac, valamint az autóbuszállomás megújítását is fontosnak tartják. Írja a Veol. Veszprém lesz a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokság központja. A rangos nemzetközi eseményre várhatóan 60 országból érkeznek versenyzők, a futamokat pedig a Bakony különböző helyszínein rendezik meg. Dokumentumfilm készült a Veszprémi Petőfi Színház esélyegyenlőségi programjáról. A Lélektől Lélekig című alkotás bemutatja, miként teszik elérhetővé az előadásokat a látás- és hallássérültek, az autizmussal élők, valamint a mozgásukban korlátozott nézők számára. Az időjárásról röviden, igazi nyári melegre számíthatunk. Délutánonként a hőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition miatt nyáron csak egy órás a kívánságműsor, viszont két játékunk is lesz végig a héten páros belépőkért a Dunapart Festre, úgyhogy megéri továbbra is minket hallgatni. Kamrádot kéri ma az első telefonáló. Hogy hívnak?
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello Messi, kinek menjen?
1: A barátnőknek, akikkel Pesten megismerkedtem a Budapest Parkos buliba.
0: Mármint ugye a mi születésnapi fesztiválunkon.
1: Igen.
0: De jó,
1: igen.
0: Ott tehát igazi barátságok is szövődtek, amik most is tartanak?
1: Igen, képzeld, és megyek majd vissza.
0: Nagyon helyes, Messi, nagy ölelés mindannyiótoknak, Kamrád és a Hug Yourself, ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma útjára indult a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, emiatt a nyáron csak 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. 7 és 8 között tudtok tehát zenéket kérni és egymásnak üzenni. Rédalát készítettem elő, ki kéri?
1: Kinga.
0: És ki kapja Kinga, kinek küldjük?
1: Egész Abátszalóknak. Jövünk.
0: Abátszalók, vigyázz, jön a Kinga. Jesszusom, mi fog történni Abátszalókon ma? Miután megérkezel?
1: Hát mi nem fog történni.
0: Atya úristen, de mi ez, valami buli lesz, vagy ünnepeltek valamit?
1: Igen, egy házi bulit tartunk.
0: Kinél lesz?
1: Kicsi barátnőmnek tartjuk, hogy hazajött, mert Svájcba lakik.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt üzenem neki, hogy örülünk, hogy végre itt van, és hogy a csapat tagja újra.
0: Hát hölgyek, akkor Ray és a Where is my husband már pörög is nektek oda Abátszalókra. Tegyétek oda ezt a ma estét, jó bulit kívánok, hajrá!
1: Köszönjük!
0: És ha már buli, akkor tudjátok mit? A következő játékot is elindítom, ha jönnétek velünk a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a napi jegyet, a számunk 0620 3111 111.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Ja, Bea vagyok, és szeretnék játszani.
0: Hello, Bea! Tudod a Rádió Egy szlogent, remélem?
1: Persze, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm!
0: Úgyhogy jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Illetve örülünk, nem tudom mennyire hallatszódik be.
0: Hallom, hogy nagy az öröm. Kik vannak ott? Gyerkőcök?
1: Igen, majd vele fogok menni.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Mától kezdve 2 órás a Rádió Egy Live Mix, és 1 órás a Rádió Egy Kívánság műsor. Tamás Éva megszett kéri, kinek menjen?
1: Liának, a kislányomnak.
0: Lia, de szép neve van, mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem. Ebben a pillanatban jöttünk haza vásárlásból, és hazafele egyből gondoltunk rátok, hogy egy számot kérünk.
0: De jó fejek vagytok, jön is akkor nektek Éva Max és a Maybe You're the Problem, és tudjátok mit? Elindítom az újabb játékot is. Ha jönnétek velünk bulizni a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Tamás vagyok, a tizedik.
0: Tamás, te ebben ennyire biztos vagy?
1: Hát az előbb első voltam, most tizediknek kell lennem.
0: Én is így számolom, hogy most a tizedik vagy ebben a körben. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tamás, ezt összehoztad, megvan a nyeremény!
1: Köszönöm!
0: Tényleg te voltál a tizedik, úgyhogy viszünk fesztiválozni. Nagyon figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott lesz az összes Rádió Egy DJ, meg most már te is másod magaddal. Ki megy majd még veled fesztiválozni?
1: Tesóm.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy reggeltől estig a Rádió Egyen. Nálunk csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a Diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show élőben egy csomó friss zenével, na meg Metzger Vikivel is Kollárral, ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, köszi mindenkinek a figyelmet, várlak vissza titeket egy óra múlva, szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
7: július 2-3-4.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
11: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
12: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
11: A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
13: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
14: Keresd a csillagpatikákban és online. Pregnea.hu.
15: Tarts velünk június 26-a és 28-a között Veszprémbe a 33. Kabóci AD Családi Fesztiválra. Bábszínházi előadások, óriás bábos elvonulás, koncertek, éjszakai kalandúra és különleges játékterek várnak a Kabóca Bábszínház parkjában és a Szerelem szigeten. Részletes program kabocabábszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
16: Továbbra sem született végleges döntés a tihanyi kenderföldek beépítéséről. A beruházó családi házakat és társasházakat építene a területen. A lakossági fórumon többen aggályokat fogalmaztak meg a beépítés mértékével kapcsolatban. A tárgyalások jelenleg is folytatódnak. Írja a Hír Balaton. Június végéig még forgalomkorlátozásokra kell számítani a Hárskút és Lókút közötti út felújítása miatt. A teljes útzárat már megszüntették, de az érintett szakaszon továbbra is dolgoznak a szakemberek. Világszínvonalú művészekkel folytatódik a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A jubileumi rendezvényen nemzetközileg elismert gitárművészek adnak koncerteket, emellett mesterkurzusok, kiállítások és családi programok is várják az érdeklődőket. Sok napsütés vár ránk a következő napokban is, délutánonként 31 fok körüli hőmérséklettel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
17: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madam, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy a publikum. Ez a Rádió egy csak igazi mai slágerem, egy benne a diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárjátilal és velem, Hanvai PG-vel.
18: Nem játsz egy Billie Jean-t?
17: Nem,

0: Ezt is meg tudtuk érni, meg azt is, hogy 20 éves a diszkosi, DJ Junior vagyok. Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ott vagyunk egyébként a YouTube csatornán, a TikTokon élőben, valamint FB-ben, webben, applikáción. Tartsatok velünk este 9-ig. Igen, mondhatni, beléptem a vágy kapuján. A hétvégén meg volt az 51. születésnapi parti. Milyen érdekesség, hogy pont 6.-20-án születtem, amikor életemben először megünnepeltem egy születésnapot, és ugye ez az 50. volt, csodáknak voltam részesei, és erről illetve részei, és erről mindenféleképpen mesélni fog. Most pedig jön Alex Kenji, ezzel a lemezzel kívánunk kellemes rádiózást itt a Diszkosit Radio Show-ban, és csak is újdonságok, illetve igazi mai slágerek egészen 8 és 9 óra között tőlünk a Diszkosi csapatától. Na ezt kívánunk, kellemes rádiózást!
1: Milyen jó verzió aztán!

0: Так, и
1: а то тушек сам отец.
0: Тушек сам.
2: А не мне даже кимонья.
1: Mondjuk ezt elméletek komoly szakember mondta.
2: Hát, onnan, jó, maradjon meg neki.
1: És menjünk tovább. Jön egy olyan dal, amely a záró száma volt egyébként az 50. születésnapomnak, ugyebár az elmúlt szombaton, a rakparton. Az utolsó három az meglehetősen érzelmesre sikerült. Mindenki sírt, na jó, nem mindenki, de nagyon sokan, úgy 20-30 ember. Ők itt vannak most a TikTokon, őket külön puszilom. Jön a sebek mélyén itt a rádió egyen. Roberto Vén és jó magam Hanvaj PG dala.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adőszínű, diszkosít a rádió, egyen élőben vagyunk teljesen 3D-ben, a Bárány Hambai Mixer pedig DJ Julian, és akartam mondani, hogy az elmúlt héten egyrészt Szelidítónak köszönöm, mert jó volt a szombat este, bár rohadt meleg volt, előtte meg közvetlenül Olaszországban voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy van az a narancsárga ital, és egy ilyen így árnyékra próbáltunk menni napsütésbe itt, mert olyan meleg volt Rómában 36 fok, hogy egy egész narancsliget van most bennem, de nagyon jól éreztem.
1: Hambai
0: magam,

egész kiskutyám, aki egy csivava és 10 hetes. És egyébként ugye most volt a szombaton az 50. születésnapom, ahol csak nem 5 órát diszkoztam. Én nem tudom, hogy milyen buli volt, frankon mondom, mert az első éjszaka volt, hogy otthon kellett hagynom Boriszt, és én végig otthon voltam a kutyámmal, és nem tudom, hogy milyen buli volt.

0: tudtok, hogy mindenki nagyon jól érezte magát.
1: Hát, legalább ennyi.
0: Igen, ha más.
1: Hol vagy a Boris Szaúd?
0: Én nem Boris Szaúd, nekem minden, mindennél fontosabb. Egy biztos, hogy az is, hogy új zene szóljon, nem Michael Jackson, hanem a vadonatúj tudja.

0: készülhetek, addig nem tudom senkinek odaadni, hiába írtok nekem, hiába DJ-k vagytok, csak ti játszottok, nem osztanátok meg, stb. Egyről kért a külföldi kiadó, hogy senkinek ne adjam oda, de hamarosan megjelenik, és onnantól kezdve mehet a műsor.
1: Hát, 50. születésnap, ugye már most szombaton, az elmúlt szombaton a pesti rakparton csodákat éltem meg. Ott volt egyébként az a két barátom, aki először elvitt diszkóba, a Mészáros meg a Varga, őket 40 éve ismerem, és ott voltak a vadonatúj, nagyon közel álló hozzám ismerősök, kollégák, mondhatni, az I'm an Angel is hazajöttek, amiatt, mert most volt az

0: Annyit akartam még mondani, hogy én annyira Made in Italy-ba voltam egyébként az elmúlt hétvégén, hogy vasárnap kiraktam a DJ Junior videó csatornára azt a bizonyos eredeti valódi remixet, amelyet egyébként a diszkosi pizza partira készítettem speciálisan. De az a címe, hogy Cha Itali, Cha More, Ricky a Poveri dal ez is. Sara Perkettiamo nyomdokai, megyünk egy kicsit lassabban, úgyhogy akit érdekel, az menjen fel a YouTube csatornára, és mindenféleképpen nézze meg.
1: Ugye már mondtam, hogy nem voltam ott fejben a születésnapi partimon, de így is nagyon jó volt, illetve azokra az új dalokra, amikre kíváncsi voltam, hogy mekkorát fognak ütni, azok nagyon-nagyon ütöttek, és arra emlékszem, pont ezt beszélgetjük most egyébként itt a TikTok csatornán, mert hát ugye nem élőben, illetve nem csak élőben érdemes a rádiót hallgatni, hanem följön a rádió egy TikTok csatornára, mert ott vannak a kedves hallgatók, és 0-24-ben akkor is beszélgetünk vele, amikor ezt adásban a rádión keresztül nem halljátok. Egyértelműen, ugyebár az I'm Moving to the Sun volt, ami a legnagyobbat ütötte a születésnapi partimon, és ennek köszönhetően, annak köszönhetően, hogy ott volt Barnabett mellettem a pultban, de a következő dal is jön, Simza, a Fire Fire, ez Zseni.

0: Méghozzá úgy, hogy régen csináltuk a Jovánnal, vagyis egész este mind a ketten ott leszünk ezen a helyen, fél óránként várjuk majd egymást, hogy valakit érdekel, nézzen be hozzánk, ennyi.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy júliusban, ugyebár Balázs Attilával megkísérülünk egy Guinness rekordot, ahol 50 órán keresztül az Attila fog pizzát sütni, én pedig zenélni fogok egy fesztiválon, ami idén lesz 50 éves, és ennek az egész, mondhatni, Guinness rekord kísérletnek lesz egy jótékonysági része is, egy kisfiú egészségére, illetve meggyógyulása miatt fogunk gyűjteni, minden pizzából majd 200 forintot átadunk. A Levi Apró Csodái Alapítványnak tessék csekkolni egyébként a Guinness rekordot, és persze a Levi Apró Csodái Alapítvány. Most pedig jön a diszkos, itt saját dalait a Rádió Egyen. A szóri, tessék kapaszkodni. A vadonatúj, klippel minden együtt. Tessék keresni mindenhol.

0: került ki új Made in Italy olasz tartalom, úgyhogy menjetek föl és nézzetek meg a klipet, valamint a Facebookon is elérhetők a DJ Junior remixek, és hamarosan jönnek az újak is majd egy csomagban. Én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek hamai PG voltam, pénteken Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén várok mindenki sok-sok szeretettel, és még egyszer köszönöm az elmúlt szombatot, az 50. születésnapi bulimon. Rettentően jó hangulat volt, visszaigazolták egyébként a TikTokon.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut. A fedélzeten Balázs,

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő három órában. Mellettem Metzger Viktória mostantól a rádió egy stúdiójában, megint trikóban. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Úgy szeretem, hogy itt a nyár többek között emiatt is.
1: Hát igen, igen, és rádió egy színbe jöttem, nézzétek, mert bizony, nagyon belepasszalok itt a háttérbe. Úgyhogy igen, készültem ma estére nagyon jó trackekkel is.
0: Van egy új címlap, aztán mész majd hajózni Balázsékkal a hétvégén, igen, úgyhogy lesz miről beszélni ma.
1: Igen, izgi lesz, mert a férjem is ott lesz.
0: Bizony, hát ezért, hogy családi vállalkozásban nyomjátok a showbizniszt. Majd dumálunk erről is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek innentől, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Hypaton, Out of My Head, csak itt a Rádió 1-en, Where is My Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: téged is nagyon szeretünk a családommal, de mivel Győri vagyok, sajnos nem tudok ott lenni a jó kis eseményeiteken, ezt Magdi írja nekünk. Kedves Magdi, nem kell Győrbe menni, vagy nem kell Budapestre jönni a legközelebbi eseményünkre. Győrből is el tudsz menni például a Balatonra, az még közelebb is van, mint Budapest.
1: Bizony, bizony. Én pont megtettem egy ilyen távot a hétvégén, nagyon kemény volt, Vanyarcvashegyről mentem Győrbe, úgyhogy elég húzós volt, de gyertek, mert nagyon-nagyon jó lesz.
0: Bizony, mert hogy pénteken Balázsék hajózni fognak, és hát Metzger Viktória és a BSV, mint egy ilyen nagy családi vállalkozás, ott lesz ezen a kitelepülésen.
1: Igen, egyébként nagyon vicces, mert amikor megkerestek minket, akkor pont így jött, hogy szeretnének egy ilyen családi kitelepülés. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, meg ez egy teljesen új sztori lesz, hiszen hajón még nem voltunk így együtt a fiúkkal. Úgyhogy izgalmas lesz, igen. Mondjuk az is nagyon izgalmas lesz, hogy mi már előző este leköltözünk, ugye már építik a hajót, már zajlanak majd csütörtök este az előkészületek, és hát nekem reggel ilyen 6-ra már ott kell lennem a hajón. 3:45-6-ra. Jézusom, mondtam is, mert ugye indulunk, és ugye Tihanyba lesz az egész történet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz.
0: További részleteket Balázsék úgy is mondanak egész héten, tehát tudtok velük hajózni ti is, most pénteken 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát azért még hozzátenem, hogy van egy pici extra, mert úgy néz ki, hogy Nagy Bogi is ott lesz velünk a hajón. Be fog ugrani, kézzeljétek el. És akkor most stílszerűen a közös dalunkat hoztam el, Nagy Bogival és Miss Moodle, ami egyébként már mindjárt 800 000 megtekintésnél jár. Nagyon-nagyon örülünk neki, innen is köszönjük szépen. Úgyhogy jön az Éden tőlünk nektek itt a Word is My Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: ez van nálunk minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor hétfőnként mindig Metzger Viktória két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Hello Viki zenéit nagyon szeretem, tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy legszívesebben felvenném, írja János. János, látnád ma a csizmáját?
1: Igen, várjatok, megmutatom.
0: És Viki megmutatta, úristen. Ez viszont tényleg brutál jól néz ki.
1: Köszönöm szépen, ma ilyen West Coast style-ban vagyok.
0: Szép. Szia Geri, mikor jön a kollár, kérdezi Norbi. Norbi, kollár 10:40 körül érkezik meg, mindig hozza a jó zenéit, mindig hozza a finom kis parfüm felhőt maga mögött. Kollárt nagyon szeretjük, ő mindig Vikit váltja, és ilyen 10:40-42 körül ő már mindig itt van bőven.
1: Bizony, bizony.
0: Én viszont elmegyek Szabira, és mi történik? Van egy új címlapod?
1: igen. Meglepi, juhú! Ugye beszélgettünk róla már idén, hogy idén lesz 20 éve, hogy zenélek.
0: Így van.
1: És újra felkérést kaptam egy címlapra, ami nagyon-nagyon a szívem csüske volt, hiszen képzétek el, a férjem is egy fotón szerepel velem, úgyhogy a belső anyagban, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát ez egy eléggé mély interjúval ellátott és gyönyörű szép fotókkal tűzdelt anyag lett, úgyhogy ha az újságárusnál jártok, vagy a benzinkúton, akkor csekkoljátok rá, mert tényleg szerintem egy nagyon-nagyon menő kis anyag lett.
0: De jó. Ilyenkor, amikor rámondod az áment a fotókra, az egy nagyon hosszú kiválasztás eredménye, vagy ez, ahogy telik az idő, ez már egyre gyorsabban megy?
1: Hát képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt, mert Zsólyomi Norbi fotózott, és ő az egyik legjobb egyébként a divat szakmába, divatfotósként, és hát ott lefotóztuk 2 óra alatt az anyagot, így megmutogatta, hogy ő mire gondol, megnéztem, és mondom, hogy úristen, nagyon jó, tetszik.
0: De jó.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Ezért jó profika dolgozni.
1: Igen.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel menjünk tovább?
1: Egy zseniális feldolgozással, Too Unlimited. Egyébként itt van mögöttünk a Chemical Brothers, ugye az Apex moziból ismerhetitek. Újra felkapták, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dal, de szóval remixébe szólt. Most pedig jön a Get Ready For This, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Egy igazi nagy utazás ez a 3 óra veletek és velünk ma is a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Szép estét, jó rádiózás nektek! Köszönjük a régi időket, emlékeztető minőségi muzsikákat. Üdvözlettel Kriszta és Béla a lebegő faluból.
1: Ó, de aranyosak vagytok. Hát nagyon-nagyon szívesen, én is nagyon szeretem.
0: Ez ugye Sikére és a Salt Waterre volt egy reakció, ez az iménti SMS. Most pénteken ne felejtjétek, Balázsék ismét hajóra szállnak, a Szántódrév kikötőből fognak indulni reggel 6 és 7 között. A fedélzeten pedig ott lesz Viki, valamint a BSV.
1: Igen, igen, igen. És ez azért nagyon vicces, mert a férjemmel léphetek fel. És ez nagyon különleges, mert egyébként ilyen Rádió 1-es buliban még ugye nem voltunk soha együtt. Szóval ez nagyon különleges, mert azért szerintem ez is egy tök újító dolog, hogy a Balázsékhoz így belet hozva egy picit a rap, meg ez a pop, mert azért csinálnak a srácok most már ilyen poppos, rappes dolgokat is, nem csak sima rappet. Úgyhogy nagyon különleges lesz. Úgy tudom, hogy lesz akusztik is benne, úgyhogy
0: bizony.
1: Én nagyon, nagyon izgatott vagyok. Én most is már erre próbálnak. A péntekre.
0: Olyan?
1: Igen, most 3 napig már erre próbálnak, készítik a műsort elő.
0: Nagyon szuper. És ez nekem is egy új információ volt, hogy a Nagy Bogi is ott lesz, ha minden igaz.
1: Igen, igen, igen. Én nekem van egy ilyen belső infóm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez igaz, mert én ezt hallottam legutoljára.
0: Ha szeretnétek ti is ott lenni, akkor érkezzetek korán, hogy még hajóra tudjatok szállni. Minden információ ezzel kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu, és természetesen minden, ami majd a hajózáson történik, azt láthatjátok és hallhatjátok majd élőben. Tehát Balázsékkal most pénteken reggel megyünk közben tovább.
1: Bizony, már jön is a háttérbe Sam Felt és Rosalina, ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show. At the turntables now.

0: Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, egy fantasztikus közös dal Joel Corey-tól és a Galantis-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en hétfő este 21:53-kor. Ti is maradjatok még nyugodtan, sokáig. Viki 11-ig mixel, aztán 11 és éjfél között jön még Kollári szintén élőben. Nem jön ki a matek, ez egy SMS. Azt mondjátok, Viki már 20 éve zenél, akkor ha jól számolom, már magzatként megvolt az első fellépése?
1: Ó, de aranyosak vagytok.
0: Micsoda bú.
1: Igen, ez az, köszönöm szépen.
0: Na erre mondják, hogy született tehetség, hiszen minden hétfő este, amikor meghallom az éjszaka ritmusát, szívemen szárny keletkezik, mely elrepít az édenbe, legmélyebb tisztelettel a Spenót Huszár.
1: Ó, köszi Spenót Huszár, hogy belefoglaltad a kedvenc zenéimet.
0: Gyönyörű vagy.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon. Egyébként hasonló sikereket várok ettől a daltól is, mint a szívemen szárny, ugye az volt az első platina lemezem.
0: Így van.
1: Úgyhogy remélem, hogy ezzel is elérünk, mert már közelében vagyunk az aranylemeznek, úgyhogy semmi se kizárt, 4 hetes a dal, nagyon pörög, úgyhogy köszönjük nektek.
0: Nagyon jó. Ilyenkor gondolkodtok már, vagy elkezdtek beszélgetni azon, hogy de jó lenne ebben a felállásban így csinálni még dalt, vagy még dalokat?
1: Igen, beszélgettünk róla, azért, mert rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy mennyire jó ez a trió. Már mindenki mondta, hogy úristen, Destiny's Child, meg Pussycat Dolls, meg mindenfélét küldtek, ugye ki külföldi ilyen csajformációkat, és mondtuk, hát azért nem, de jók vagyunk itt, hogy bestiárnak is. úgyhogy vicces volt, hogy ennyien írtak, és ennyi pozitív kommentet kaptunk, és ezen felbúzulva beszélgetünk már róla, hogy akkor térre csinálunk még egy dalt.
0: Nagyon helyes.
1: Úgyhogy nagyon remélem, hogy össze fog jönni mindenkinek, így az idejébe belefér, majd nyilván 3 lányt összeegyeztetni sokkal nehezebb, de mivel barátok is vagyunk, ezért azért sokat beszélünk, meg mozgunk együtt, úgyhogy igyekszünk hozni még egy tracket.
0: Nagyon helyes. Maradjatok, nagyon rövid pihenő, aztán jövünk vissza újult erővel, Metzger Vikivel élőben.
1: Bizony.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut. A fedélzeten Balázs, Feri, Eszter és

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: 22.02 van, hello mindenkinek, itt vagyunk újra a Totál élőben, hangban és képben, mellettem még mindig Metzger Viktória a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: És jön még Kollár is szintén élőben, majd Viki után 11 és éjfél között, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Isteni zenék jönnek ebben a következő 60 percben is, csapjunk bele!
1: Bizony, itt is van már Alex Kenji és a Bambolé, ezzel startul a World is My Radio Show második órája. At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: Paul Johnson és a legendás Get Get Down. Tűpontosan 27 éve, 1999 júniusában jelent meg az eredeti változata, képzeljétek el. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és többek között ezért is jók a modern remixek, mert ezek a dalok elő tudnak kerülni újra meg újra.
1: Igen, és ez egy zseniális remix, egy jó kis ilyen tribal house, én imádom.
0: Milyen a nyár, mi a helyzet a fellépésekkel, mennyire vagy betáblázva idén
1: nyáron? Hát elég durva, ilyen 23-24 bulim van minden hónapban most a nyáron, úgyhogy ebből kiszámolhatjátok, hogy 30-31 napos egy hónap. Hát túl sok pihenőm nem lesz, ugye?
0: Aztán
1: én még tegnap is felléptem, nagyjából múlt héten 5 bulit nyomtam le, plusz egy klipforgatást, úgyhogy eléggé ki vagyok. És még itt vagyunk ugye hétfőn a rádióban, úgyhogy húzós ez a nyár is, hála Istennek, én nagyon örülök neki, hogy ennyi buli van, nagyon jó fesztiválok, és a Rádió 1 is ott lesz egyébként nagyon sok jó fesztiválon.
0: Bizony, többek között a Dunapart Festen is majd július elején, erre páros belépőket holnap is nyerhettek egész nap, napközben Attistól meg este tőlem is az immár egy órás élő Rádió 1 kívánság műsorban. És hát Vikinek lesz egy nagyon különleges fellépése a BSV-vel, Balázsékkal egy hajón most péntek reggel.
1: Igen, igen, arra még fel se készültem. Pont azt beszélgettük a srácokkal, hogy lemegyünk, lent alszunk, és lehet, hogy mi le se fekszünk aludni, mert át vagyunk állva, és ugye reggel 6-kor már a hajón kell lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ebből alvás. Valószínűleg sehogy.
0: Főleg, hogyha lesz egy kis ereszdel a hajam előző este. Lesz?
1: Á, Geri, azért már ez öreg.

0: vagyunk.
1: Azért meglátjuk. Kíváncsi leszek a beköszönésetekre péntekre.
0: Igen, én meg se szólalok, majd a srácok, majd se meg a Balázsék.
1: Úgyhogy Balázsékat hallgassátok majd pénteken reggel, és bővebb információ a hajózással kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu, meg persze a következő reggeleken, majd Balázséknál élő adásban. Megyünk közben tovább.
0: Bizony, ha már feldolgozások, de így Zsenkitől jön a Gasoline, Gene and Sonic remixében, csak itt a Burris Már Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Des, Nagy Bogi és a Jól leszek újra a Metzger Victoria remixe élőben a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, most pénteken reggel nem csak Viki és a BSV lesz szót Balázsék hajózásán, hanem Nagy Bogi is.
1: Igen, én úgy tudom, úgyhogy nem akarok fals infokat mondani, de nekem ez az utolsó információm, hogy jön velünk a Bogi is.
0: Ez egy nagyon nagy buli lesz, nagyon jó adás lesz, rengeteg fantasztikus meglepetéssel, nagyon jó ajándékokkal, nagyon sok Rádió 1 hallgatóval, a fedélzeten még egyszer, tehát most pénteken reggel élő közvetítéssel hangban képen, minden további információ a rádió1.hu-n, meg majd még a következő reggeleken Balázséknál élő adásban lendülünk közben tovább.
1: Bizony, egy nagy kedvencemmel folytatjuk, ezzel van tele amúgy is a TikTok. 54 Ultra jön, és a Talk to You csak itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Bibir Rexa lehet új életet a Fearless nagy-nagy klasszikusába. Insomnia 2026, akár ez is lehetne a dal címe, viszont ez volt a New Religion, tehát Bibir Rexától és a Fearless-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Egy üzenet, sziasztok, még lent vagyok az edzőteremben, imádom Viki mixeit, hihetetlen jól megy rá mindig az edzés. Nagyon köszönöm ezt nektek, a haverok mindig azzal jönnek, hogy miért nem reggel megyek edzeni, de akkor kire nyomnám? Balázsékra? Köszi szépen, Tomi. Tomi, van egy mentő ötletem. Pénteken mindenképpen menj reggel edzeni, mert akkor egyszerre tudsz ott lenni és edzeni Vikivel meg Balázsékkal.
1: Igen, igen, igen. Kettő az egyben.
0: Yeah.
1: Összegyúrjuk.
0: Bizonyán, mert hogy most pénteken lesz Balázsék szokásos éves hajózása, rendhagyó módon, ugye a BSV-vel és Metzger Vikivel együtt.
1: Igen, és az az extra egyébként, hogy én lenn is maradok, majd képzeljétek el pénteken a Balatonon, mert múlt héten megnyitottuk a rezidenciámat Siófokon, mindenki tudja, hogy a plázson lesz DJ Oti, ami már sold out, ugye?
0: Bizony.
1: Alka, Sebestyén, Balázs óriási bulia, és nekem meg ugye ott van a rezidenciám minden pénteken a nyáron, úgyhogy várunk majd mindenkit szeretettel. Nem csak ott, hanem a hajón is.
0: Bizonyám, nagyon jó lesz ez a nyár. Nagyon jó bulikkal, nagyon jó fesztiválokkal, mindegyikre bejutatunk benneteket. Apropó fesztiválok, a Dunapart Festre holnap is nyerhettek majd napi jegyet. Napközben Atistól, aztán este is tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Vikivel pedig lassan jön a mai finálé.
1: Bizony, az egyik nagy kedvenc fesztiválos feldolgozásommal megyünk tovább Animával és Meg Myers-el, ugye Stranger Things filmzenéjét gondolták újra. Running csak itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

Build His Mind radio show.

0: Reméljük, hogy ti is ezt gondoljátok, miközben minket hallgatok, vagy minket néztek, ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Fine Day 1983-ban jelent meg, képzeljétek el, ennek a dalnak még a legelső változata. Aztán sok feldolgozás készült belőle, 1998-ban például volt egy Miss Jane-féle változata, és annak is egy ATB remixe. Hát az akkor átment akkor a rádióban, meg a klubokban, hogy nincsenek rá szavak.
1: Igen, zseniális. Egyébként van belőle egy Skrillex feldolgozás, és azt nagyon sokáig játszottam, ez pedig most arra van Messer, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem. Hála Istennek, ezt mindig gyakran feldolgozzák.
0: Ez egy nagyon-nagyon különleges és nagyon jó dal. Metzger Viktória eheti első fellépése, tehát itt volt a Rádió 1 stúdiójában. Még egy eheti fellépésedről biztosan tudok, ami pénteken reggel lesz egy hajón Balázsékkal.
1: Úristen, nagyon kemény lesz. Tiszta ilyen after feelingem, ha már reggel 6-kor nyomni kell.
0: Jó lesz, úgyhogy jó lesz.
1: Igen, jó lesz. Találkozunk a hajón Balázsékkal és a BSV-vel. Aztán én maradok is Balatonon, és este a rezidenciámon, Siófokon találkozunk. Szombaton pedig... Hát határon túlra megyek, Egyház Gelle Szlovákiába, és egy nagy fesztivál lesz, úgyhogy ott is találkozunk majd.
0: Hú, de szép lesz ez a heti menet is, Viki. Jó bulit kívánok! Pénteken reggel nézünk, hallgatunk Balázsékkal.
1: Jaj, de jó, rendben. Puszi nektek, sziasztok!
0: Maradjatok, nincs reklám, nem állunk le, jön Kollár élőben.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
6: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
7: World is Mine Radio Show.
6: A Rádió 1-en.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok, még eszünk ágában sincs leállni. Meg volt a gyors váltás, a gyors helycsere, itt mellettem a lemezjátszói mögött. Kollári szokás szerint a mai utolsó 60 perc, szevasz Balázs.
2: Kezdi csokolom, drága rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szevasz Geri, gyönyörű nyári hétfőnk van itt a rádió egy stúdiójába.
1: Bizonyám, és úgy nem úgy értem, hogy szeretem, amikor rövid nadrágba jössz, ezt akartam mondani, kicsit furán vettem volna ki magát. Ma én is majdnem rövidbe jöttem, aztán végül felvettem egy hosszú nadrágot, úgyhogy annyira jó, hogy nyár van, tök más hangulatban jön be mindenki, és iszonyatosan fantasztikusak a nyár esték a World is My Radio Show-ban.
2: Abszolút, bár én tök őszinte leszek most a rádió egy hallgatóival, én picit a halálomon vagyok, frissel, tetovált lábbal vagyok itt, és alig élek gyakorlatilag. Csoda, hogy be tudtam jönni, de,
1: Jézus Mária.
2: De majd a zene meghozza az erőt, úgyhogy kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez a World is My Radio Show, és a Side Piece Cry for You-rával indulunk. Hétfő este berúgjuk az ajtót, tetovált lábbal, fájós lábbal.
1: Ezt a fájós lábat fel tudod tenni a lemezjátszókra?
2: Hát nem
1: most engedélyt adok rá.
2: Nem hiszem. Majd talán az adás végére
1: jutunk oda. Na majd lefotózzuk. A World is My Radio Show-ban a lemezjátszóknál, tehát Kollár élőben.

0: Clark, a Fancy INC és a Free, akkora ereje, akkora húzása van ennek a zenének, hogy az valami elképesztő.
1: Abszolút, a Vintage Culture 2023-as lágeréről beszélgetünk, és én egyébként ekkor fedeztem fel ezt a zenei formációt, és azóta is szerelmes vagyok beléjük, elképesztőek a srácok.
0: Szia Geri, hello Kollár, ez egy SMS, de rég láttalak már titeket, olyan jó, hogy az applikáción is mentek élőben. Kollár, mi a tetoválásod témája? Gondolom sokakat érdekel, üdvözletel Ildikó.
1: Biztos rengetegeket érdekel.
0: Egyébként szerintem igen?
1: Filmes tematikába utazom, abszolút klasszik és old school megvalósításban, úgyhogy Hellboy bácsi került fel a lábamra. Szeretném a lábaimat kiszínezni, még a karjaimra nem állok készen, de nagyon tele leszek tetoválva, majd ez a célom egyszer. Nagyon szerelmes vagyok ebben az egészben.
0: Nagyon menő, ráadásul ugye ez egy színes tetoválás.
1: Igen, az első színes egyébként.
0: Mennyire fájt egy skálán 1-től 10-ig?
1: Hát nem szabad csúnyán beszélni, adásra Geri, úgyhogy...
0: De mondd azt, hogy nagyon.
1: Hát nagyon. A tetoválás fájdalmas dolog, tűvel szurkálnak, ne vicceljük.
0: Viszont nagyon-nagyon szép, és tényleg baromi jól néz ki. És akkor ez egy apró részlete annak az egész nagynak, ami majd lesz az egész
1: így lábadom. Így van. Mindenképpen egybefüggő mintákat szeretnék majd a karjaimra, két telikart szeretnék, valamilyen mély jelentőséggel bíró tematikával, de arra még nem állok észre, úgyhogy a lábaimat addig lehet bátran firkálni, így vagyok vele.
0: És mennyire kicsi a világ, ugyanahhoz a csajhoz járunk tetováltatni,
1: így van, ezt már kiklipeljük a Vivinek. Hello Vivi!
0: Hello Vivi! 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább!
1: Abszolút, ugye 2025-ben talán Calvin Harris Blessings-ét mondhatjuk az évslágerének vagy a nyárslágerének. Ez idén másképpen egy magyar vonatkozású dallal, amit Hugo is megvásárolt, eljutott egészen a Beatport Number One-ig, a világ első számú elektronikus zenéje most. Ez a Move Into The Sun, ezzel folytatódik a Burisma Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, ciao, Bazsal, és szia Geri, visszatértem. Örömmel jelentem, hogy ma is verhetetlen a mixed, amit az egész család hallgat. Közel 2 órája cseresznyét válogatunk ugyanis a kertben, lámpafény alatt, szúnyogokkal megáldva, készül a pálinkának való. Noha kezd idegölő lenni már, a mixednek álló gyorsabban megy a munka. Anyu szavaival búcsúznék, amely az imént hangzott el tőle. Ez a Kollár nagyon tudja, mélységesen egyetértek, csók a családnak, kitartás az utolsó szóbelihez, júliusban pedig Tali, aztán megnyomjuk az idei Balatont. Ja, és igen, örök pattársad Máté.
1: Drága vidéki barátom, cseresznyeszedés. Köszi szépen, hogy itt vagytok, nagyon kedves. Hajrá a cseresznyeszedéshez.
0: Rettenetesen halagultam volna, hogyha csak úgy csemege lett volna abból a sok cseresznyéből. És nem pálinka, úgyhogy Máté, nagyon nagyot nőttél a szememben.
1: Ennyi járatams, abszolút, köszönjük, hogy itt vagy.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem csak a nyarat nyomjuk meg, hanem ezt a hétfő estét is, megyünk tovább.
1: Abszolút, és például a jövő hét hétvégénket is, ugyanis a Rádió egy csapatával a Dunapart Festen leszünk Ráckevén, és én majd szombaton fogok fellépni a Rádió egy színeiben, ami utólag is nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon várjuk a drága rádió hallgatókat. Nagy buli lesz, én azt gondolom.
0: Így igaz, és a Dunapart Festre belépőket holnap is nyerhettek napközben, majd Atistól meg este tőlem is a Rádió egy kívánságműsorban, és akkor lendülünk tovább.
1: Így van, tessék játszani, Max Tyler számomra egyébként már 2025 felfedezetje szerintem a világ egyik legjobb producere, úgyhogy vele folytatódik, jön az Old School Flavor, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Stay a Little Longer, egy fantasztikus közös zene Joel Corey-tól és a Gelendis-től a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Végre itt, rázd a fejed, korlát! Üdvözlettel, Norbi! A korlát az elírás, vagy téged így becéznek?
1: Nem, engem előszeretettel hívnak így, drága barátaim, kollár helyett korlátnak. Nem tudom honnan jött, pedig egyáltalán nincsenek bennem korlátok, ezt ők tudják a legjobban, de azért köszönöm, hogy itt vagy.
0: Szia Geri, imádom ezt az energiát, amit éjjelente hallani a legjobb rádió műsorban. Több mint 15 éve titeket hallgatlak, még mindig imádom a hangot, szép estét nektek, wow. Huszi Noncsi. Köszi Noncsi, nagyon
1: szép. Ez nem semmi, 15 éve, 3,5 éves voltam.
0: Tényleg, hát te vagy a legfiatalabb World is My Radio Show DJ.
1: És ez nekem még mindig nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
0: És ne felejtjétek, Kollárt is láthatjátok, hallhatjátok személyesen majd a Dunapart Festen, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, ez ugye a jövő hétvége.
1: Yes. Abszolút, és szombaton leszek majd, egyébként a Ráckevén, ennyi. Gyertek, jó buli lesz biztos. Rádió 1-es bulik mindig jók.
0: Így igaz, lesz Rádió 1 stage, nagyon nagy buli lesz, nagyon jó helyszínen, nagyon közel a fővároshoz, és nagyon fontos, hogy napi jegyeket, ahogy mondtam, egész nap, holnap is nyerhettek majd Atistól, valamint tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban.
1: Yes.
0: Úgyhogy minden jó bulira, minden nagy fesztiválra bejutatunk benneteket idén nyáron is, lendülünk közben tovább.
1: Drága Geri, beavatsz kicsit minket a futball rejtelmeibe, mi történik most a foci világában? Én nem tudom.
0: Kérlek szépen, szakad az eső, miközben Franciaország 1-0-ra vezet Irak ellen a 40. percben. Azt és a 40. másodpercben.
1: Hát pont, semmit nem értettem, ahol mondtál, semmi közöm nincs a fozihoz, de Geri itt követi mellettünk, úgyhogy drága rádióhallgatók, erről sem maradtok le. Egyébként itt közben 2023-as mappákban kalandozok, és rátaláltam egy gyöngyszemre Sam Smith-től, úgyhogy illúzióval folytatódik a World is My Radio Show.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, ez volt a mai zárótrekünk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó egy órában. Fellépések még a héten.
1: Abszolút tele vagyok, hála jó Istennek, dübörög a nyári szezon. Csütörtökön egy budapesti rezidencián leszek egyébként minden csütörtökön a nyáron, aztán szombaton Siófokra megyek majd, és az azt követő szombaton pedig a rádió csapatával Ráckevér a Dunapart Festre.
0: Yes, legközelebb pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszi szépen a ma estét.
1: Igen, én is köszönöm a kitüntető figyelmet, kellemes hetet nektek.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap kedden jövünk megint 9-től élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és vágjunk is bele a lendületbe. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Alex Kenji Bambolé, szerintem ennél jobban nem is kezdhetek. A telefonvájban és SMS-szemünk pedig 0620 311 111. Megállás nélkül pörgetem egész éjszaka az igazi mai slágereket itt a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten is tele vagyunk játékkal, Dunapart Fest páros belépőket lehet tőlünk nyerni, most éppen nem, de a mai napon még többször, szóval figyeljük, hogy mikor mondjuk, hogy most kell csörögni, mert akkor kell hívni 10-ként, én viszont most indítom az újabb nagy kedvencet, Accentől a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és én rettetlen örülök annak, hogy egyre több sztár érkezik Magyarországra, és hát még csak most indul a fesztivál szezon, de Jason Derulo már ugye koncertezett, és nem csak ő jött, hanem az egész család, ami azt gondolom, hogy ránk nézve külön hízelgő, hogy meg akarták nézni a kis országunkat. Menő! Jason Derulo jön, az igazi mai sláger a Take You Dancing-től a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely tegnap elindult, ma pedig folytatódik, hát és innentől folytatódik a nyári rendszer, a Rádió 1-en a Live Mixer, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy minden nap délutánonként 5-től nem 6-ig, hanem 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek mixben az ország legjobb DJ-től az igazi mai slágerek. Most éjszaka pedig ugyancsak pörögnek az igazi mai slágerek, sőt az egyik legújabb Taylor Swift-től, amit indítok, ez az Opel Light. Aha.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto-ja Max, ez meg a dal címe. Én pedig azt mondom, hogy továbbra is csak a legnagyobb kedvencek pöröghetnek nálunk, most Lady Gaga is a The Dead Dance, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát! Na,

ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és már csak három nap, mert hogy pénteken reggel, hát három nap egy nagyon pici, pénteken reggel indul Balázsék hajózása a Szántódrév.com kikötőből, 7 órakor indul a hajó, 6-tól lehet felszállni, de azért annál korábban oda kell érni az előző évek tapasztalatai alapján, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a hajóra, amin Balázsék mellett a zenei sztárvendég a BSV és DJ Metzger Viki lesz, és tőle választottam én is a következő nagy kedvencet. Nagy Bogival és Dessel, ez a Jó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében itt a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, nem lesz megállás az éjszakában. A meló mellé tudom, hogy kellenek a kedvencek, és most egy újdonság jön. I need you to stay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával is bővül az eddigi lista, emellett pedig a meglévők szabályait is módosítják. Nagyon nem mennék bele, a rádió1.hu minden infót összeszedtünk, aki belásná magát, viszont az egyik legnagyobb újdonság az lesz, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriát be fogják vezetni. Ebben a kategóriában is osztanak tehát már majd idén Grammy díjakat, vagyis hát jövőre. De hogy jó az idei dalok után. Na, ne bonyolódjunk bele. Sam Feldy jön Rosalinnel, ez a Hard Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerek.